Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Információ első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Zavaros az este,

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Erős széllel hideg front érkezik. A Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését. Hétfő lesz a Magyar Dráma napja. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL. Az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátás infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tárolókapacitások építése biztosíthat. A közös projekt elősegíti az Ukrajna és Magyarország közti határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönösen előnyös fejlesztését. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása és Schmidt Mária volt főigazgató leváltása ellen tüntettek Budapesten. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. Mencer Tamás fideszes politikus pedig arról beszélt, hogy az áprilisi választás tanulságait levonták, és nem fogják elkövetni ugyanazokat a hibákat. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter néhány napja elrendelte az intézmény átvilágítását és átmeneti bezárását, és megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására.
0: Az időjárásról.
1: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népe.

azért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy segítsőrt.

0: Cegléd Rádióban.
1: Erős széllel hideg front érkezik. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 18. kerületben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL, az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátás infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tároló kapacitások építése biztosíthat. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András Orbán Viktor köccsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulóján a központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és terelésekre kell számítani a főváros 18. kerületében, a Nap utca és a Bakony Bánk utca között. Az érintett szakaszt lezárják, több utcát pedig egyirányúsítanak, illetve korlátozzák a parkolást. A 166-os, a 236-os, a 236A és a 266-os autóbuszok a környező utcák felé kerülnek, megállót azonban nem hagynak ki.
0: Az időjárásról.
1: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak a lényegem észrevehetetlen.

0: Szendi, köszöntöm a kedves hallgatókat, megérkeztem, és ez itt a Ceglit hangja, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak, ha van kedvük, a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailezhetnek a kívánság@ceglitradio.hu címre, esetleg a Facebookon, facebook.com/ceglitradio is írhatnak nekünk, ezt már önök döntik el, és egy ismerős kérdéssel megyünk tovább, korábban már foglalkoztunk ezzel a témával egyszer. Mi az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Volt egy olyan adásunk is sokkal régebben, amikor olyan dolgokat kellett megírniuk, vagy hát vártam legalábbis válaszként, hogy mi az, amiből találhatnának egy olcsóbb alternatívát is, mégis valamiért a minőségi terméket veszik meg. Ez nem pont ugyanaz a kategória, itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az, aminek semmi hasznát nem látja, de mégis tudja, hogy rengetegen megvásárolják, vagy a boltokban nagyon nagy számban, vagy verzióban lehet kapni, és mégis ön furcsálja ezt az egészet, hogy vajon miért költenek erre emberek pénzt. Persze nem feltétlen kell ennek egy konkrét terméknek lennie, lehet ez valamilyen szolgáltatás, rengeteg mindenre gondolhatnak, és mivel második alkalommal foglalkozunk ezzel a kérdéssel, így vannak bent maradt válaszaink. Nos, ezekkel kezdünk, és hogyha ezek elfogytak, akkor jönnek a ma megkapott válaszok, úgyhogy remélem velem tartanak. Még egyszer a kérdés, mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ha nem érti, hogy miért, 0635-925-925. És az előző adásban benn maradt üzenet, például Ferencé: amikor valaki azért fizet komoly pénzeket a média szolgáltatóknak, hogy az ő termékeit vegyék, fogyasszák mások. Lásd, fogyasztói reklámok, amikor te éppen egy filmet néznél, vagy egy sportmeccset. Undorító, és nem csak maga az elv, de néha a külföldi reklámok silány kivitelezése is. Jaj, meg még az nagyon rossz szerintem, amikor így látszik, hogy a szinkronra se figyeltek oda, egyáltalán nem úgy mozog a szája az úriembernek, mint hogy a tényleg megpróbálnák velünk elhitetni, hogy ez valódi szinkron, hanem csak így rábeszél valaki, és még erre se figyelnek oda. Igen, és egyébként teljesen tudok ezzel menni, amit Ferenc ír. Kicsit ugyanez, mint mikor valaki azt próbálja elérni, hogy nagyon előre kerüljön például a Google kereséskor, mert hogy fizetett hirdetésben az ő termékét előre nyomják, holott nem biztos, hogy az a legjobb termék vagy szolgáltatás. Azt írja Nicoletta, hogy alkoholmentes sör és mentes víz. Igen, erről az első adásban már beszélgettünk. Ráadásul én úgy vagyok vele, hogy az alkoholmentes söröknek ugye vannak ezek a hát Radler verziói, amikor valami hát gyümölcsös üdítő tulajdonképpen. Sör íze igazából nincsen, alkohol nincsen benne, de mégis valamiért egy fél literes dobozért kifizetnek az emberek 400-500 forintot. Most csak mondtam valamit. Holott ezért már nagyjából egy 2 literes üdítőt is lehetne kapni, amihez hasonló ízű, na mindegy, szóval ezeket én sem igazán értem. A mentes víz is olyan, amit hát igazából, hogyha csak nincs valami gond a városi vízellátással, de egy Cegléden nincsen, akkor nem annyira finom a mentes víz, amit a csapból kapunk. Ilyen esetben meg tudom érteni, de amúgy tényleg legalább legyen benne szénsav, hogy azért valamiért fizessük már ki azt a dolgot, meg hát ott a palack is, meg a környezetszennyezés, úgyhogy teljesen jogos. Vannak további bent maradt üzeneteink, néhány zene múlva ezekkel folytatjuk. A kérdésünk: mi az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért?
1: Ceglédrádió, sok magyar zenével.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Mi az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, korábban már foglalkoztunk ezzel a témával, de hogyha még nem válaszolt, akkor megteheti a 0635-92-95-ös SMS számon, ahogy megtette András is. Mindenki arra veri el a pénzét, fogalmazzunk így, amire akarja. Nem pont ezzel a szóval írta András, de a lényeg az, hogy mindenki arra költi a pénzét, amire akarja, és igen, ezt mi pontosan tudjuk, nem is arról van szó, hogy bele akarnánk szólni, hogy mire érdemes vagy nem érdemes költeni, egyszerűen csak kíváncsiak vagyunk, hogy mi az, ami egyes emberek szerint teljesen fölösleges, de ezt a választ is nagyon köszönjük. Judit meg is írta, plasztikai műtétek és alkohol, és itt van még Edina üzenete, gyermekeknek 15-30 ezer forintos ruhanemű, amit pár hónapig visel, vagy maximum egy évig, és ugye a babákra ez nem is igaz, mert a babáknál tulajdonképpen hónapok alatt, vagy hetek alatt kinőhet egy adott ruhaneműt. Na azért arra tényleg nem érdemes annyi pénzt adni, hogy aztán már két hét múlva ne lehessen használni. Itt a legjobb megoldás szerintem, hogyha van a családban másik kisgyerek, vagy volt, és akkor megörökölhet ruhadarabokat, még akkor is, hogyha rózsaszín darabot vesz föl egy fiúcska valameddig, mert talán abból neki fejlődési rendellensége nem lesz, viszont legalább tud mit hordani, de nem kellett súlyos pénzeket rákölteni a bababoltokban, vagy akárhol, mert hát tényleg nagyon gyorsan nőnek ezek a babák, vagy hogyha lesz második gyerek a családban, akkor neki el lehet tenni ezek a termékeket, tehát mindenek megvan a maga helye. De igen, értem, hogy miért mondja ezt, és például tényleg a babáknak, akik még járni se tudnak, a cipő, az valami kell a lábára nyilván, de egy márkás sportcipőt föladni rá, miközben nem is tud járni, szerintem is visszás egy kicsit. Azt írja nekünk József, hogy cigaretta, MLD-as telefonok és a kannás. Hát igen, van, amikor a kényszer diktál az embernél, meg hogy MLD-as telefonok, most arra gondolsz, hogy mondjuk egy olyan szolgáltatás, mikor egy hölgyel lehet beszélgetni, ez az MLD-as, vagy azok, amikor szavazunk mondjuk egy műsorban valakire, és drágábban tesszük ezt meg, és a cigarettát pedig már többször kibeszéltük, úgyhogy köszönjük szépen a választ. Azt írja nekünk Tamás, hogy labubu. A labubu az egy nagy láz mostanság, egy kicsit olyan lényről van szó, babáról, mint a Moncsicsi volt annak idején, csak kicsit neki gonoszabb az arca, és hát nagyon népszerű lett valamiért, de talán most már kezd lecsökkenni ez a labubu láz, de igen, tény, hogy elég értelmetlennek tűnik, valamiért a fiatalok mégis úgy érzik, hogy szükségük van rá, és venniük kell. Ágnes csak ennyit írt, energiaital. Én azt hiszem, hogy annak is megvan a helye egyszer-egyszer. Én például, amikor hosszú útra megyek, mondjuk 3-4 órás vezetéssel, akkor szeretem, hogyha van egy a kocsiban mellettem, hogyha kicsit álmosodnék, akkor egy energia löket az jól tud jönni, de korábban én is sokat fogyasztottam, meg sok izgalmas íz van, meg minden, de igazából tényleg nem is túl egészséges, nem is olcsó, és rendszeresen energiaitalt inni, az pedig egyáltalán nem javallott, úgyhogy csak okosan. Gyakorlatilag hasonlót írt Ági is, csak tömbösíti mindazt, ami így negatív, alkohol, cigi, energiaital, fegyverek, szerencsejáték. Na hát igen, és mennyi pénzt el tud szórni ezekre a dolgokra. Mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Ezzel folytatjuk hamarosan, néhány zene múlva. Ha gondolja, küldje el nekünk a válaszát 0635-92-95.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Például erre a kérdésre László azt írta, hogy mindenre elszórják, kivéve gerincre. Nem is feltétlen lehet olyan értelemben, ahogy te gondolod, László, szerintem gerincet vásárolni. Szerintem valahogy belső munkával lehet elérni, az embernek legyen gerince, ha csak nem arra gondolsz, hogy gerinc bántalmai vannak, mondjuk egy gerincferdülés, és annak a kezelésére fordít időt és pénzt, de nem hiszem, hogy így értetted. Viszont, hogyha önnek is van véleménye a kérdésről vagy a témáról, akkor küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra. Zita azt írja, hogy műköröm és jóslás. Valaki nagyon szereti a műkörmet, valaki nagyon ellene van, ez szerintem férfiaknál, nőknél ugyanígy van, és a jóslás pedig olyan dolog, amiről szintén beszélgettünk már az első adásban, amikor először volt ez a témánk, hogy ha valakinek valamilyen szempontból megnyugvást tud nyújtani egy ilyen dolog, akkor igazából van helye, mert a lelkét helyre teszi. Azt, hogy valódi a jóslás, azt nem hinném, megmondom őszintén. Én nem hiszek benne, de az nem azt jelenti, hogy igazam van. Az viszont lehet tényleg rossz, hogyha valaki csalóként és tudja, hogy nincsen semmilyen képessége, vagy jövőbelátása, vagy ilyesmi, mégis lehúz embereket, na az szerintem tényleg nagyon gonosz dolog, és az sem jó, hogyha bedőlnek nagyon az esetleges áldozatok, mondjuk így, az ilyen csalóknak. A TikTokon a sok birka eltartja a többi birkát, sose fogom megérteni. Hát igen, mert ugye erről is volt szó korábban, hogy a TikTokon lehet pénzt küldeni akár az általunk követett influencereknek, de hogy abból nekünk mi hasznunk van igazából, persze a szolgáltatás, vagy a tartalomért fizetünk valamennyit, ez a tévénél is így van, mert befizetjük a kábel TV díját, vagy az internetet kifizetjük azért, hogy nézhessünk valamit, de igen, egy fura egy kicsit, hogy ilyen pénzeket, ráadásul sok-sok gyereknek, akik nézik a TikTokot, honnan van pénze vajon, hogy ezt megtehessék, és hogy tényleg erre kell költeni a zseppénzüket, vagy hogy az ő fejlődésükben, a pénz beosztásában majd ez milyen segítség lesz a jövőjükre nézve. Nem nyúlkálunk más zsebébe, arra költi el mindenki a pénzét, amire akarja, írja nekünk Mária. De hát ezt pont mondtam, hogy mi nem azt akarjuk, hogy belenyúljunk más zsebébe, arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az, amit ön feleslegesnek lát. Hát ha valaki ennek a műsornak hatására jön rá, hogy hát ő igazából nem is akar műkörömre költeni, most mondtam valamit, vagy hogy tényleg

0: nem annyira okos dolog, például mentes vizet venni, ha már fizetünk érte, legyen buborék benne.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, ahol a mai kérdésünk nem más, mint hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért. Ez már az utolsó blokk ebben az órában, de az egész következő óra még a rendelkezésünkre áll, úgyhogy ha elküldenénk a választ, 0630 5 92 95-ös. Egy érdekes felvetés Kingától, üdítők, például Kóla és társai, nem érti, hogy ezért miért fizetnek emberek. Igen, hát sajnos ebben én is bűnös vagyok, be kell valljam, én viszonylag sok kólát fogyasztok, nem is olyan sokat, mint régen, mert én annak idején egyetem alatt akár 5-6 üveg kólát is meg tudtam inni egy héten, és a cukros verziót ráadásul, most már azért rátértem egy jó ideje a zero verzióra, ami tudom, hogy szintén nem sokkal egészségesebb, de legalább cukor nincs benne, és azért most már csak heti 2-3 üveg szokott elfogyni, de igen, tény, hogy úgy kéne csinálnom az életemet, hogy sokkal több vizet kéne innom, és például, mikor valamit ünneplünk, vagy ilyesmi, akkor kéne kólát fogyasztani, hogy meglegyen a varázsa, vagy nem is tudom, de igen, erre én is túl sokat költök, meg túl sokat is fogyasztok belőle, próbálom sporttal, meg ilyesmivel kompenzálni, de hát, na, ez tény, hogy nem kéne annyit. Kinga nem érte, hogy miért költenek sokat, például az üdítőkre. Hát igen, szerintem ez jogos. Aztán itt van Éva üzenete, szobabicikli, amikor vidéken laksz. Semmi értelme, menj ki a szabadba, ha nem a körültől laksz a smogban. Érdekes sztori van ehhez kapcsolódóan is. Én ugye nagyon sokat biciklizek, és nem szobabiciklin, hanem rendesen kinn az utcán, illetve a bicikli utakon Nagykörös felé, de a lényeg az, hogy a párom viszont pesti, és ő nem a körúton, de Pesten lakott, és panelben, viszont nagyon szeretett biciklizni ő is, és neki van szobabicikli, egy ilyen spinbike, amivel minden reggel 8-10 kilométertől leszokott nyomni, még hajnalban, általában az előtt én fölkelnék egyébként, de a lényeg az, hogy ő megszokta ezt, és most hiába lakik már vidéken, neki ez a napi rutin része, hogy fölül a biciklire, és azzal is teker. És mondok még valamit, amiért hasznos a szobabicikli, ugyanis hát 5 fok alatt, mikor a külső hőmérséklet 5 fok alá esik téli időszakban, akkor nem igazán érdemes kimenni biciklizgetni, főleg nagyobb távokat, mert az izületek nem annyira bírják az ilyesmit, úgyhogy olyankor én is felpattanok erre a szobabiciklire, és téli időszakban ott szoktam edzeni, úgyhogy mégiscsak van értelme, csak nem szabad túlzásokba esni, sőt olyankor, mikor nyár van ugyan, de nagyon borús az idő, vagy esetleg valamilyen nyári zivatar vagy zápor beköszönt, vagy éppen zajlik, akkor én szintén ezt a szobabiciklit szoktam használni, mert egyszerűen elázni nincsen kedvem. Úgyhogy hasznos, hogy van, csak legyen kihasználva, ne pedig ruhaszárító legyen belőle, mint ami a legtöbb szobabicikli sorsa szerintem Magyarországon. Akik konditerembe járnak, azok veszik a fáradtságot? Kérdezi tőlem Gabriel. És igen, Gabriel, szerintem ez így van. Azok veszik a fáradtságot, mert vesznek egy bérletet, vesznek egy napi jegyet, és utána jól elfáradnak, szóval veszik a fáradtságot. A sok olcsó bóvli szemétre én sosem költenék, írja nekünk István. Ez is teljesen igaz, és van egy ilyen oldal, egy négybetűs T-vel kezdődő oldal, ahol mindenféle dolgot megtalálhatunk. Tényleg néha van értelme onnan rendelni egy mondjuk biciklis kesztyűt, ha már a biciklis téma följött. Én onnan kifejezetten szeretem, amiket kapok, vagy lámpát, biciklis lámpát, azok, ezek tök jó dolgok, de túl komoly dolgot, mondjuk már egy biciklis szettet, egy öltözéket, azt már nem éri meg venni, mert rossz anyagból készül sajnos, és hordhatatlan. Úgyhogy csak okosan válogass erre az oldalról, de persze bóvlit bárhol lehet találni, nem kell feltétlenül az internetre mennünk, úgyhogy ez is teljesen jogos, mindenki nagyon körültekintően vásároljon, meg rendeljen, és főleg azt gondolja át, hogy tényleg szükség van-e arra a dologra, amit megrendeltünk. Még egyet nézzünk Gábortól, érdekes, hogy egy úr írja ezt, magas sarkú cipő műköröm, műszempilla. A magas sarkú cipő nekem akkor kellemetlen, mikor a párom emiatt magasabb lesz, mint én, és így kicsit furán érzem magam, hogy alacsonyabb lettem, de egyébként nekem tetszenek a magas sarkú cipők, de látják a hölgyek, hogy van olyan úr, aki azt mondja, hogy műköröm, műszempilla nem. Úgyhogy ilyen verzió is létezik, és hogy még milyen válaszokat kaptunk, az kiderül a következő órából, mert a zenék és a hírek után visszatér a Ceglét hangja a második órával.
1: Ceglét Rádió.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Erős széllel hideg front érkezik. A Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését. Hétfő lesz a Magyar Dráma napja. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL, az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátás infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tárolókapacitások építése biztosíthat. A közös projekt elősegíti az Ukrajna és Magyarország közti határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönösen előnyös fejlesztését. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása és Schmidt Mária volt főigazgató leváltása ellen tüntettek Budapesten. Bencsik András, a demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. Mentzer Tamás fideszes politikus pedig arról beszélt, hogy az áprilisi választás tanulságait levonták, és nem fogják elkövetni ugyanazokat a hibákat. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter néhány napja elrendelte az intézmény átvilágítását és átmeneti bezárását, és megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására.
0: Az időjárásról.
1: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, amikor is második alkalommal foglalkozunk a kérdéssel. Mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Hogyha van válasza, de még nem küldte el, ezt megteheti a 0630-592-95-ös SMS számon, vagy e-mailben a kimansal@ceglidradio.hu-n, és most már csak kettő olyan üzenetünk van, ami még az előző alkalommal érkezett, rengeteg új is jött, úgyhogy mindenképpen folytatjuk majd ezekkel is, tehát aki ma írt, az most már hegyezze a füleit, mert hamarosan adásba kerül az ő válasza is. Még korábban jött Károly üzenete, és ezzel vitatkozni fogok, azt írja, hogy YouTube előfizetés, hogy ő ezt nem érti, és tulajdonképpen én se értettem, vannak bizonyos programok, amit a telepítőbe be lehet rakni, hogy ne játsszon reklámokat a YouTube, de néhány videónál azt tapasztaltam egy ponton túl, hogy nem is játsszon le a videót sem, amit meg szeretnénk nézni, akkor, hogyha le van tiltva a reklámozás. Szóval vagy engedtem a reklámokat, és megnézhettem a videót, vagy pedig nem engedtem a reklámokat, de akkor néhány videót nem tudtam megnézni. És én nem is tudom, szerintem már egy éve prémium előfizető vagyok, ami nagyjából most nem tudom. Hát mondjuk egy hétre elegendő kenyér árából kijön a havi előfizetés, és teljesen reklámmentes, meg kicsivel több szolgáltatást azért nyújt a YouTube, tehát vannak előnyei, de a lényeg az, hogy én nagyon megkönnyebbültem, amikor tényleg már nem kellett ezen kattogni, hogy hány reklám és milyen típusú és mikor fog bejönni a videó közben, nekem aranyat ér, de nem akarok senkit befolyásolni, szóval szerintem annak igenis van értelme. De mondjuk egyáltalán nincsen streaming szolgáltató előfizetésem, valamiért azt gondolom, hogy én megtalálom azokat, amit szeretnék megnézni, és nem fogok azért egy bármilyen szolgáltatónak fizetni havonta pár ezer forintot, hogy aztán ki se legyen használva, és ne legyenek megnézve azok a sorozatok, mert nincs rá időm. Úgyhogy máshogy gondolkodunk, de pont erről szól az a műsor, és akint azt kérdezték, hogy miért turkálok mások zsebébe, hát ez a válaszom, hogy ilyen viták, ilyen beszélgetések, ilyen érdek ütköztetések legyenek, mert lehet, hogy valaki elgondolkodik, hogy mi a jó és mi a rossz, és lehet, hogy nekem sincs igazam. Minden esetre ez teljesen önkéntes dolog, én csak annak turkálok a zsebében idézőjelben, aki válaszol nekünk, tehát a 0635-95-95-ös SMS számon. Attila üzenete, felfoghatatlanul drága designer cuccok, érthetetlen, értelmetlen sneakerek, általában minden, ami mostanában olyan divatos. Ezt persze ilyen macskakörmök közé tette idézőjelbe, tette nekünk Attila. Igen, nem tudom, hogy miért kerül egy cipő 100.000 forintba, és most lehet, hogy még keveset mondtam. Nekem egy 15.000-ért megvett, és már márkás cipőket is lehet találni annyiért, akár egy outletben. Én tökre szeretem azokat a dolgokat, és az a lényeg, hogy a lábamon kényelmes legyen, hogy sokáig tudjam használni, és hogy esetleg jól is nézzen ki, de ezért nem kell 100-150.000-be kerülnie szerintem. Azt írja Péter, hogy YouTube videósok támogatása, vagy az, hogy valaki játszik. Na igen, hát azt végképp nem értem, hogy ha már az ember megtehetné azt is esetleg, hogy játszik, tehát magát azt a játékot ő maga játssza le, akkor miért nézi azt? És már most már olyan videók is vannak, hogy a játékost néző videót nézik meg videón, tehát valaki játszik, ezt kommentálják, és ezt a kommentárt is kommentálják, és mi ezt nézzük. Szóval igen, van egy határ szerintem is, úgyhogy ez már az a kategória, ami nekem is sok. És visszajön a műköröm, műszempilla, szolárium és a lábubu is, szezonális hülyeségek, márka, cipő, ruha, stb. Táska, szájfeltöltés, mű, haj. Ezeket írta nekünk Claudia, hát egy ilyen női összegző tulajdonképpen, és ezt is nagyon szépen köszönjük. Hamarosan megyünk tovább, méghozzá a kérdésünkkel, mi az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért.

0: Ez itt a Cegdét hangja, és a mai kérdés nem más, mi az, amiért emberek pénzt adnak, és te nem érted, hogy miért, vagy hát ön nem érti, hogy miért, attól függ, hogy kivel tegeződik, és kivel magázódok, de a kérdés ugyanaz, és jönnek is a válaszok, most már csak az új üzenetek kerülnek sorra, mert ez egy ismételt kérdés, korábban már ezt a kérdést feltettük egyszer, arra beérkezett sok válasz, a műsor elején ezekkel mentünk, és most pedig már a mai érkezett új válaszokkal haladunk tovább. Van egy ilyenünk Mihálytól, hogy 19 forintos szatyor a péktermékekhez, illetve elvitelre kérni a gyors értelemben a rendelésed, ezért egy papírszatyorért fizetni 150 forintot. Szerinte ez értelmetlen, de van az a helyzet azért nem, hogy lehet, hogy ki kell fizetni a 150-et, de egyszerűen nincs idő vagy lehetőség ott megenni, mert haladni kell, vagy ilyesmi, és akkor az ember kiperkálja ezt a 150-et. Persze maradásra szeretnék bírni a fogyasztókat, de minden esetre, hogyha csak ez a verzió van, akkor az ember ezt kifizeti. Mégsem dobálhatja be a kezembe, így, vagy egy nylon zacskóba. Nem tudom, de igen, ez a zacskózás, ez egy ideje. És én azért értem meg, hogy van ilyen, mert azért környezetkímélő üzemmódban van mindenki, és nem lopjuk azokat a szatyrokat, ami egyébként le nem bomló műanyag legtöbbször, hanem akkor kelljen kifizetni, és az ember gondolja meg, hogy tényleg szükség van-e arra a szatyorra. A műköröm műszentpilla műhaj az megint előkerült Tímeától, de ő még olyat is írt nekünk, hogy sózni a sót. Erről én nem tudok semmit, hogy ki szokta sózni a sót, vagy ez pontosan mit jelent. Minden esetre én nem csinálom, hogyha más csinálja, akkor ne csinálja, ezt tudom mondani. Aztán itt van Katona J. Ennyit kaptunk az üzenet végére. Lehet, hogy Katona József, a híres szerző, de ő azt írja nekünk, hogy Kábel TV, úgyhogy ezért nem fizet, hát megmondom, hogy én sem. Jelenleg olyan szolgáltatásunk van, amiben nincsen Kábel TV szolgáltatás, bár ez lehet, hogy meg fog változni hamarosan, mert olcsóbbá válik az internetünk, hogyha TV is van hozzá, legfeljebb majd nem fogjuk nézni a TV-t, de be lesz kötve. Olyankor szerintem van értelme, csak simán magában Kábel TV, az hát kezd kimenni a tévézés a divatból, sajnos ezt be kell látni, és mondom ezt egy rádióban, ami talán még kevésbé hallgatott, mint ami volt 15-20 évvel ezelőtt, de bízunk benne, hogy azért vannak hallgatóink, és velünk tartanak. Azt írja nekünk Barbara, hogy cigi, alkohol és energiaital, ez visszatérő válasz. Niki pedig azt írja, hogy gyógyszer. Ezt mondjuk jó lett volna, hogyha kifejted Niki egy kicsit hosszabban, mert sajnos vannak esetek, amikor kell szedni azt a gyógyszert, nincs az embernek választása. Azt meg nem hiszem, hogy lenne valaki, aki csak úgy keftelésből megvesz gyógyszereket és beszedegeti őket, vagy hát remélem, hogy nincs ilyen, főleg a hallgatóink között, de a gyógyszer sajnos olyan, hogy pénzt kell érte adni. Én nagyon gyógyszerellenes voltam mondjuk a 20-as, 30-as éveimben, mert igyekeztem minden betegséget lábon kihordani. Persze szerencsére csak kisebbek voltak, tehát semmi komoly, megfázásokról, ilyesmikről beszélek, és szerettem volna megoldani hát a saját testem erejéből, vagy az immunrendszerem által, de egy pont után be kellett látnom némelyik dologra, egy fejfájásra, hogy gyorsan segítsen, nincs jobb megoldás, mint egy gyógyszer. Nem akarom persze reklámozni sem a gyógyszerszégeket, sem semmit, de sokszor ez a kényszer, nem pedig a döntésünk, hogy mi akarunk ezért pénzt adni. Szoli, írja nekünk Ildikó, ha valaki mindenképpen barnulni akar télen is, akkor van létjogosultsága. Talán a bőrnek is néha jót tesz. Nem azt mondom, hogy nem járok már szoliba, rége volt időszak, mikor jártam, de a bőrnek is jót tesz, hogyha nem csak ruha alatt van, és egy kicsit megpirul. Ezt most úgy értem, hogy pár percre akár télen is érdemes bemenni, hogy szokja azt, hogy hamarosan akár napsütés is érheti, mert jön a tavasz. De most ez megint lehet, hogy csak okoskodás, úgyhogy el is megyünk zenélni, és a zenék után újra a kérdésünk, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és nem érti, hogy miért.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: hideg a Ceglédás Show-ban.
1: Erős széllel hideg front érkezik. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 18. kerületben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL, az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátás infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tároló kapacitások építése biztosíthat. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András Orbán Viktor köccsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány csökkentett

0: kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és terelésekre kell számítani a főváros 18. kerületében, a Nap utca és a Bakonybánk utca között. Az érintett szakaszt lezárják, több utcát pedig egyirányúsítanak, illetve korlátozzák a parkolást. A 166-os, a 236-os, a 236A és a 266-os autóbuszok a környező utcák felé kerülnek, megállót azonban nem hagynak ki.
1: Az időjárásról.
0: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

Kedves hallgatók, a kérdésünk itt a Ceglét hangjában nem más, mint hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és nem érti, hogy miért, és rengeteg választ kaptunk. Szerintem igyekszünk mindenkit belesűríteni a mai adásba, még ez és egy következő blokk van hátra, és válaszunk pedig bőven van, úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Azt írta nekünk Miklós, és elgondolkodtató, hogy futballmeccs, rockkoncert és tipmix. Az utolsó a szerencsejáték, én azt teljesen értem, hogy azt nem annyira preferálja. A futballmeccset, hogyha valaki rajongó, azt nem tudom, hogy miért baj, hogyha kimegy. Én biztos nem költenék rá, én még tévében sem biztos, hogy megnézném, csak ha valamilyen nagy világverseny van, és mondjuk a magyarok egy EB-n jól szerepelnek, akkor kíváncsi lennék rá, vagy néha tényleg a VB döntőt, vagy az elődöntőket megnézem, de nagyjából engem eddig értek el a foci. A Form 1-et viszont szeretem, úgyhogy ezért engem meg lehet kövezni, hogyha ez van, és voltam is kint már Form 1-en, pedig nem olcsó. Úgyhogy... Jó, de Miklós nem érti, és ezt értem, de mit jelent a rockkoncert? Ezt nem tudom hova tenni, hogy egy popkoncert az oké, csak kifejezetten a rockkal van a baj, vagy magukkal a koncertekkel van a baj, mert akkor viszont nagyon nem egyezik a véleményünk. Én imádok koncertekre járni, fesztiválokra is imádok járni, ahol meg több koncert van egyszerre, és van köztük rock is, úgyhogy én azt szerintem, hogyha az ember igazán szeret egy zenét, egy zenei stílust, vagy egy előadót, akkor menjen el a koncertjeikre, és szerintem fizessen azért, hogy őket láthatja élőben. Én teljesen koncert támogató vagyok, de nem derül ki Miklós üzenetéből, hogy a rock koncerteket, vagy az összes koncertet kevésbé támogatja. Zsuzsanna azt írja, hogy Seinfeldtől

0: és műköröm luxusmárkák cikkei, erről már volt szó, Zsolt üzenete hasonló, a kacsa száj, megcsináltatják, aztán semmi értelme, mert ha hápognak is, a kacsák akkor sem fogadják be azokat a nőket. Igen, hát ez érdekes megfogalmazás, de tényleg, ha belegondolunk, ettől nem lesz sokkal szebb az ember, és mégis megcsináltatják valamiért, valamit látnak benne, és biztos, hogy van olyan pasi is, akinek ez tetszik, de én még nem nagyon találkoztam ilyennel. Ilona azt írja, a rongyos farmer például, vagy a térdigérő ülepes nadrág, na és a vastag talpú cipők, fúj, pedig ezek mindegyike milyen divat volt egy időszakban, most meg már nehezen veszi be a gyomrunk, de igen, van olyan, ami teljesen kiment a divatból, valami néha visszaköszön, és sokan ezt nem értik, vagy nem vennék föl, de lehet, hogy már akkor se vették föl, amikor divatban voltak. Ria azt írja, hogy a smink, erről is volt szó az első adásban. Illés, Timi pedig azt, hogy az edzőterem, aki azért autózik 20 percet, hogy kardiozzon fél órát. Jó, igen, ha csak kardió, akkor tényleg nem, de mondjuk olyan gépeket nem biztos, hogy mindenhol biztosítanak, mint amit egy edzőteremben lehet használni, de hogy azért, hogy futkározzon valaki, az tényleg fura, és ugyanilyen volt a szobabiciklis hasonlat, hogy akár ki lehet menni a valódi biciklivel is, persze időjárás függő a dolog, ezt megállapítottuk. Plasztikai műtét ezt Ilditől kaptuk, és René pedig azt írja, hogy üdítők, virsli, parizel, tósztkenyér, elektromos autók, műanyag zacskó, kávé és te a kávézókban. A kávé és te a kávézókban erről már beszélgettünk, az üdítőkről beszélgettünk, virsli parizer, ez engem meglep, de valaki szereti ezeket, én is szoktam virslit reggelizni. A tósztkenyér az tényleg fura egy kicsit, de mondjuk, hogyha csomagolni kell, vagy konkrétan tósztot akarsz csinálni gyerekeknek, akkor hasznos tud lenni a tósztkenyér is. Az elektromos autókról nagy a vita, hogy ennek van-e jövője, hogy mi lesz a sorsuk, hogy tényleg ebbe az irányba megyünk el, úgyhogy ezt még ne döntsük el szerintem előre, és a műanyag zacskó szintén olyan, ami szóba került már, hogy ha már károsítja a környezetet, és mindenképp szükség van rá, akkor legalább gondolja meg az ember, szerintem igen, 19-20-50 forintért egy zacskó már elgondolkodtatja az embert, és sokszor például én, hogyha gyümölcsöt, zöldséget veszek, én csak bepakolom a kosaromba, úgyis meg lesz mosva étkezés előtt. Na ennyit erről a blokkról, és még jövünk vissza egyel, úgyhogy aki még nem került sorra, az se aggódjon, hamarosan sorra kerül, legalábbis én mindent megteszek, hogy így legyen.
1: FM 92.5

0: Azt írja nekünk egy kedves hallgató, hogy fegyverek. Erikának hívják azt a kedves hallgatót, és arra a kérdésre válaszolt, hogy mi az, amiért emberek pénzt adnak, és ő nem érti, hogy miért. Nyilván nem a közvetlen környezetünkre utal, legalábbis remélem, hiszen nem vesz a szomszédnéni bármilyen fegyvert a boltban, de hogy tényleg emberek költenek rá, ez tény, és nem értjük, hogy miért, mert abból háború lesz, abból csak viszály lesz, abból sírás lesz, tehát semmi jó nem sül ki belőle, úgyhogy tényleg ilyen a fegyvervásárlás, hogy nincsen sok értelme, nem örülünk neki, mégis sajnos sokan megteszik, és mi ezt nem értjük. Nedves törlőkendő takarításhoz, ezt Kitty küldte el nekünk, hát én nagyon sokáig nem használtam nedves törlőkendőt, párom viszont igen. És rájöttem, hogy ez egy csodálatos dolog. Én nagyon szeretem, hogy előkapjuk, ott van nedves, törlünk vele, és akkor, vagy mi az ellenérvet, Kitty, arra nagyon kíváncsi lennék, ha még gyorsan belefér, hogy elküld nekünk a választ, ha még hallgatsz minket, akkor azt megköszönöm. Én szeretem, meg szerintem sokan, mert hogy igazán népszerű cikk mostanság, de azt is megértem, hogy valaki nem szereti, csak kérek egy indokot, ha lehet. Sorsjegy, ásványvíz, de lehetne sorolni. Hát mi pont azt szeretnénk, Gerik, hogyha sorolnád, de nem soroltál föl csak kettőt, az viszont mind a kettő olyan, amiről már beszélgettünk. A luxus, amit mindenképpen mutogatnak, ezt Zsuzsanna írta nekünk, és igen, a hivalkodás az egy külön rossz része a gazdagságnak, úgyhogy nem kéne így csinálni. Én már gondolkozom ilyeneken, magánügy, tedd azt, ami neked jó, egyszer élünk. Ezt meg Edith írta nekünk. Hát igazából az van, hogy akkor magánügy, ha az ember ezt nem akarja elmondani. De hogyha felteszünk egy kérdést, és valaki önként válaszol, akkor reméljük, hogy egy jó kis műsor kerekedik belőle. Cukrozott üdítők, ezt Viktortól kaptuk. Fizetnek, hogy kimehessenek az erdőbe túrázni, ez Zoltán írta nekünk. Hát jó, azért sokan mondjuk városból szerintem úgy indulnak el, hogy nem biztos, hogy tudnának túraútvonalat. Most egy nagyon jó megoldást láttam nemrég Mezőkövesden. Ott van egy nagy tábla kitéve, azt hiszem, hogy a strand mellett, és QR kódok vannak többféle alkalmazáshoz felsorolva, és azt mondom, hogy 5 túraútvonal, 3 alkalmazással, tehát összesen 15 QR kód. És az ember oda megy, leolvassa a telefonjával, hogy mondjuk a 2-es nehézségű túraútvonalon akarok menni, és ez az alkalmazásom van, oda tartja hozzá, leolvassa, és már meg is jelenik a telefonjában túraútvonal segédletekkel, meg minden információval, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó ötlet, hogyha az ember egyedül menne túrázni, bár volt ilyen adásunk is, inkább ne tegyék, legyenek egy páran, és készüljenek föl mindenre, legyen elegendő élelmiszer és víz, megfelelő ruházatba kell öltözni, és nem árt, hogyha legalább valaki tisztában van, és ne legyünk egyedül. Ezek voltak a kirándulós adásunknak a szabályai, de minden esetre azt szerintem tök jó, hogy az alkalmazásunk segít abban, hogy merre menjünk el. Persze nyilván meg lehet oldani a profibbaknak a turista jelzésekkel is, de ahhoz nem mindenkiért, és velük is legyünk elnézőek szerintem. Úgyhogy igen, ez egy érdekesség, és szervezett túrák is vannak már a hegyekbe, de lehet, hogy valaki itt kap rá az ízére, és aztán meg majd elmegy a barátatársasággal is kirándulni, mert éppen lesz egy jó emléke vagy élménye. Azt írja még nekünk Nikolett, és ő az utolsó már, hogy víz, új autó, új telefon, ráztalanítókrémek, vitaminok, probiotikumok, nagyjából mindegyikről volt már szó. Én sem sűrűn cserélem a telefonomat, lehet, hogy most már ráférne, de nincs az, hogy mindig új telefon. A ráztalanítókrémeket nagyon sokan szeretik, és szerintem használják is, talán ez külön még így nem szerepelt, úgyhogy erre még kitérünk egy kicsit, de csak annyira, hogy ha az ember úgy látja, hogy hatásos, és egyébként jót tesz a bőrének, és ő ettől magabiztosabb, akkor szerintem használja nyugodtan, szóval nem feltétlen felesleges, attól is függ, hogy az ember milyen korban van. Nekem már néha be kell kenni a homlokomat egy picikét, hogy ne ráncosodjon. Ez van. Kedves hallgatók, köszönjük szépen a rengeteg remek üzenetet, és gyakorlatilag lezártuk ezt a témát, de mégis úgy látom, hogy van pár válasz, ami benn maradt. Szerintem majd egy ilyen vegyített, mixelt adásban ezekre még sor kerül valamikor, tehát nem hagyjuk parlagon őket, de az biztos, hogy ma már nem fér be, és az is biztos, hogy holnap egy új témával jön a Ceglét hangja. Tartsanak velünk akkor is, viszont hallásra!
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádióban!

0: kávéval áthitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötétő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózás, na meg zseniális hetet. A mikrofonál most már Süveges András, szokás szerint este 6-ig lehetünk együtt, kisebb, nagyobb megszakításokkal. Már is mutatom, hogy mivel indul a mai jó reggel cegléd. A közös ismerő szól hamarosan, a hírek után itt a 92-tön tartsanak vele. Még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglid Rádióban!
6: Jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Decemberben érkezhetnek az uniós pénzek. A környezetkémia legújabb eredményeiről tartanak előadássorozatot az akadémián. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nagyjából évi 500 milliárd forintot kellene a magyar közúthálózatra fordítani, hogy megfelelő színvonalon lehessen tartani. Erre azonban nincs keret, minden pénzt elvisz az autópálya koncesziós szerződés, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Kontrollnak adott interjúban úgy vélte, hogy az államnak ki kell szállnia a koncesszióból, így felszabadulhat a mintegy 23 ezer milliárdos szerződésnek az a része, amely túlárazott. Az uniós pénzek hazahozására közölte, hogy a tényleges utalás decemberben érkezhet az Európai Bizottságtól. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. A környezetkémia legújabb eredményeiről tartanak előadássorozatot az akadémián. Délelőtt 10 órától a többi közt a globális fenntarthatóságról, a nanotechnológiával végzett környezeti kármentesítésről, a Kárpát-medence felszín alatti vízpótlásáról, valamint a környezeti kockázatok és az emberi betegségek kapcsolatáról hallhatnak érdekességeket a résztvevők. Az előadásokat kísérletek egészítik ki. Az ülésről készült felvételeket a Magyar Tudományos Akadémia YouTube csatornáján közzéteszik. A kormányzó egységes Oroszország szerezte a legtöbb szavazatot az orosz parlamenti választásokon. Az Összoroszországi Közvéleménykutatási Központ exit pollja szerint a válaszadók több mint 49%-a szavazott a párt jelölt listájára. Az Oroszországi Föderáció kommunista pártja 14,2%, Oroszország liberális demokrata pártja 10,7%, az új emberek 9,7% és az igazságos Oroszország 6,6%-ot kapott pártlistán. Az előzetes adatok szerint a részvételi arány 56,6% volt. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az országházhoz hív mindenkit. A Fidesz az október 23-ai megemlékezését a Terrorháza múzeum előtt tartja majd.
3: Az időjárásról.
6: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Esőre az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Napközben 18-24 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózás. Na meg remekhetett a jó reggelt Ceglédet, folytatjuk azon a dalokkal. Egyébként nem mellesleg szeptember 21-e hétfő van, ezzel a nappal is foglalkozunk majd egy kicsit később, de persze jönnek a reggeli megszokott rovatok, mégpedig fontos hasznos infók, programajánló, lapszemle, elárulom, mit üzennek már a csillagok, jön majd egy beszélgetés is, úgyhogy mindenképpen érdemes velünk tartani.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 45 szám alatt.
0: Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltbarást végeznek. Emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, 40 km/órás sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jóha tudják, a kamionstopp 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
0: Jó reggelt!

0: Folytatjuk, kedves hallgatók, a közös ismerősökkel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap kedden szeles marad az idő, élénk erős helyenként viharos lesz az északi északnyugati szél. Napos gomoly felhős idő várható. Elszórtan futózáporok, néhol zivatarok előfordulhatnak. Kora reggelre 4 és 12 fok közé hűl a levegő, délután pedig mindössze 16 és 22 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél. A hideg őszi reggel után napközben 18-22 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében főként nyugaton elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk helyenként erős lehet. Hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. Délután 18-24 fokig melegszik a levegő.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.
3: Itt vagy, my love, bár hosszú éve.

0: A jó reggelt, Ceglédet már is folytatjuk a friss információkkal, utána meg jövök vissza a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Maradjanak velünk, jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! FM 92.5 Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Decemberben érkezhetnek az uniós pénzek. A környezetkémia legújabb eredményeiről tartanak előadássorozatot az akadémián. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nagyjából évi 500 milliárd forintot kellene a magyar közúthálózatra fordítani, hogy megfelelő színvonalon lehessen tartani. Erre azonban nincs keret, minden pénzt elvisz az autópálya koncesziós szerződés, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Kontrollnak adott interjúban úgy vélte, hogy az államnak ki kell szállnia a koncesszióból, így felszabadulhat a mintegy 23 ezer milliárdos szerződésnek az a része, amely túlárazott. Az uniós pénzek hazahoz közölte, hogy a tényleges utalás decemberben érkezhet az Európai Bizottságtól. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. A környezetkémia legújabb eredményeiről tartanak előadássorozatot az akadémián. Délelőtt 10 órától a többi közt a globális fenntarthatóságról, a nanotechnológiával végzett környezeti kármentesítésről, a Kárpát-medence felszín alatti vízpótlásáról, valamint a környezeti kockázatok és az emberi betegségek kapcsolatáról hallhatnak érdekességeket a résztvevők. Az előadásokat kísérletek egészítik ki. Az ülésről készült felvételeket a Magyar Tudományos Akadémia YouTube csatornáján közzéteszik. A kormányzó egységes Oroszország szerezte a legtöbb szavazatot az orosz parlamenti választásokon. Az Összoroszországi Közvéleménykutatási Központ exit pollja szerint a válaszadók több mint 49%-a szavazott a párt jelölt listájára. Az Oroszországi Föderáció kommunista pártja 14,2, Oroszország liberális demokrata pártja 10,7, az új emberek 9,7,

0: kell számítani. Napközben 18-24 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, egyébként este 6-ig lehetünk együtt, utána jön Szatmári Gábor a megszokott módon, aztán pedig Vörös Nádi, most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza, és jó pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, úgyhogy ezért is füleljenek rám.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit szeretettel vár a Cegléd és térsége ipartestület egy dietetikai előadás sorozat első eseményén. Az első találkozás egy kötetlen ismerkedős alkalom lesz, ahol az alapoktól indulnak. Mi is valójában a cukorbetegség? Hogyan alakul ki? Mi történik ilyenkor a szervezetünkben? Milyen típusai vannak? Milyen szerepet játszik a táplálkozás? Az első alkalom azonban nem csak az előadásról szól. Közösen ötletelnek arról is a résztvevők, miről szóljanak a következő találkozások. Legyen szó a mindennapi étkezésről, vércukorértékekről, szénhidrátokról, divat diétákról, receptekről, vagy éppen azokról a kérdésekről, melyekre eddig nem kaptak egyértelmű választ. Hozzák magukkal a kérdéseiket és témajavaslataikat. A cél, hogy egy olyan közösséget és előadássorozatot alakítsanak tovább, ahol közérthetően, gyakorlatiasan és hiteles szakmai információk alapján beszélhetnek a résztvevők a cukorbetegségről. A szakmai előadó Szalai Katica dietetikus, a helyszín a Cegléd és Ipartestület oktatóterme a Bercsényi út 4-6 szám alatt, részvétel ingyenes, mindez szeptember 23-án lesz. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@kukac.könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz, szerdán 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösség élmény, tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sportegyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Az Arzész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyné Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander völgyiek című nagy regény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban.
0: Jó reggelt, Cegléd!

Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, azzal mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perce. Talk to you, ez a közös ismerő címe, mely hamarosan felcsendül. A hírek után azonnal itt a 92-től maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
4: Ha ló nincs, jó a drótszamár is! Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svábsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden kire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
3: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban!
6: Erős céllel hideg front érkezik. Ma van a Magyar Dráma napja. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 18. kerületben. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL, az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátási infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és a tárolókapacitások építése biztosíthat. A magyar gazdaság stabil. A kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András Orbán Viktor köccsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. A Fidesz az október 23-ai megemlékezését a Terrorháza Múzeum előtt tartja majd. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Ma van a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-ei ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és terelésekre kell számítani a főváros 18. kerületében, a Nap utca és a Bakonybánk utca között. Az érintett szakaszt lezárják, több utcát pedig egyirányúsítanak, illetve korlátozzák a parkolást. A 166-os, a 236-os, a 236A és a 266-os autóbuszok a környező utcák felé kerülnek, megállót azonban nem hagynak ki.
3: Az időjárásról.
6: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hő. hőmérséklet. Esőre az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Napközben 18-24 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átíthatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mitő bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózásna meg remeketet. Azonnal folytatjuk dalokkal a Ceglédie kedvenc muzsikáival a jó reggelt Ceglédet, nem sokára pedig a lapszemlének köszönhetően egy picit még visszatekintünk az elmúlt hétre, az elmúlt napokra, megnézzük, mi történt celeb barátainkkal. Maradjanak velünk!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A blik.hu oldalról ajánlok, kedves hallgatók, a folytatásban olvasni valót. Costa Ricában szeptember 15-én ünnepelték a függetlenség napját, amihez az ott élő Dobó Ági is csatlakozott. Boldog függetlenség napját, Costa Rica! Már harmadik éve hívhatjuk az otthonunknak a világ egyik legcsodálatosabb országát, írta az Instagramon a korábbi szépségkirálynő, aki 2024-ben költözött családjával Közép-Amerikába. Dobó Ági a posztjában arról számolt, hogy Costa Rica idén már a 205. évfordulóját ünnepelte a Spanyolországtól való elszakadásának. Érdekességként megemlítette, hogy a függetlenséget 1821-ben Guatemalában hirdették ki, így az ország lakóihoz csak egy hónap később jutott el a hír. Ezzel a témával is foglalkozik a Blik, de maradunk még a Bliknél. Olá Gergő augusztus végén Salgó Tarjában nyitott egy girosz bárt, amely egyből vonzani kezdte a helyieket. Az érdekes nem csak a régi álmát váltotta valóra, de a városnak is szeretett volna adni valamit. Egy újabb mérföldkőhöz ért az életem, ugyanis egy újabb álmomat sikerült valóra váltani, hála érte Istennek és a családomnak, mondta az Instagramon közzétett videójában Olá Gergő, aki már gyerekkorában rajongott a finom ételekért, és otthon állandóan különleges szendvicseket készített. Mindent összeraktunk, ami volt. Volt, hogy csak egy kis párizsi volt, meg zsömle, de mindig szórtam rá valamit a fűszerekből pluszban, mindig raktam rá valami kence ficiszval, mindig alkottam otthon valamit, meséltem. Az énekes a videójában arról is beszámolt, hogy már egészen fiatalon szeretett volna egy büfét, ahol finom ételek mellé ültetheti le az embereket, ami végül 2026-ban Salgó Tarjában valósult meg. Ezzel is foglalkozik a portál. És még mindig blik.hu oldal. Krizsó Szilvia mindennapjai mostanában a kommunikációs és vezetői tréningek tartása, valamint a podcast készítése körül forognak. A műsor számára igazi szerelem projekt, amely egyfajta önterápiává is vált. Mint mondja, korábban rengeteg időt veszegetett azzal, hogy a múltól rágódott, vagy a jövő miatt aggódott, de a podcast elindítás óta sikerült a jelenre koncentrálnia. Ez a változás nem csak a munkájában, hanem az élet felfogásában is megmutatkozik. Ez egy szerelem projekt, ami önterápiává is vált, mert egyre jobban segít a jelenben maradni. Korábban rengeteg időt elpocsékoltam azzal, hogy a múltól rágódtam, vagy a jövőn aggódtam. Viszont mióta elindult a podcast, valahogy leföldelt. A legfontosabb tanúság számomra, hogy akkor élünk a legboldogabban, ha a végtelenségig megpróbáljuk leegyszerűsíteni a dolgainkat, és leginkább a jelenre koncentrálunk, említette a műsorvezető Krizsó Szilvia. A blik.hu oldalon erről is olvashatnak.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
5: Kedves hallgatók, már is folytatjuk lapszemlével. Egészen pontosan a borsonline.hu felülettel foglalkozok, innen ajánlok olvasni valót. Szeptember 17-én 77 éves korában váratlanul elhunyt Deák Vil Gyula. Az Artisius díjas blues legenda egy sikeresnek mondott műtét után örökre lehunyta a szemét, de a környezete tudja, a torkában lévő megismételhetetlen őserő mögött valójában egy magányos, összetört szív dobogott, amely másfél éve képtelen volt feldolgozni a legszörnyűbb veszteséget. A rajongók és a pályatársak sokkos állapotban vannak, senki sem akarja elhinni, hogy Bill kapitány, aki mankójára támaszkodva és igazi óriásként uralta a színpadot, nincs többé. A család közleménye szerint a tragédia váratlanul történt, ám hozzá közelállók pontosan látták, hogy az énekes élete utolsó időszakában már csak árnyéka volt önmagának. Nem a kora és nem is egy hirtelen betegség győzte le, a lelke adta fel a harcot. Deák Vil Gyula élete 2025 tavaszán tört ketté, amikor imádott felesége, Marika, 45 évnyi házasság után elhunyt. Marika nem csak a társa, hanem a mindene volt. Ő tartotta kézben a háztartást, ő készítette össze a felépő ruháit, és ő várta otthon egy meleg öleléssel minden egyes koncert után, amikor a feleség elment, Bill világ egy csapásra összeomlott. Marika elment, akkor azt hittem mindennek vége, vallotta be korábban fájdalmas őszinteséggel az énekes. Bár a fia és a családja azonnal odaköltöztek hozzá a csendes házba, hogy egyetlen percre se maradjon egyedül, a gyilkos hiányérzetet semmi sem tudta enyhíteni. A koncertek közötti üres csendes hetek váltak a legnehezebbé. Bill a tévé előtt ülve a klubvilágbajnokság meccseit vagy imádott csapata a Ferencváros mérkőzéseit nézve próbálta elütni a lassan hömpölygő időt, bár fegyelmezetten próbált erős maradni, a mondataiból áradt a végtelen szomorúság. Most nincs dolgom, nincs koncert, szinte megállt az élet, mondta akkor. A végsőkig a rajongók szeretete tartotta benne a lelket. Hatalmas erőkkel készült a nagy novemberi aréna koncertjére és az őszi turnéjára. Tudta, hogy a közönség várja őt, és nem akar csalódást okozni. Össze kell szednem magam még akkor is, ha ez egyelőre még nehezen megy, fogalmazott. De a színpad csillogása mögött már nem volt ott az a biztos hátország, az a féltő szeretet, ami 45 éven át életben tartotta. Bill kapitány most elment, átigazolt az égi Ferencvárosba, a pályatársak Nagy Ferótól Varga Miklósig pedig könnyek között búcsúznak tőle. De a gyász mögött ott van a megnyugvás is, a magyar blues király odaállt végre újra magához, ölelheti imádott Marikáját, és a két összetört szív újra együtt dobbanhat.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Itt a 92-től a Cegléd Rádióban a reklámok után, kedves hallgatók, jönnek a legfrissebb információk, utána meg a dalokkal én vissza, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 13:30-tól 17:00, szombaton 21:30-tól 18:00 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep, fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők, laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd Rádióban.
6: Erős céllel hideg front érkezik. Ma van a Magyar Dráma napja. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 18. kerületben. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL, az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátási infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és a tárolókapacitások építése biztosíthat. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András Orbán Viktor köccsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. A Fidesz az október 23-ai megemlékezését a Terrorháza Múzeum előtt tartja majd. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Ma van a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-ei ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és terelésekre kell számítani a főváros 18. kerületében, a Naputca és a Bakony Bánk

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, hőrádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Azonnal folytatjuk a jó reggelt Szegédet, kedves hallgatók, még pedig dalokkal, majd Berkes Olivér, aztán Molnár Tamás Majkával, Bruno Mars egyedül, na és én is visszatérek, programokat ajánlok, maradjanak velem ezért is.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit szeretettel vár a Cegléd és térsége ipartestület egy dietetikai előadás sorozat első eseményén. Az első találkozás egy kötetlen ismerkedős alkalom lesz, ahol az alapoktól indulnak. Mi is valójában a cukorbetegség? Hogyan alakul ki? Mi történik ilyenkor a szervezetünkben? Milyen típusai vannak? Milyen szerepet játszik a táplálkozás? Az első alkalom azonban nem csak az előadásról szól. Közösen ötletelnek arról is a résztvevők, miről szóljanak a következő találkozások. Legyen szó a mindennapi étkezésről, vércukorértékekről, szénhidrátokról, divat diétákról, receptekről, vagy éppen azokról a kérdésekről, melyekre eddig nem kaptak egyértelmű választ. Hozzák magukkal a kérdéseiket és témajavaslataikat. A cél, hogy egy olyan közösséget és előadássorozatot alakítsanak tovább, ahol közérthetően, gyakorlatiasan és hiteles szakmai információk alapján beszélhetnek a résztvevők a cukorbetegségről. A szakmai előadó Szalai Katica dietetikus, a helyszín a Cegléd és Ipartestület oktatóterme, a Bercsény 4-6 szám alatt, részvétel ingyenes, mindez szeptember 23-án lesz. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mind a szeptember 26-án lesz, 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi futókör. A futás mellett sem marad el a közösség élmény, tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sportegyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd fürdő futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Szeptember 24-én csütörtökön 17 órától az előadó dr. Juhász István közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő, kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz, szerdán 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban, Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a közös ismerősökkel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap kedden szeles marad az idő, élénk erős, helyenként viharos lesz az északi északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható. Elszórtan futózáporok, néhol zivatarok előfordulhatnak. Kora reggelre 4 és 12 fok közé hűl a levegő, délután pedig mindössze 16 és 22 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél. A hideg őszi reggel után napközben 18-22 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében főként nyugaton elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet. Hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. Délután 18-24 fokig melegszik a levegő.
1: Jó reggelt, Ceglédi!

0: Kedves hallgatók, már is megmutatom, mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. A Shine című közös ismerőst azonnal játszom a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre. Német napok szeptemberben az Opel Gyulaiban. Kedvező ajánlatokkal várunk márka kereskedésünkben. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek már 5.990.000 forinttól, 8 év gyári garanciával, részletre akár fix 2,99% THM. Ne szalaszd el a lehetőséget! Opel Gyulai, Cegléd, Külsőkörösi út 4.
3: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban.
6: Erős céllel hideg front érkezik. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 18. kerületben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL. Az ukrán üzemanyagellátási infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és a tárolókapacitások építése biztosíthat. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésnek, közölte a pénzügyminiszter Kármán András Orbán Viktor köccsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat. A környezetkémia legújabb eredményeiről tartanak előadássorozatot az akadémián. Délelőtt 10 órától a többi közt a globális fenntarthatóságról, a nanotechnológiával végzett környezeti kármentesítésről, a Kárpát-medence felszín alatti vízpótlásáról, valamint a környezeti kockázatok és az emberi betegségek kapcsolatáról hallhatnak érdekességeket a résztvevők. Az ülésről készült felvételeket a Magyar Tudományos Akadémia YouTube csatornájára közzé teszik. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. A Fidesz az október 23-ai megemlékezését a Terrorháza Múzeum előtt tartja majd. Ma van a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-ei ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és terelésekre kell számítani a főváros 18. kerületében, a Nap utca és a Bakonybánk utca között. Az érintett szakaszt lezárják, több utcát pedig egyirányúsítanak, illetve korlátozzák a parkolást. A 166-os, a 236-os, a 236A és a 266-os autóbuszok a környező utcák felé kerülnek, megállót azonban nem hagynak ki.
3: Az időjárásról.
6: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Esőre az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Napközben 18-24 fok várható.
3: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltvarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jóha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: nekünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózás, na meg remekhetett. Maradjanak velem, folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig elárulom azt is, hogy mit üzennek már a csillagok, ma sem marad el a napi horoszkóp.
0: Jó reggelt! Jó reggelt.

0: már is folytatjuk itt a 92-tön a csillagok üzeneteivel a Cegléd Rádióban. Keverd újra a kártyákat, ez a mai nap, ezért gondolata, mottoja, mondata, hogy miért, ez nem sokára kiderül. Kos, ma ha nem figyelsz oda, annyira belevetheted magadat a munkádba, hogy észre sem veszed majd, hogy már a saját határaidat feszegeted. Esetleg olyan türelmetlenné válsz a környezeteddel, hogy azután már amiatt lesz bűntudatod. Vállalj fel csak annyit ma, amit egy laza csukló gyakorlattal teljesíteni tudsz, azután törődj inkább a pihenéssel, és töltsd az időt a szeretteiddel. Bika, ma úgy érezheted, hogy körülötted mindenki csak akadályoz abban, hogy haladni tudja terveiddel, és mintha csak egy behúzott kézifékes autóval próbálnál haladni előre. Lehet, hogy le kellene állnod egy időre, eltakarítani, ami az utadban áll, és kiengedni azt a féket, majd úgy folytatni a munkát. Ikrek, ha úgy érzed, nem kapsz megfelelő figyelmet, akkor igyekezz változtatni a hozzáállásodon, és ne csak a negatív dolgaidat hozd előtérbe, ha valakivel beszélgetsz. Tele van az életed vidám és érdekes dolgokkal. Legyenek ezek a témák, ha valakivel kapcsolatba kerülsz, és meglátod, hogy le sem tudod majd vakarni az embereket magadról. Rák! Talán ma kissé szomorkásabban indul a hangulatod, de ennek ellenére ügyelj arra, hogy ne a negatív dolgokkal bombázd a környezeted. Igyekezz pozitívabb hangulatot árasztani, és kevésbé terhelni a szeretteidet a bajokkal. Rengeteg jó dolog van az életedben. Beszélj bátran azokról is, ettől te is jobb kedre derülsz majd. Oroszlán, ma valami új és érdekes dolog kerül a látókörödbe, de talán nem érzel magadban elegendő erőt ahhoz, hogy tegyél is azért, hogy közelebb kerülj hozzá. Pedig, ha változást akarsz, akkor nem nagyon tehetsz mást. Ki kell mozdulnod a komfortzónádból, és kockáztatnod kell. Valamit valamiért. Szűz. Ma lehet, hogy kicsi magányosnak és elszigeteltnek érzed magad, mivel egy olyan téma foglalkoztad, melyet épp senkivel sem tudsz megbeszélni, vagy senkinek sem akarsz elmondani. Pedig ha így van, neked kell egyedül megoldást találnod erre az ügyre, amely talán egészségügyi, vagy személyes jellegű kérdéseket vet fel. Hamarosan folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
6: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
9: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
11: Folytatjuk azonnal a csillagok üzeneteivel itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ha valami nem úgy sikerült most, ahogyan szeretted volna, vagy meghiúsult egy terved, ne ess az önsajnálat csapdájába, és ne kezd mindent és mindenkit okolni mindezért. Van olyan, hogy egy ideig nem jó lapokat oszt nekünk az univerzum, de ilyenkor fel kell állni, újra keverni a kártyákat, és átvenni tőle az osztás jogát. Vedd a kezedbe a sorsodat, te magad. Skorpió, ma talán félénkségből nem tudod elmondani valakinek, mit érzel, nem tudod kifejezni, mit gondolsz róla. Ha viszont elmaradnak a szavak és a gesztusok, sohasem tudod meg, mi lett volna a reakció, és így szegényebb lehetsz néhány, vagy éppen jó sok boldog pillanattal. Kalandra fel, gyűjts bátorságot, és lépj még ma. Nyilas, ma kissé szomorú hangulatban telik a napot, hiszen talán véget ért egy kellemes időszak az életedben, te pedig nehezen tudod elengedni az ehhez kapcsolódó kellemes érzéseket. Nem is kell, legyenek ezek kellemes emlékek, de a gondolataid most már járjanak főleg az előtted álló jövőn. Ott is sok érdekes dolog vár, amely hidd el, legalább annyi örömet okozhat, vagy hozhat, mint a mögötted álló periódus. Bak, ha nincs jó kedved, vagy nyomasz valami, nem kell úgy tenned, mintha minden rendben volna. Ha kérdezik, mi a bajod, elmondhatod annak, akire tartozik, vagy akinek része van ebben. Ha pedig úgy érzed, hogy nem szeretnél most embereket látni, igyekezz úgy szervezni a napot, hogy minél többet legyél egyedül. Vízöntő. Fontos, hogy egyensúlyt tarts a saját érdeked és a mások elképzelései között, mert mostanában talán egyre többször rendeled alá a saját igényeidet a másokénak feleslegesen. Ideje egy kicsit többet törődnöd önmagaddal, és kevesebbet foglalkozni azzal, mit gondolnak mások, vagy mit szeretnének. Legyen például a mai nap teljesen a tiéd. És végül halak. Ha körülnézel, az élet a környezetedben olyan, mint egy szappanopera, és ez, ha jól állsz hozzá, nagyon szórakoztató tud lenni. Akkor például, amikor azt látod, hogy egyes emberek hogyan képesek a legapróbb dolgokkal is nehezíteni a saját életüket. Na de elgondolkodtál azon, hogy néha te életed is ilyen lehet mások szemében? Ha például lesz egy szituáció, amit érdemes elrejtened a kíváncsi szemek elől. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: legfrissebb információkkal folytatjuk azonnal, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, aztán jövök vissza majd a kiváló közös ismerősökkel. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Erős céllel hideg front érkezik. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 18. kerületben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL. Az ukrán üzemanyagellátási infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és a tárolókapacitások építése biztosíthat. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésnek, közölte a pénzügyminiszter Kármán András Orbán Viktor köccsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat. A környezetkémia legújabb eredményeiről tartanak előadássorozatot az akadémián. Délelőtt 10 órától a többi közt a globális fenntarthatóságról, a nanotechnológiával végzett környezeti kármentesítésről, a Kárpát-medence felszín alatti vízpótlásáról, valamint a környezeti kockázatok és az emberi betegségek kapcsolatáról hallhatnak érdekességeket a résztvevők. Az ülésről készült felvételeket a Magyar Tudományos Akadémia YouTube csatornájára közzéteszik. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. A Fidesz az október 23-ai megemlékezését a Terrorháza Múzeum előtt tartja majd. Ma van a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-ei ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és terelésekre kell számítani a főváros 18. kerületében, a Nap utca és a Bakony Bánk utca között. Az érintett szakaszt lezárják, több utcát pedig egyirányosítanak, illetve

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, most meg a reklámokat követően a Train zenekar, aztán pedig én vissza a programajánlóval, időjárás jelentéssel, tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonon.

0: helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyné Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várok minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán, 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzetel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne és bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd fürdő futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a közös ismerősökkel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap kedden szeles marad az idő, élénk erős, helyenként viharos lesz az északi északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható. Elszórtan futózáporok, néhol zivatarok előfordulhatnak. Kora reggelre 4 és 12 fok közé hűl a levegő, délután pedig mindössze 16 és 22 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten északkeleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél. A hideg őszi reggel után napközben 18-22 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében főként nyugaton elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk helyenként erős lehet. Hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. Délután 18-24 fokig melegszik a levegő.
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a Jó reggelt Szegléd című műsor utolsó felvonása. Taylor Swift énekel a hírek után, azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Szeglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
7: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
8: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
9: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
10: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
9: Csak ez a baj, a hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
11: Hobbiáruház, Cegléd, külső Jászberényi út 1.
12: Na, milyen volt a nyaralás?
13: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
14: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
15: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban!
16: Hideg front hozott lehűlést, ismét kétnapos ülést tart az országgyűlés. Csökkent a hajóforgalom a Hormuzi szorosban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nagyjából évi 500 milliárd forintot kellene a magyar közúthálózatra fordítani, hogy megfelelő színvonalon lehessen tartani. Erre azonban nincs keret. Minden pénzt elvisz az autópálya koncessziós szerződés, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Kontrollnak adott interjújában úgy vélte, hogy az államnak ki kellene szállnia a koncesszióból, így felszabadulhat a mintegy 23 ezer milliárdos szerződésnek az a része, ami túlárazott. Ismét kétnapos ülést tart az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Esküttesz Szekeres Pál volt európai parlamenti képviselő, aki az augusztusban lemondott fideszes Lázár János helyét veszi át. A képviselők sürgősséggel tárgyalják az orvosi kamarai tagságot ismét kötelezővé tévő egészségügyi törvény módosítását, megvitatják a javítóintézetek gyermekvédelmi átszervezését és az építészetről szóló törvény módosítását is. Csökkent a hajóforgalom a Hormuzi szorosban. A műholdas megfigyelő rendszerek adatai alapján a hétvégén 12 áruszállító hajó haladt át az övezeten, az egy héttel korábbi 35-tel szemben. Az iráni elleni háború előtt naponta átlagosan 125 nagykereskedelmi hajó haladt át. Nem kell külön igényelni a dízelautók után járó támogatást, azt minden jogosult automatikusan megkapja. A NAV tájékoztatása szerint a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű gépjárművek üzemben tartói év végéig néhány részletben összesen 20 000 forint támogatást kapnak. Csaknem 200 kg-nyi vágott dohányra bukkantak a pénzügyőrök Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A rendőrség és a NAV munkatársai közösen ellenőriztek egy furgont, amelynek rakterében megtalálták a dohánnyal teli fóliazsákokat. A sofőr azt állította, hogy a csaknem 29 millió forint értékű árut saját fogyasztásra vásárolta. Közben az ellenőrök egy közeli ház pincéjében illegális dohánygyárat is találtak, ahol zárjegy nélküli cigaretták, különféle dohányvágógépek, mérlegek és csomagoló berendezések sorakoztak. Emiatt a jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás mellett pénzmosás gyanúja miatt is eljárás indult az ügyben. Jelentős késésekre kell számítani a ceglidi vasútvonalon, mert a repülőtér közelében leszakadt a felső vezeték. Pest-Szentlőrinc és Vecsés között nem járnak a vonatok. Kőbánya-Kispest és Vecsés között pótlóbuszok közlekednek. Napközben a Ferihegyi repülőtér felé torlódás várható.
15: Az időjárásról.
16: Napközben főként északon, északkeleten kell esőre és erős szélre számítani. A hőmérséklet napközben 18-24, késő este 10-16 fok között alakul.
15: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltbarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani 40 km per órás sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
15: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez pár perc múlva kiderül. Tartsanak velünk!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak.
4: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92.5-ön, hogy mi a téma, az mindjárt kiderül a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
5: Kedves hallgatóink, folytatjuk szüreti kis sorozatunkat, és azért, ha visszaemlékszem rá, a Cegléd Rádió indulásakor, úgy nagyjából 30 évvel ezelőtt, leginkább ezek a szüreti beszélgetések szeptemberre estek, akkor kezdődtek. Aztán egy idő után kezdtek ezek tolódni előrébb, és már megállapítottuk, hogy bizony augusztusban is időnként el kell kezdeni a szüretet, és emlékszem arra is, amikor már az egyik borász arról számolt be, hogy képzeljem el, hogy ugye amivel indulni szokott általában Magyarországon a szüret, a Csaba Gyöngyével a Balaton felvidéken, az már volt, hogy július végén el kellett kezdeni szedni. Hát egy kicsit átalakult azért a klímánk, és egy picit átalakult az a 2026-os is, és na hát erről is fogunk beszélgetni. Mai vendégemmel, aki Tápió Szentmártonból érkezett, Kis Attila borász barátunk van itt, ismét régen láttunk már itt, Attila, szervusz!
6: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Szia, Szatyi!
5: No, hát már javában nyakig benne vagytok a szüreti időszakban ti is. Mikor kezdődött a munka igazából?
6: Nálunk augusztus 19-én kezdődött meg a szüret. Ugye nálunk nincsen írsajolivér, vagy néró, vagy hasonló nagyon korai érésű fajta. Mi a turánnal szoktunk kezdeni, ez egy festőlevű szőlőhez is korai érésű.
5: Igen.
6: Már szépen be volt érve, vagy már túlérve, és azzal kezdtük, és azóta meg se álltunk, folyamatosan szüretelünk. Igazából egy-két nap szünet van, amikor úgy tele vannak a tartályok, és ki kell erjedniük. De folyamatosan szüretelünk azóta is.
5: Folyamatosan megy, ugye itt a Bénye-Gombai vidékre kell gondolnunk elsősorban, ugye a szőlőid ott vannak, ha jól tudom.
6: Igen, termőültetvények azok Gombán vannak, ott művelünk 53 hektárt, meg van 10 hektár Bényén is, ami új telepítés, 2 éves, arról még csak keveset szüretelünk.
5: Persze, mert igen.
6: Az egy fiatal az asszályban nagyon-nagyon nehézkesen növekszik. De mellette ugye Cegléd-Bercelről is vásárolok szőlőt már évek óta, tehát összességében elmondhatom, hogy ugye termés 60-70% a Bénye Gomba, a többi pedig innen Ceglédről érkezik.
5: Így van, tehát ez a Cegléd Monor egy község, gyakorlatilag a te birodalmad is ilyen szempontból.
6: Igen, ugye? Végül is mondhatom, hogy nálam is összeolvadt ez a hegyközség, mert
5: igen.
6: Ceglédről is, Monorról is, Gombáról is, sőt Monorról is szoktam vásárolni kis mennyiségben, tehát.
5: No, hát mindenféléről hallottunk ebben az évben. A tavasz még tulajdonképpen egész biztatóan indult, ha jól emlékszem, ugye?
6: Optimális volt. Volt azért téli csapadék valamennyi.
5: Igen.
6: Még a fakadás is rendben volt, de fakadás óta, igazából május óta a szájban ilyen szerintem még nem volt. Vagyis én nem emlékszek ilyenre, hogy már...
5: Hát idősebbek sem nagyon.
6: Május elejétől. Igen. Tehát május végén már ki volt égve a fű, meg az egyszikűek mindenhol. Ez általában ugye augusztusra szokott bekövetkezni itt kis hazánkban. De most így májustól folyamatosan a szájban killódik minden növény, szó szerint killódik.
5: Igen, igen, és nyilván az a szőlőkre is igaz, és ez kihat nyilván a mennyiségre. A minőségre másképpen hat, de arra is kihat. Talán a mennyiség volt itt az, ami nagyon jellemző volt, hogy azért a töredéke termett annak, amit úgy megszoktatok.
6: Általánosságban elmondható, hogy országos szinten egy ilyen 20-40% a terméskiesés, kivéve a Kunság déli részein, ahol ugye a fagykár érte a szőlőket a május 1-én.
5: Ott még nagyobb. Igen.
6: De összességében egy ilyen 20-30-40%-kal kevesebb a mennyiség. Nálam a tavalyihoz képest mondjuk egy 20% a mínusz, de azért azt is meg lehet érezni.
5: Meg.
6: Minőségben is jellemző az, hogy ugye egész nyáron kánikula volt, legalább 7 vagy 8 nap 40 fok fölé is emelkedett a hőmérséklet.
5: Igen.
6: Emiatt ilyesmi évben a cukorfokok magasak, a savak rendkívül alacsonyak, ilyen alacsony savtartalmakat nagyon-nagyon rég tapasztaltam. Uh-huh. Idén már rengeteg savat kellett pótolni must állapotban is ahhoz, hogy az erjedés biztonságos legyen.
5: Igen.
6: Mert ugye a sav ugye pufferoló hatása van, a pH-t beállítja olyan optimális körülmények közé, ahol az élesztő maga az erjedést ugye végzi, és neki jó legyen az élettevékenysége.
5: Igen, igen, igen, és ez kihat aztán a bor eltarthatóságára is, ugye, ha jól tudom, hogy a savtartalom ez nagyon fontos.
6: Abszolút, az alkohol és a savtartalom, ami a bort ugye tartósítja, mellett, hogy nyilván kénezzük, de emellett kell azért egy bizonyos alkoholtartalom, meg egy normális savtartalom, ami segít az eltarthatóságában.
5: Igen. Igen, az a bizonyos savgerinc, amit szoktak emlegetni, ugye, és ez nagyon fontos.
6: Igen,
5: az nagyon fontos. Hát bizony, ezt nehéz pótolni, de ettől függetlenül, akikkel beszéltem már borászokkal most az utóbbi néhány hétben, szóval azt mondták, hogy azért lesznek szép borok 2026-ban is.
6: Egy kifejezetten ugye, hogy aszályos év volt, ennek azért van előnye is, tehát a gombás betegségeknek így nem nagyon van esélyük teret nyerni, és emiatt se lisztharmat, se peronospora, se szület idején a botritis nem igazán tudta fertőzni a szőlőt, emiatt
5: ez
6: tökéletesen egészséges szőlők és egészséges mustok, amiket tudtunk préselni, és ebből dolgozunk. Összességében a minőséggel nem lesz baj, tehát igen, a végére kialakul ez.
5: Volt ez a fránya sárgaság nevezetű betegség, ami tizedelte a szőlőket, ez mennyire érintette a te birtokodat?
6: Ezzel küzdünk, ugye én karanténövezetben vagyok, most már itt is egyébként sok helyen az van, de nálunk már 31 hektárt a közvetlen szomszédságomban már kötelező volt kivágni, azt a név is kivágatta. Nálunk is van az ültetvényben, találtak már pozitív mintát, és azt mondták itt a növényvédős barátaim, hogy az én ültetvényem az úgy néz ki, hogy talán megmenekül, vagy megmenekült. Nyilván vannak károk, azért százalékban mérhető károk vannak, de ezt igazából nehéz megállapítani, hogy
5: nehéz
6: valóban ez okozta ezt. Ugye az elmúlt 5 évből 4 aszályos volt, mellett
5: igen,
6: azért az ültetvény is már 20-25 vagy még több éves is, tehát ezt azért nehéz beskatujázni, hogy csak az aranyszínű sárgaság, fitoplazma, ami ezt okozza. Bízunk benne, hogy azért talán sikerül leküzdeni, együtt élni vele, hát más országokban is megoldották.
5: Igen, igen. A következő évekre nézvést vannak remények, hogy ki lehet utálni innen ezt a betegséget?
6: El kell szüntetni az életterét, magát, aki ezt hordozza, ez egy pici kis rovar, egy kabóca, amerikai szőlőkabóca, annak az életterét meg kell szüntetni, az elhanyagolt szőlőket föl kell számolni.
5: Például.
6: Erre is már vannak, úgy néz ki, hogy törekvések, esetleg törvényjavaslatok is vannak már egészen minisztériumi országos szinten. Tehát bízunk benne, hogy azért ez egy országos átfogó szervezéssel megoldható a életterének a csökkentése. A meglévő ültetvényben pedig egyszerű rovarölőszeres kezeléssel a bent lévőket nyakon lehet csípni.
5: Igen, igen, igen. Na, nézzünk akkor szét egy kicsit. Mi van még a tőkén most?
6: Jelen pillanatban a kék frankosunkat születeljük, ennek még ugye egyharmada hátra van, de ma holnap végzünk vele, és akkor utána még jövő hétre marad egy 10 hektár Cabernet Sauvignonunk, ami nagyon szépnek ígérkezik, de szintúgy ugye kék frankos. Belőlük készítünk rozét is a kék frankosból, itt a vége fele vöröset, Cabernet Sauvignonból pedig csak vörös bor fog készülni.
5: Abból csak az, igen, igen. Hát az arra való, igazából valóban. És a pincében is folyik már a munka, és egyes borászok már gyakorlatilag kész borokról számoltak be, mondták, hogy tulajdonképpen jóformán lehetne palackozni és kitenni a polcra.
6: Hát egy-egy tételt én ugye akkor ítélem befejezetnek, hogyha már úgy megkapta az elsőként, ugye onnantól kezdve túl sok dolog nem történhet vele. Utána még a tisztítási folyamatok hátra vannak, fejtések, ugye üle pedig benne az aljára a seprő, az üledék. Utána derítjük, szűrjük. Nálunk még azért az kell, hogy mondjam, hogy november végétől kezdődnek, mire az új borokat elkezdjük forgalmazni. Egyébként nem is tart tovább az előző, tehát kipörög az előző évjárat.
5: Hát ez is valószínű kifog, ugye újig, ahogy szokták mondani, már a mennyiség miatt is, de Márton napján már azért lehet új bort kóstolni biztos, ugye?
6: Idén biztos, minden előbb volt, a szület is előbb volt, így biztos, hogy lesz már. Szerintem minden borászat legkésőbb Márton napjára egy 2-3 tétel biztos, hogy kóstolásra fog bocsájtani.
5: Az nagyon jó. Lesz-e, tőled is megkérdezem, minden borász barátomtól megkérdezem, lesz-e neked egy kedvenced a 2026-os évjáratból, hogy sejted?
6: Most úgy látom, hogy a vörös borok gyönyörű szépen fognak sikerülni, igen, a kék frankos és a cabernet is.
5: Hát amúgy sem áll tőle távol, ugye?
6: Igen, nálunk jó a termő réteg, a termő táj nagyon tökéletes a vörös szőlőnek, kék frankosnak és a cabernetnek. Mi ugye Bénye-gombán vagyunk 200 méter magasan, egy löszaltalaj fölött egy heterogén talaj, és az löszaltalaj az kiváló a vörös szőlőknek. Én úgy gondolom, most a kék frankos és a cabernet is gyönyörű lesz, de a fehérek, rozék is nagyon szépen sikerülnek, tele vannak illattal, hosszú ízekkel. Így, hogy korrigálva lettek a savak, így még a savérzet is tökéletes, úgyhogy
5: fontos.
6: Összességében nagyon, nagyon szép borok fognak készülni, meg szép borok készültek. Itt a környéken is kóstoltam már erjedő vagy új bort, mindenhol szépen fognak sikerülni.
5: No, hát hál' Istennek akkor legalább a minőséggel nem lesz akkor a probléma, mint a mennyiséggel. Hogyan lehet fölkészülni? Már ilyenkor tulajdonképpen a következő évre is kell nézegetni, vagy most még elég dolgotok van az idejével?
6: Ugye így, hogy óriási történelmi léptékű asszály volt idén, azért már látni azért a szőlőn is, hogy a termő alapok sem olyan óriásiak, tehát a vesző hajtás növekedés sem volt olyan intenzív, nem biztos, hogy olyan szépen beérett, vagy inkább kényszerérett veszők lesznek. Így a jövő évi termés sem gondolnám azért extra mennyiségűnek, még hogyha optimális csapadék eloszlás meg hőösszeg is lesz, akkor sem lesz szerintem kimagosló termés, egy jó termés még lehet. De azt gondolom, hogy ami bort, most aki borral foglalkozik és van szőlője, vagy tud még szőlőt vásárolni, be kell tárolni borból, mert ugye idén is kevesebb volt, és nem vagyok benne biztos, hogy jövőre is nagy termés lesz.
5: Igen. Öntözni lehet, hát valamiféle módjai vannak ennek is, de szóval nem igazán volt divatos régebben szőlőt locsolni.
6: Kicsiben azt mondom, hogy lajtos kocsival is meg lehet öntözni szépen egy szőlőt, esetleg húznak mellé ekével, vagy valamivel egy kicsi kis barázdát, és beöntözhető. Nagy üzembe már szerintem csak valamilyen csöpögtető öntözés, vagy földfelszín fölött, vagy földfelszín alatt, ami hatékony lehet.
5: Igen.
6: Viszont igen, ez eléggé testidegen tőlünk az, hogy szőlőt öntözzünk. Ugye régen persze sok mindent öntöztek, de a szőlőt nem. Most már gyümölcsöt elképzelhetetlen szerintem öntözés nélkül ültetni, telepíteni.
5: Bizony.
6: Viszont a szőlőnél is, hogyha ez tendencia, már pedig azért 5-ből 4 év, az már azt mondom, hogy mondható tendenciának, el kell rajta gondolkozni, hogy valamilyen módon öntözni kell a szőlőt.
5: Persze, hát ilyenkor a régi ültetvények előnyben vannak, hiszen azoknak a gyökerei sokkal mélyebben vannak, és ugye tudjuk, hogy a szőlőgyökér azért egy 30-40, akár 50 éves ültetvénynél már több méter mélyen lent van, és ott még talál vizet esetleg szegénykém.
6: Ez látszódik is, hogyha egy olyan ültetvénybe járunk, ahol mondjuk van 5 éves szőlő, 10 éves, 20-25, azért látszódott idén, már a lombon látszódik, hogy egy öreg ültetvénynél ott még haragos zöld, szép lombállomány, tömött fürtökkel, már egy 10 éves szőlőnél is az alsó levelek sárgultak, száradtak el, új telepítésnél meg szerintem jelentős károk vannak, kis száradtak tőkék.
5: De és sajnos erre lehet számítani a következő években is, valóban ezt nem lehet kikerülni, de hát nagyon reméljük, hogy most is, ahogy helyt álltatok eddig is, 2026-ban, majd 27-ben is ez meg fog történni, és azért nagyon jó kis környékbeli borokat kóstolhatunk, nem csak Márton napon, hanem majd természetesen utána is egészen újig. Hát majd erre visszatérünk a megfelelő időben, amikor már valóban kóstolható nagyon jó borok lesznek, és egy kicsit kielemezzük majd ezt a 2026-os évjáratot kicsit bővebben is. Most ennyi fért a mai műsoridőbe. Nagyon szépen köszönöm a friss, aktuális tájékoztatást Kis Attilának, akkor irány a Szent Mártoni pince, és akkor várjuk a nagyon jó borokat innen a környékről.
6: Ne csak Szentmártoni, Ceglédről, Monorról, mindenhonnan a környékről kóstoljanak, erre sarkalnék mindenkit, hogy egészen bátran nyúljanak a helyi termelőkhöz, mert jó borokat lehet innen is vásárolni, talán még jobb árértékarányba is, mint hogyha egy boltba vásárolnánk, úgyhogy
5: igen.
6: Én csak szurkolni tudok, hogy kóstoljanak hazait, meg kóstoljanak környékbelit. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
5: Örülök, hogy eljöttél Kis Attilának, köszönjük szépen.
4: A beszélgetés után is a Red Red Wine című közös ismerőst követően a mikrofonnál újra Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió FM 92.9.

0: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban, aztán pedig jövök vissza majd a kitűnő dalokkal. Tartsanak velem!
1: Hideg a Cegléd Rádióban.
2: Hideg front hozott lehűlést, ismét kétnapos ülést tart az országgyűlés. Csökkent a hajóforgalom a Hormuzi szorosban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nagyjából évi 500 milliárd forintot kellene a magyar közúthálózatra fordítani, hogy megfelelő színvonalon lehessen tartani. Erre azonban nincs keret. Minden pénzt elvisz az autópálya koncessziós szerződés, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Kontrollnak adott interjújában úgy vélte, hogy az államnak ki kellene szállnia a koncesszióból, így felszabadulhat a mintegy 23 ezer milliárdos szerződésnek az a része, ami túlárazott. Ismét kétnapos ülést tart az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Esküttesz Szekeres Pál volt európai parlamenti képviselő, aki az augusztusban lemondott fideszes Lázár János helyét veszi át. A képviselők sürgősséggel tárgyalják az orvosi kamarai tagságot ismét kötelezővé tévő egészségügyi törvény módosítását, megvitatják a javítóintézetek gyermekvédelmi átszervezését és az építészetről szóló törvény módosítását is. Csökkent a hajóforgalom a Hormuzi szorosban. A műholdas megfigyelő rendszerek adatai alapján a hétvégén 12 áruszállító hajó haladt át az övezeten, az egy héttel korábbi 35-tel szemben. Az iráni elleni háború előtt naponta átlagosan 125 nagykereskedelmi hajó haladt át. Nem kell külön igényelni a dízelautók után járó támogatást, azt minden jogosult automatikusan megkapja. A NAV tájékoztatása szerint a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű gépjárművek üzemben tartói év végéig néhány részletben összesen 20 ezer forint támogatást kapnak. Csaknem 200 kg-nyi vágott dohányra bukkantak a pénzügyőrök Borsodabaú-Zemplén megyében. A rendőrség és a NAV munkatársai közösen ellenőriztek egy furgont, amelynek rakterében megtalálták a dohánnyal teli fóliazsákokat. A sofőr azt állította, hogy a csaknem 29 millió forint értékű árut saját fogyasztásra vásárolta. Közben az ellenőrök egy közeli ház pincéjében illegális dohánygyárat is találtak, ahol zárjegyi nélküli cigaretták, különféle dohányvágógépek, mérlegek és csomagoló berendezések sorakoztak. Emiatt a jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás mellett pénzmosás gyanúja miatt is eljárás indult az ügyben. Jelentős késésekre kell számítani a Ceglidi vasútvonalon, mert a repülőtér közelében leszakadt a felső vezeték. Pest-Szentlőrinc és Vecsés között nem járnak a vonatok. Kőbánya-Kispest és Vecsés között pótlóbuszok közlekednek. Napközben a Ferihegyi repülőtér felé torlódás várható.
1: Az időjárásról.
2: Napközben főként északon, északkeleten kell esőre és erős szélre számítani. A hőmérséklet napközben 18-24, késő este 10-16 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a hú de nagyon későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak a mikrofonnál. Süveges András, reklámok után folytatjuk dalokkal, programajánlóval, és nem sokára indul sportos egy óra hosszánk Szabó Kristóf műsorvezetésével. Én arra a szűk 60 percre elköszönök, de 11 óra után újra találkozhatunk most. Reklámok után Tarány Tamás énekel, maradjanak velünk.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Reklámot hallottak.
7: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
8: FM 95.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit szeretettel vár a Cegléd és térsége ipartestület egy dietetikai előadás sorozat első eseményén. Az első találkozás egy kötetlen ismerkedős alkalom lesz, ahol az alapoktól indulnak. Mi is valójában a cukorbetegség? Hogyan alakul ki? Mi történik ilyenkor a szervezetünkben? Milyen típusai vannak? Milyen szerepet játszik a táplálkozás? Az első alkalom azonban nem csak az előadásról szól. Közösen ötletelnek arról is a résztvevők, miről szóljanak a következő találkozások, legyen szó a mindennapi étkezésről, bevásárlásról, vércukorértékekről, szénhidrátokról, divatdiétákról, receptekről, vagy éppen azokról a kérdésekről, melyekre eddig nem kaptak egyértelmű választ. Hozzák magukkal a kérdéseiket és témajavaslataikat. A cél, hogy egy olyan közösséget és előadássorozatot alakítsanak tovább, ahol közérthetően, gyakorlatiasan és hiteles szakmai információk alapján beszélhetnek a résztvevők a cukorbetegségről. A szakmai előadó Szalai Katica dietetikus, a helyszín a Cegléd és Ipartestület oktatóterme, a Bercsényi út 4-6 szám alatt, a részvétel ingyenes, mindez szeptember 23-án lesz. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mind a szeptember 26-án lesz, 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény, tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd fürdő futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várok minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz, szerdán 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, 10 óra után indul Sportos 1 óra osszánk Szabó Kristóf műsorvezetésével. Én arra az 1 óra osszára elköszönök, mármint a következő 60 percre, aztán 11 óra után visszatérek. Tartsanak velünk a folytatásban is, jó rádiózást kívánok!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Tisztelt Mozgás Stúdió, drága B at Gym. Szombaton már a második gyertyát gyújtjuk a születésnapi tortádon. Köszönjük, hogy 15 féle mozgásformát adsz nekünk, hogy 5 kiváló edzőnk vigyáz ránk, hogy a hatékony sportolás biztonságos és élvezetes is legyen. Kívánjuk, hogy még nagyon sok közös, hasznos és vidám időt tölthessünk együtt a teremben edzéssel, de menjünk táborozni és kerékpározni is. A Beat Gym Family nagyon boldog második születésnapot kíván. Várjuk a találkozást szombaton az Ötvös tér 6-ban.
6: Szeptemberi születésnapi nyílt napok 3 szombaton a Beat Gym Mozgás Stúdióban. A részletekért keresd Facebook oldalunkat.
1: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd Rádióban.
7: Hideg front hozott lehűlést. Súlyos vereséget szenvedett a német kormánypárt a tartományi választáson. 2 napos ülést tart az országgyűlés. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Súlyos vereséget szenvedett a Német Kereszténydemokrata Unió a tegnapi Mecklenburg-Előpomeránia és berlini tartományi választásokon. Északon Friedrich Merz kancellár pártja a CDU története leggyengébb szereplésével, a szavazatok 4,9%-ának megszerzésével kiesett a helyi parlamentből. A szélsőjobboldali AfD az előzetes eredmények szerint 38%-kal győzött. Berlinben a baloldal aratott győzelmet, miután a szavazók majdnem 26%-kal adta le rá a voksát. A CDU a fővárosban csak nem 19, az AfD pedig 16%-ot kapott. Ismét 2 napos ülést tart az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Esküdtesz Szekeres Pál volt európai parlamenti képviselő, aki az augusztusban lemondott fideszes Lázár János helyét veszi át. A képviselők sürgősséggel tárgyalják az orvosi kamarai tagságot, ismét kötelezővé tévő egészségügyi törvénymódot, megvitatják a javítóintézetek gyermekvédelmi átszervezését és az építészetről szóló törvény módosítását is. Csökkent a hajóforgalom a Hormozi szorosban. A műholdas megfigyelő rendszerek adatai alapján a hétvégén 12 áruszállító hajó haladt át az övezeten, az egy héttel korábbi 35-tel szemben. Az Irán elleni háború előtt a világ olaj és csepp folyósított földgáz forgalmának mintegy 1/5-ét bonyolító átjárón naponta átlagosan 125 nagy kereskedelmi hajó haladt át. Nem kell külön igényelni a dízelautók utánjáró támogatást, azt minden jogosult automatikusan megkapja. A NAV tájékoztatása szerint legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű gépjárművek üzemben tartói évvégéig 4 részletben összesen 20 000 forint támogatást kapnak. Csak nem 200 kg-nyi vágott dohányra bukkantak a pénzügyőrök Borsodabaú-Zemplén megyében. A rendőrség és a NAV munkatársai közösen ellenőriztek egy furgont, amelynek rakterében megtalálták a dohánnyal teli fólia zsákokat. A sofőr azt állította, hogy a csaknem 29 millió forint értékű árut saját fogyasztásra vásárolta. Közben az ellenőrök egy közeli ház pincéjében illegális dohánygyárat is találtak, ahol zárjegy nélküli cigaretták, különféle dohányvágógépek, mérlegek és csomagoló berendezések sorakoztak. Emiatt a jövedéki törvénysértés és a költségvetési csalás mellett pénzmosás gyanúja miatt is eljárás indult az ügyben.
1: Az időjárásról.
7: Hideg front hozott lehűlést. Napközben főként északon, északkeleten kell esőre és erős szélre számítani. Egy-egy zivatar is kialakulhat, ennek ellenére ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal. A hőmérséklet napközben 18-24, késő este 10-16 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett szó lesz majd a Serie A-ról, valamint a NASCAR Cup Series rájátszásáról is. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: 84 gólos meccsen nyert Tökölön a ceglédi KKS-e a férfi U20 harmadosztályú bajnokság második fordulójában. Becsés Tököl, Cegléd 36-48. Tóth László. Nem a védekezésről szólt a mérkőzés, de a 48 gól önmagáért beszél. Magabiztos győzelmet arattunk a második bajnoki mérkőzésünkön. Ezzel a győzelemmel kívánunk gyors gyógyulást, visszatérést a kispadra a csapat edzőinek, Dengi Zolinak.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
3: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
4: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
3: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
5: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre. Német napok szeptemberben az Opel Gyulaiban. Kedvező ajánlatokkal várunk márka kereskedésünkben. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek már 5.990.000 forinttól, 8 év gyári garanciával, részletre akár fix 2,99% THM. Ne szalaszd el a lehetőséget! Opel Gyulai, Cegléd, Külsőkörösi út 4.
1: Reklámot hallottak!

A PIK Szegedet látta vendégül a Ceglédi KKS-e az első osztályú férfi U16-os bajnokság harmadik fordulójában. Kiválóan küzdöttek a ceglédi fiúk, de 20 percig kiegyenlített játék és döntetlen állás után a vendégek folyamatosan növelni tudták az előnyüket a lefújásig. Cegléd, PIK Szeged 25-34. Majoros László értékelése? Sokat javult a játékképe az előző meccshez képest, nagyot küzdöttek a srácok, ezért szeretnék gratulálni nekik. Vannak azonban még olyan dolgok, amiket ki kell javítanunk, de dolgozunk tovább. Két erős ellenféllel szemben is megmutatta a csapat, hogy van tartása, és egységesek vagyunk, viszont most már szeretnénk, ha ez pontokban is megmutatkozna. Szegli.

0: Ferencváros férfi vízilabda csapata múlt hét vasárnap este sorozatban 9. alkalommal nyerte meg a Magyar Kupát, ami Jansik Szilárd 10. Magyar Kupa aranyérmét is jelentette. Ezzel egyedülálló rekorder a világon, számolt be a hírről az M4 Sport. A Ferencváros ceglédi csapatkapitánya egészen egyedülálló sorozatot produkál. A Fradi 2018 óta tartó kupa uralmának minden sikerében részt vett, és mivel 2013-ban korábban a Szegeddel is kupagyőztes lett, vasárnap este már 10. alkalommal emelhette magasba a trófeát. Nincs még egy vízilabdázó a világon, aki ennyiszer ezt megtette volna bármelyik országban.
1: Cegléd Rádió.

0: 2-2-es döntetlennel ért véget a Serie A 5. fordulójának szuperrangadója, a Roma Inter. Ha talán nem is erre a párosításra gondol, a rajongó, amikor az olasz derbikre gondol, mint például a Derby d'Italia, az Inter és a Juve közt, vagy a Madonnina, amely a milánói rangadó. De az aktuális formát elnézve jelenleg ez a két legjobb csapat most Olaszországban. Nagy változásokon ment keresztül mindkét csapat az elmúlt időszakban. Az Inter sikeredzője Simone Inzaghi 2024-ben az Al-Hilal kispadjára ült le. Helyét Christian Kibu vette át, aki egy valódi Inter legenda, második évében pedig meg is nyerte a Scudetto Tenerazzurrival. A farkasoknál rengeteg edzőt kipróbálva jutottak el végül Giampiero Gasperinihez, aki érdekes módon volt az Inter edzője is a 10-es évek elején egy rövid ideig, ám hírnevét nem annak az időszaknak köszönheti. 2016-tól egészen tavalyig az Atalanta kispadján ült, a csapat pedig irányítása alatt folyamatosan európai kupa indulásért küzdött, mi több, az esetek túlnyomó részében BL pozíciókért harcolt. A rutinos 68 éves szakember nem a fiatal generációt képviseli, ennek ellenére nagyon modern támadó focit játszik. Daniel Malen szerződtetése volt a kulcs, a holland támadó újra született a fővárosban, tavaly télen érkezett akkor kölcsönben az Aston Villától, ahol fél szezon alatt 14 gólt szerzett és lett végül a második a góllövő listán, és idén is 6 találatnál tart már. Az Inter okosan igazolt a rutinos Premier League játékosokkal erősítette elsősorban, kialakítva egy elég erős angol kontingenst John Stones-szal, Curtis Jones-szal, valamint Jed Spence-szel. A Juventus, a Milán és a Napoli is botladozik, messze menő következtetés nem lehet levonni, ám most minden abban az irányba mutat, hogy ez a két csapat fog versenyezni az olasz bajnoki címért idén.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a két kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svábsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak!

0: Joey Logano nyerte a Chicagói Oval versenyt, amit szombat este magyar idő szerint vasárnap hajnalban rendeztek. A NASCAR Cup Series roppant különleges lebonyolítási rendszere miatt állandó izgalomnak van kitéve a néző. Az egész évet domináló Denny Hamlint például az egész évben pocsékformát mutató Kyle Larson pár jó futammal, valamint egy több mint 50 futamon át tartó nyeretlenségi sorozatot megdöntő futamgyőzelemmel megelőzte a bajnoki pontverseny élén egy ponttal. Logano is tapad rájuk, míg Bell, Reddick, Gibbs, Blaney kicsit leszakadva követi ezt a triót. A következő verseny jövő hét vasárnap a Kansas Speedway-en egy klasszikus, másfél mérföldes obán lesz.
1: Cseglét Rádió! Cseglét Rádió! 92.5.
2: J-Lo! Jadusár, nagy matná!
3: It's a new generation.
2: Mr. Worldwide!
3: Of party people.

0: Cegléd Rádió sporthír összefoglalóját hallhatták, egy hét múlva megint jelentkezem és beszámolok az akkori eredményekről, friss hírekről. Szabó Kristófot hallották, hallgassanak bennünket továbbra is, viszont hallásra!
1: Cegléd Rádió!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
4: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
5: A Kossuth étterem napi ajánlatai. Tojásleves, A menü bolonyai spagetti reszelt sajttal, B menü sertésszelet Budapest módra párolt rizssel. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
6: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
5: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
1: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd Rádióban!
7: Hidegfront hozott lehűlést. Súlyos vereséget szenvedett a német kormánypárt a tartományi választáson. Érdemes a fűtési szezon előtt próbafűtést végezni otthon, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Súlyos vereséget szenvedett a Német Kereszténydemokrata Unió a tegnapi Mecklenburg-Előpomeránia és berlini tartományi választásokon. Északon Friedrich Merz kancellár pártja a CDU története leggyengébb szereplésével, a szavazatok 4,9%-ának megszerzésével kiesett a helyi parlamentből. A szélsőjobboldali AfD az előzetes eredmények szerint 38%-kal győzött. Berlinben a baloldal aratott győzelmet, miután a szavazók majdnem 26%-kal adta le rá a voksát. A CDU a fővárosban csak nem 19, az AfD pedig 16%-ot kapott. Csökkent a hajóforgalom a Hormozi szorosban. A műholdas megfigyelő rendszerek adatai alapján a hétvégén 12 áruszállító hajó haladt át az övezeten, az egy héttel korábbi 35-tel szemben. Az Irán elleni háború előtt a világ olaj és csepp folyósított földgáz forgalmának mintegy ötödét bonyolító átjárón naponta átlagosan 125 nagy kereskedelmi hajó haladt át. Érdemes a fűtési szezon előtt próbafűtést végezni otthon, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Közölték, a kémény ellenőrzése mellett a fűtőeszközöket is célszerű típustól és életkortól függetlenül évente ellenőrizni. A jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Ezen kívül a szénmonoxid érzékelőknek is van szavatossági idejük, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell. Nem kell külön igényelni a dízelautók utánjáró támogatást, azt minden jogosult automatikusan megkapja. A NAV tájékoztatása szerint legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű gépjárművek üzemben tartói évvégéig 4 részletben összesen 20 000 forint támogatást kapnak. Csak nem 200 kg-nyi vágott dohányra bukkantak a pénzügyőrök Borsodabaú-Zemplén megyében. A rendőrség és a NAV munkatársai közösen ellenőriztek egy furgont, amelynek rakterében megtalálták a dohánnyal teli fólia zsákokat. A sofőr azt állította, hogy a csaknem 29 millió forint értékű árut saját fogyasztásra vásárolta. Közben az ellenőrök egy közeli ház pincéjében illegális dohánygyárat is találtak, ahol zárjegy nélküli cigaretták, különféle dohányvágógépek, mérlegek és csomagoló berendezések sorakoztak, emiatt a jövedéki törvénysértés és a költségvetési csalás mellett pénzmosás gyanúja miatt is eljárás indult az ügyben.
1: A az időjárásról.
7: Napközben főként északon, északkeleten kell esőre és erős szélre számítani. Egy-egy zivatar is kialakulhat, ennek ellenére ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal. A hőmérséklet napközben 18-24, késő este 10-16 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
8: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltbarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, 40 km/órás sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamionstopp 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András újra. Remélem velem tartanak. További jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz mínusz kettőt folytatjuk dalokkal, kiváló közös ismerősökkel, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, és nem sokára elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem, szóval mindjárt napi horoszkóp, maradjanak velem.
0: Egyéb rádió. FM 92.5.
2: Mr. 3.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
5: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit szeretettel vár a Cegléd és térsége ipartestület egy dietetikai előadás sorozat első eseményén. Az első találkozás egy kötetlen ismerkedős alkalom lesz, ahol az alapoktól indulnak. Mi is valójában a cukorbetegség? Hogyan alakul ki? Mi történik ilyenkor a szervezetünkben? Milyen típusai vannak? Milyen szerepet játszik a táplálkozás? Az első alkalom azonban nem csak az előadásról szól. Közösen ötletelnek arról is a résztvevők, miről szóljanak a következő találkozások. Legyen szó a mindennapi étkezésről, vércukorértékekről, szénhidrátokról, divatdiétákról, receptekről, vagy éppen azokról a kérdésekről, melyekre eddig nem kaptak egyértelmű választ. Hozzák magukkal a kérdéseiket és témajavaslataikat. A cél, hogy egy olyan közösséget és előadássorozatot alakítsanak tovább, ahol közérthetően, gyakorlatiasan és hiteles szakmai információk alapján beszélhetnek a résztvevők a cukorbetegségről. A szakmai előadó Szalai Katica dietetikus, a helyszín a Cegléd és Ipartestület oktatóterme a Bercsényi 4-6 szám alatt, részvétel ingyenes. Mindez szeptember 23-án lesz. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mind a szeptember 26-án lesz, 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sportegyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd fürdő futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától az előadó dr. Juhász István közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@ceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz, szerdán 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem hiszi, járjon utána. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik. A déli báb kávézó és street

folytatjuk itt a 92-tön a csillagok üzeneteivel a Cegléd Rádióban. Keverd újra a kártyákat, ez a mai nap, ezért gondolata, mottoja, mondata, hogy miért, ez nem sokára kiderül. Kos, ma ha nem figyelsz oda, annyira belevetheted magadat a munkádba, hogy észre sem veszed majd, hogy már a saját határaidat feszegeted. Esetleg olyan türelmetlenné válsz a környezeteddel, hogy azután már amiatt lesz bűntudatod. Vállalj fel csak annyit ma, amit egy laza csukló gyakorlattal teljesíteni tudsz, azután törődj inkább a pihenéssel, és töltsd az időt a szeretteiddel. Bika, ma úgy érezheted, hogy körülötted mindenki csak akadályoz abban, hogy haladni tudja terveiddel, és mintha csak egy behúzott kézifékes autóval próbálnál haladni előre. Lehet, hogy le kellene állnod egy időre, eltakarítani, ami az utadban áll, és kiengedni azt a féket, majd úgy folytatni a munkát. Ikrek, ha úgy érzed, nem kapsz megfelelő figyelmet, akkor igyekezz változtatni a hozzáállásodon, és ne csak a negatív dolgaidat hozd előtérbe, ha valakivel beszélgetsz. Tele van az életed vidám és érdekes dolgokkal. Legyenek ezek a témák, ha valakivel kapcsolatba kerülsz, és meglátod, hogy le sem tudod majd vakarni az embereket magadról. Rák! Talán ma kissé szomorkásabban indul a hangulatod, de ennek ellenére ügyelj arra, hogy ne a negatív dolgokkal bombázd a környezetet. Igyekezz pozitívabb hangulatot árasztani, és kevésbé terhelni a szeretteidet a bajokkal. Rengeteg jó dolog van az életedben. Beszélj bátran azokról is, ettől te is jobb kedre derülsz majd. Oroszlán, ma valami új és érdekes dolog kerül a látókörödbe, de talán nem érzel magadban elegendő erőt ahhoz, hogy tegyél is azért, hogy közelebb kerülj hozzá. Pedig, ha változást akarsz, akkor nem nagyon tehetsz mást. Ki kell mozdulnod a komfortzónádból, és kockáztatnod kell. Valamit valamiért. Szűz. Ma lehet, hogy kicsi magányosnak és elszigeteltnek érzed magad, mivel egy olyan téma foglalkoztat, melyet épp senkivel sem tudsz megbeszélni, vagy senkinek sem akarsz elmondani. Pedig, ha így van, neked kell egyedül megoldást találnod erre az ügyre, amely talán egészségügyi, vagy személyes jellegű kérdéseket vet fel. Hamarosan folytatjuk a napi horoszkópot.

ajánlattal. Kalandra fel, gyűjts bátorságot, és lépj még ma! Nyilas! Ma kissé szomorú hangulatban telik a napot, hiszen talán véget ért egy kellemes időszak az életedben, te pedig nehezen tudod elengedni az ehhez kapcsolódó kellemes érzéseket. Nem is kell, legyenek ezek kellemes emlékek, de a gondolataid most már járjanak főleg az előtted álló jövőn. Ott is sok érdekes dolog vár, amely hidd el, legalább annyi örömet okozhat, vagy hozhat, mint a mögötted álló periódus. Bak! Ha nincs jó kedved, vagy nyomasz valami, nem kell úgy tenned, mintha minden rendben volna. Ha kérdezik, mi a bajod, elmondhatod annak, akire tartozik, vagy akinek része van ebben. Ha pedig úgy érzed, hogy nem szeretnél most embereket látni, igyekezz úgy szervezni a napod, hogy minél többet legyél egyedül. Vízöntő. Fontos, hogy egyensúlyt tarts a saját érdeked és a mások elképzelései között, mert mostanában talán egyre többször rendeled alá a saját igényeidet a másokénak feleslegesen. Ideje egy kicsit többet törődnöd önmagaddal, és kevesebbet foglalkozni azzal, mit gondolnak mások, vagy mit szeretnének. Legyen például a mai nap teljesen a tiéd. És végül halak. Ha körülnézel, az élet a környezetedben olyan, mint egy szappanopera, és ez, ha jól állsz hozzá, nagyon szórakoztató tud lenni. Akkor például, amikor azt látod, hogy egyes emberek hogyan képesek a legapróbb dolgokkal is nehezíteni a saját életüket. Na de elgondolkodtál azon, hogy néha te életed is ilyen lehet mások szemében? Ma például lesz egy szituáció, amit érdemes elrejtened a kíváncsi szemek elől. Mára ezt üzenték a csillagok. Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen.

0: kötelezhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
1: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik, nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
4: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a közös ismerősökkel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap kedden szeles marad az idő, élénk erős, helyenként viharos lesz az északi északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható. Elszórtan futózáporok, néha zivatarok előfordulhatnak. Kora reggelre 4 és 12 fok közé hűl a levegő, délután pedig mindössze 16 és 22 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten északkeleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél. A hideg őszi reggel után napközben 18-22 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében főként nyugaton elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet. Hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. Délután 18-24 fokig melegszik a levegő.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, a délelőttnek vége, a délután meg mindjárt indul, mutatom, hogy nálunk mivel. A hírek után azonnal Shakira énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
2: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd Rádióban.
4: Hideg front hozott lehűlést. Elfogták az erzsébetvárosi gyilkosság két feltételezett tettesét. Érdemes a fűtési szezon előtt próbafűtést végezni otthon, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Súlyos orosz dróntámadás érte az éjjel Kijev megyét. Az ukrán főváros térségében 3 gyermek és 1 nő halt meg a légicsapásokban. Ezen kívül egy logisztikai központot, a Bojárkai gázelosztó állomást, az odesszai kikötőben egy katonai rakománnyal érkezett hajót, valamint infrastruktúrális létesítményeket ért találat. Közben az orosz légvédelem csaknem 250 ukrán drónt lőtt le 18 régió és a Fekete-tenger felett. A nem végleges adatok szerint a kormányzó Egységes Oroszország párt fölényesen megnyerte a hétvégi oroszországi választást. A szavazatok 95%-ának összeszámolása alapján csaknem 58%-ot kapott, ezzel megőrizve alkotmányozó többségét, mintegy 330 mandátumot szerezhet a 450 fős orosz parlament alsóházban, az Állami Dumában. A második helyen az Oroszországi Föderáció kommunista pártja végzett, majdnem 14%. Az Oroszország Liberális Demokrata pártja 9, az Új Emberek pedig 8%-ot kapott. A részvételi arány meghaladta az 59%-ot. Elfogták az erzsébetvárosi gyilkosság két feltételezett tettesét. Mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki, egyikük beismerte a bűncselekmény elkövetését, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Múlt péntek éjjel a 7. kerületi Akácfa utcában a támadók egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt. A rendőrök még aznap elfogtak egy gyanúsítottat, aki azonban megalapozott gyanú hiányában a hétvégén szabadon távozott. Vélhetően elhagyná az országot, ezért még 3 hónapig biztosan letartóztatásban marad az a lengyel buszsofőr, aki augusztusban az M3-ason szerencsétlenül járt zarándok buszt vezette. Az eddigi vizsgálatok szerint a férfi hajnalban elaludt a volánnál, ezért borult fel a busz. Az 57 utas és 2 járművezető közül 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. Érdemes a fűtési szezon előtt próbafűtést végezni otthon, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Közölték, a kémény ellenőrzése mellett a fűtőeszközöket is célszerű típustól és életkortól függetlenül évente ellenőrizni. A jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Ezen kívül a szénmonoxid érzékelőknek is van szavatossági idejük. Ha ez letelt, a készüléket cserélni kell.
2: Az idő. Járásról.
4: Napközben főként északon, északkeleten kell esőre és erős szélre számítani. Egy-egy zivatar is kialakulhat, ennek ellenére ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal. A hőmérséklet napközben 18-24, késő este 10-16 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltvarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jóha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Na meg jó étvágyat az ebédhez. A Plusz-mínusz 2-t persze a Ceglédiek kedvenc dalaival folytatjuk. Hamarosan pedig egy picit a mai nappal foglalkozok. Azaz szeptember 21-ével, hétfővel. Ezért is hallgassanak rám.
0: FM 92.5. Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit szeretettel vár a Cegléd és térsége ipartestület egy dietetikai előadás sorozat első eseményén. Az első találkozás egy kötetlen ismerkedős alkalom lesz, ahol az alapoktól indulnak. Mi is valójában a cukorbetegség? Hogyan alakul ki? Mi történik ilyenkor a szervezetünkben? Milyen típusai vannak? Milyen szerepet játszik a táplálkozás? Az első alkalom azonban nem csak az előadásról szól. Közösen ötletelnek arról is a résztvevők, miről szóljanak a következő találkozások. Legyen szó a mindennapi étkezésről, bevásárlásról, vércukorértékekről, szénhidrátokról, divat diétákról, receptekről, vagy éppen azokról a kérdésekről, melyekre eddig nem kaptak egyértelmű választ. Hozzák magukkal a kérdéseiket és témajavaslataikat. A cél, hogy egy olyan közösséget és előadássorozatot alakítsanak tovább, ahol közérthetően, gyakorlatiasan és hiteles szakmai információk alapján beszélhetnek a résztvevők a cukorbetegségről. A szakmai előadó Szalai Katica dietetikus, a helyszín a Cegléd és Ipartestület oktatóterme, a Bercsényi út 4-6 szám alatt, részvétel ingyenes, mindez szeptember 23-án lesz. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 3195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden meseket velő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz, szerdán 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban, Albert Hirsán, a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszín, tehát mondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától szeptember 27-én 9 óráig.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: Kedves hallgatók, szeptember 21-e van, mai napon a Máték ünnepelhetnek, de hallgatóink köszöntetik Mirella és Mira nevű ismerőseiket is. A Máté bibliai név, a héber Matanya név rövidített Matai formájának a görög alakjából származik jelentése, Java ajándéka. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egy zene jön, aztán pedig folytatjuk születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal, maradjanak velem.
1: Ceglét Rádió FM 92.5.

kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, valamint zenészekhez kapcsolódó történésekkel, évfordulókkal. 1980-ban ezen a napon Bob Marley futás közben összeesett a Central Parkban. A vizsgálatok rákbetegséget diagnosztizáltak nála. 1991-ben a Status Quo zenekar 14 órán belül 4 brit arénában adott koncertet. Erre mondja Pesti, hogy na, az nem semmi. Ezen a napon született 1972-ben Liam Gallagher, az Oasis együttes énekese. A csapat 91-ben alakult, Manchesterben, rockzenekarról beszélünk, csak mondom a nagyon fiataloknak a formációt. Liam Gallagher, Paul Arthurs, Paul McGeehan és Tony McCarroll alapították, akikhez hamarosan csatlakozott Liam bátyja, Noel Gallagher. Az Oasis máig több mint 70 millió albumot adott el világszerte, és 8 listavezető számuk volt Nagy-Britanniában. Noel Gallagher szerezte a zenekar számainak nagy részét, és csak ő meg öccse, Liam voltak az első feloszlásuk előtt folyamatosan tagjai. Bármint a zenekarnak, a formáció kezdetben manchesteri klubokba lépett fel és szerzett ismertséget. Leszerződtek egy független lemezkiadóhoz, ami 1994-ben megjelentette a Britpop mozgalmat vezető debütáló albumokat, a Definitely Maybe-t. 2009. augusztus 28-án Párizsban néhány perccel a Rock and Sam fesztiválbeli fellépésük előtt a két Gallagher testvér az öltözőben annyira összeveszett, hogy Noel azonnal lehagyta a zenekart. Két órával később Noel a hivatalos Oasis weboldalon a következőt publikálta. Némi szomorúsággal, de óriási megkönnyebbüléssel közlöm, hogy ma este elhagytam az Oasis-t. Az emberek majd azt írnak és mondanak, amit akarnak, de én egyszerűen egy napot sem tudok tovább együtt dolgozni Liammel. Egyébként ezek után az Oasis lemondta az európai koncertturné folytatását. Na de ennek itt nem volt vége, jött az örömhír, hát kicsit később, nem is kicsit, nagyon későn. 2024. augusztus 27-én az Oasis bejelentette, hogy újra alakul a formáció. Ez ugye meg is történt, azóta is együtt vannak és zenélnek. Hát mondjuk náluk kérdés, hogy meddig lesz ez így. Minden esetre ők jönnek itt a Cegléd Rádióban. Cegléd.

Kedves hallgatók, még egy évfordulót meg kell említenem itt a Zenen of Time rovat végén. 1989-ben feloszlott a Bengals együttes. A formáció egy kizárólag lányokból álló amerikai pop-rock együttes volt, mondom a fiataloknak. Los Angelesben alakult 1981-ben, működésük első szakaszában, amely 1989-ig tartott, számos világslágerük született, mint például a Walk Like an Egyptian, a Manic Monday, a Hazy Shade of Winter és az Eternal Flame. Közel egy évtizednyi szünet után 1999-ben újra alakultak, azóta két albumot adtak ki, Susan House és két barátnője, Patterson nővérek Vicky és Debbie 1980 decemberében alakítottak meg egy lánybandát Los Angelesben, most visszatekintünk, The Banks néven, és 60-as évek rockzenéjének stílusában kezdtek zenélni. 81-ben a trió megjelentetett egy kis lemezt, melyen a Getting Out of Hand és a Call on Me című számok

számos lágerista élére jutott fel, nem csak Amerikában, de Európa több országában is. Meg is hallgatjuk, annak ellenére, hogy az évforduló szomorú, hiszen ezen a napon, ahogy említettem, 1989-ben feloszlott a Bangles együttes.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a közös ismerősökkel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap kedden szeles marad az idő, élénk erős, helyenként viharos lesz az északi északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néhol zivatarok előfordulhatnak. Kora reggelre 4 és 12 fok közé hűl a levegő, délután pedig mindössze 16 és 22 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél. A hideg őszi reggel után napközben 18-22 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében főként nyugaton elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet. Hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. Délután 18-24 fokig melegszik a levegő.
1: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 utolsó 60 perce. Ez a közös ismerős szól, azonnal a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban.
8: Hideg front hozott lehűlést. Súlyos orosz dróntámadás érte az éjjel Kijev megyét. Elfogták az erzsébetvárosi gyilkosság két feltételezett tettesét. Jó napot kívánok, Laványi Judit vagyok. Súlyos orosz dróntámadás érte az éjjel Kijev megyét. Az ukrán főváros térségében 3 gyermek és egy nő halt meg a légicsapásokban. Ezen kívül egy logisztikai központot, a Bojárkai gázelosztó állomást, az odesszai kikötőben egy katonai rakománnyal érkezett hajót, valamint infrastruktúrális létesítményeket ért találat. Közben az orosz légvédelem csaknem 250 ukrán drónt lőtt le 18 régió és a Fekete-tenger felett. A nem végleges adatok szerint a kormányzó Egységes Oroszország párt fölényesen megnyerte a hétvégi oroszországi választást. A szavazatok 95%-ának összeszámolása alapján csaknem 58%-ot kapott, ezzel megőrizve alkotmányozó többségét, mintegy 330 mandátumot szerezhet a 450 fős orosz parlament alsóházban, az Állami Dumában. A második helyen az Oroszországi Föderáció kommunista pártja végzett, majdnem 14%-kal. Az Oroszország Liberális Demokrata pártja 9, az Új Emberek pedig 8%-ot kapott. A részvételi arány meghaladta az 59%-ot. Elfogták az erzsébetvárosi gyilkosság két feltételezett tettesét. Mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki, egyikük beismerte a bűncselekmény elkövetését, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Múlt péntek éjjel a 7. kerületi Akácfa utcában a támadók egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt. A rendőrök még aznap elfogtak egy gyanúsítottat, aki azonban megalapozott gyanú hiányában a hétvégén szabadon távozott. Vélhetően elhagyná az országot, ezért még 3 hónapig biztosan letartóztatásban marad az a lengyel buszsofőr, aki augusztusban az M3-ason szerencsétlenül járt zarándokbuszt vezette. Az eddigi vizsgálatok szerint a férfi hajnalban elaludt a volánnál, ezért borult fel a busz. Az 57 utas és 2 járművezető közül 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. Érdemes a fűtési szezon előtt próbafűtést végezni otthon, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Közölték, a kémény ellenőrzése mellett a fűtőeszközöket is célszerű típustól és életkortól függetlenül évente ellenőrizni. A jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Ezen kívül a szénmonoxid érzékelőknek is van szavatossági idejük. Ha ez letelt, a készüléket cserélni kell.
2: Az időjárásról.
8: Napközben főként északon, északkeleten kell esőre és erős szélre számítani. Egy-egy zivatar is kialakulhat, ennek ellenére ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal. A hőmérséklet napközben 18-24, késő este 10-16 fok között alakul.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként fél pályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltvarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalomirányításra kell számítani, 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk dalokkal olyannyira, hogy kérem szépen ebben a szűk 60 percben a zenéké lesz a főszerep, úgyhogy ezért is maradjanak vele, meg persze jönnek a fontos hasznos infók, programajánló, és szólok majd az időjárásról is, tartsanak tehát velem.
0: Szegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit szeretettel vár a Cegléd és térsége ipartestület egy dietetikai előadás sorozat első eseményén. Az első találkozás egy kötetlen ismerkedős alkalom lesz, ahol az alapoktól indulnak. Mi is valójában a cukorbetegség? Hogyan alakul ki? Mi történik ilyenkor a szervezetünkben? Milyen típusai vannak? Milyen szerepet játszik a táplálkozás? Az első alkalom azonban nem csak az előadásról szól. Közösen ötletelnek arról is a résztvevők, miről szóljanak a következő találkozások. Legyen szó a mindennapi étkezésről, bevásárlásról, vércukorértékekről, szénhidrátokról, divat diétákról, receptekről, vagy éppen azokról a kérdésekről, melyekre eddig nem kaptak egyértelmű választ. Hozzák magukkal a kérdéseiket és témajavaslataikat. A cél, hogy egy olyan közösséget és előadássorozatot alakítsanak tovább, ahol közérthetően, gyakorlatiasan és hiteles szakmai információk alapján beszélhetnek a résztvevők a cukorbetegségről. A szakmai előadó Szalai Katica dietetikus, a helyszín a Cegléd és Ipartestület oktatóterme, a Bercsényi út 4-6 szám alatt, részvétel ingyenes. Mindez szeptember 23-án lesz. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mind a szeptember 26-án lesz, 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sportegyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd fürdő futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz, szerdán 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban, Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyné Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik. A Déli Báb kávézó és street foodban.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerő.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Német napok szeptemberben az Opel Gyulaiban. Kedvező ajánlatokkal várunk márka kereskedésünkben. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek már 5.990.000 forinttól, 8 év gyári garanciával, részletre akár fix 2,99% THM. Ne szalaszd el a lehetőséget! Opel Gyulai, Cegléd, Külsőkörösi út 4.
1: Reklámot hallottak!

0: Folytatjuk, kedves hallgatók, a közös ismerősökkel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap kedden szeles marad az idő, élénk erős, helyenként viharos lesz az északi-északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható. Elszórtan futózáporok, néha zivatarok előfordulhatnak. Kora reggelre 4 és 12 fok közé hűl a levegő, délután pedig mindössze 16 és 22 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél. A hideg őszi reggel után napközben 18-22 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében főként nyugaton elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk helyenként erős lehet. Hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. Délután 18-24 fokig melegszik a levegő.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Itt minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, véget ért a plusz-minusz kettő a mai, mindjárt indul a hétfő délután, mutatom, hogy mivel. Lost Frequencies felvételét játszom Back to You címmel, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon giroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
8: Súlyos orosz dróntámadás érte éjjel Kijev megyét. Elfogták az Erzsébetvárosi gyilkosság feltételezett tetteseit. Hidegfront hozott lehűlést. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Súlyos orosz dróntámadás érte éjjel Kijev megyét. Az ukrán főváros térségében 3 gyerek és egy nő meghalt a légi csapásokban. Ezen kívül egy logisztikai központot, egy gázelosztó állomást, az odesszai kikötőben egy katonai rakománnyal érkezett hajót, valamint infrastruktúrális létesítményeket ért találat. Közben az orosz légvédelem csaknem 250 ukrán drónt lőtt le, 18 régió és a Fekete-tenger felett. A nem végleges adatok szerint a kormányzó Egységes Oroszország párt nagy fölénnyel megnyerte a hétvégi oroszországi választást. A szavazatok 95%-ának összeszámlálása alapján csaknem 58%-ot kapott, ezzel megőrizve alkotmányozó többségét, mintegy 330 mandátumot szerezhet a 450 fős orosz parlament alsóházában. A második helyen az Oroszországi Föderáció kommunista pártja végzett, majdnem 14%-kal. Az Oroszország Liberális Demokrata pártja 9, az Új Emberek 8%-ot kapott. A részvételi arány meghaladta az 59%-ot. Elfogták az Erzsébetvárosi gyilkosság feltételezett tettesét. Mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki. Egyikük beismerte a bűncselekmény elkövetését, közölte a rendőrfőkapitányság. Múlt péntek éjjel a 7. kerületi Akácfa utcában a támadók egy 36 éves férfit bántalmaztak, a helyszínen meghalt. A rendőrök még aznap elfogták a gyanúsítottat, aki azonban megalapozott gyanú hiányában a hétvégén szabadon távozott. vélhetően elhagyná az országot, ezért még 3 hónapig biztosan letartóztatásban marad. Az a lengyel buszsofőr, aki augusztusban az M3-as autópályán szerencsétlenül járt zarándokbuszt vezette. Az eddigi vizsgálatok szerint a férfi hajnalban elaludt a volánnál, ezért felborult a busz. Az 57 utas és a 2 járművezető közül 12-en meghaltak. 3-an életveszélyes, 20-an súlyos sérüléseket szenvedtek. Érdemes a fűtési szezon előtt próbafűtést végezni otthon. Erre hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Közölték, hogy a kémény ellenőrzése mellett a fűtőeszközöket is célszerű típustól és életkortól függetlenül évente ellenőriztetni, mert a jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést okozhatnak. Ezen kívül a szénmonoxid érzékelőknek is van szavatossági idejük, és hogyha az letelt, cserélni kell a készüléket.
2: Az időjárásról.
8: Napközben főként északon, északkeleten kell esőre, erős szélre számítani. Egy-egy zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24 fok, este 10-16 fok lesz.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltvarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió. Jó, ha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Vár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem egy beszélgetés jó voltából Szatmári Gáboré és vendégé, hogy mi a téma. Mindjárt kiderül, maradjanak ezért is velünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhánát egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk egy beszélgetéssel. Hogy mi a téma, ez mindjárt kiderül a riporter Szatmári Gábor.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, jöjjön tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk soron következő része, és a múltkor elárulom, hogy egy picit elszámoltuk magunkat itt Szebeni Dáviddal, állandó vendégemmel, a Település Fejlesztési Szövetség elnökével, aki itt van velem most is természetesen. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
3: Szervusz, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is!
2: A múlt héten azt mondtuk, hogy az a 143. adás, de ez a 143. adás. Utána néztem a naptárban, jó?
3: Jó, köszönjük szépen, reméljük, hogy fogadásokat senki nem kötött rá.
2: Igen.
3: Hogy hanyadik adás lesz. Talán akkor most mindenki megnyugodhat.
2: Igen, most már remélem, hogy innen nem fogjuk eltéveszteni. Tehát ez a 143. adás, itt is érdekes témák jönnek, hiszen egy díjról lesz szó. A múlt héten is beszéltünk egy díjról, de azt ti kaptátok.
3: Igen.
2: Ugye, a mecénás díjat, amelyhez még egyszer gratulálok. Viszont ugye már rendszeresen kiírjátok a település fejlesztési díjat, és ez idén 2026-ban is így történik, vagy már tulajdonképpen meg is történt ez a kiírás. Hát erről fogunk most beszélgetni, hiszen bár az átadó majd november vége felé lesz valamikor, de ettől függetlenül azt hiszem, hogy nagyon sok céget, nagyon sok települést fog ez érinteni. Hát miről is szól ez a településfejlesztési díj? Nagyon sok minden belefér ebbe a kifejezésbe.
3: Némiképp átköltve a Tanú című filmet,
2: no,
3: díjakat adunk és kapunk, úgyhogy ez most az adunk rész. 6. alkalommal hirdette meg az éves országos településfejlesztési díjat a Településfejlesztési Szövetség. És nekem ez külön büszkeség, hogy egy országos díjat, ahol falvaktól a megyei jogú városokig, fővárosi kerületekig mindenki jelen van, azt egy ceglédi székhelyű civil szervezet, egy országos szakmai szervezet végzi.
2: Nagyon, én pedig arra vagyok büszke, hogy az egyik ilyen alkalmon, nem is tudom, az hanyadik volt éppen, ott részt vehettem műsorvezetőként azon az ünnepségen is. Hát bizony nagyon-nagyon sok érdekes dolgot megtudhattam én ott akkor, hogy figyeltem félfüllel, hogy vajon ki érdemes arra, hogy ezt a díjat megkapja. Hát hogyan is történik ez a dolog? Erre a díjra nevezni kell, vagy ti szoktatok alaposan nézni az országban, és ti jelölitek ki azt, hogy kik lehetnek egyáltalán esélyesek erre?
3: A díj az nevezés alapú, a településfejlesztési díj. Önkormányzatok, illetve önkormányzati cégek pályázhatnak. Igen. Olyan projektekkel, vagy éppen programokkal, amiket 2025-ben zártak.
2: Tehát ez mindig programokról van szó.
3: Így van, tehát mindig az előző évig tartó időszakot értékeljük, egy olyan projektet, ami abban az időszakban történt.
2: Tehát nem arról van szó, hogy ilyen meg olyan jó terveink vannak, és akkor ezt díjazzuk.
3: Nem, itt már
2: kész dolgokról beszélünk.
3: Így van, a nevezés az, mivel az önkormányzatokat segítjük, még ebben az évben is ingyenes. No. Ez egy non-profit kezdeményezés.
2: Berég dolog.
3: És a nevezés nyitva áll minden település előtt, a legkisebb falvaktól a fővárosi önkormányzatig.
2: Az szép.
3: Három kategóriában. Ezek jól beváltak az elmúlt évek során.
2: Jelesül is.
3: Közösségfejlesztés, szolgáltatásfejlesztés és infrastruktúrafejlesztés. Ez utóbbi ugye az építkezés, amiben van.
2: Igen.
3: Mondjuk anyag, beton a szolgáltatás az olyan, ami a lakosoknak nyújt valamilyen szolgáltatást, és ez lehet az is, hogy valamit új módokon csinálunk, gördülékenyebben csinálunk, mint önkormányzat, vagy egy új szolgáltatást vezetünk be. A közösségfejlesztésnél pedig azok az elemek vannak túlsúlyban, amik az emberek egymás közötti kapcsolatait, összetartását erősítik, egy településen, hát a befogadást.
2: Igen, egy klub is alakulhat, vagy rendezvényekről is szó lehet, ugye? Ilyen esetben például.
3: Igen. Lehetnek olyan rendezvények, amik elsősorban közösségfejlesztési témájúak, így van.
2: Így van, tehát mondjuk egy egyszerű falunapból ők kitalálnak egy olyan rendezvényt, ami ezt a célt is szolgálja sokkal jobban, nem csak egy egyszerű mulatozás, meg szól a zene, meg lehet enni, inni és jó napot, hanem ennél kicsit tovább lépnek.
3: Ez egy fontos dolog, amire rámutattál, hogy mi nem átlagos projekteket keresünk,
2: igen,
3: hanem olyanokat, amik valamilyen szempontból, vagy akár több szempontból kiválóak, és példaként szolgálhatnak más önkormányzatok, önkormányzati cégek felé, hogy na, ezt esetleg így is meg lehet csavarni, ezt ugye, így ugye is lehetne csinálni, ez így magasabb színvonal, itt jobban odafigyeltek mondjuk a lakosok bevonására, a véleményekre, itt mondjuk ezt nagyon jól fenntartható módon oldották meg például, vagy ez mondjuk egy nagyon új dolog, vagy ez mondjuk nagyon jól átvehető más településeken is, mert
2: ez is fontos.
3: Jól skálázható, vagy éppen nem kötött mondjuk földrajzi helyhez, ahol ezt meg lehet csinálni, és kizárólag itt lehet megcsinálni, hanem ezt át tudják venni mások.
2: Igen.
3: Ezek is fontos szempontok.
2: Igen, igen. Hát mint például, hogyha lenne itt egy vulkán Magyarországon, akkor ott lehetne nyilván azon a településen ott mellette vulkán napokat rendezni, de máshol meg nem.
3: Igen, igen, de önmagában ez egy szempont. De ha mondjuk van egy olyan speciális helyi jellegzetesség, ami köré egyébként egy jó szolgáltatás, vagy egy jó közösségfejlesztést kitalálnak, akkor még az is lehet díjazott, ami mondjuk egy helyen valósítható meg, de nyilvánvalóan, aminek nincsenek ilyen kötöttségei, azok nagyobb eséllyel tudnak indulni.
2: Eddig 5 ilyen esemény volt, ugye? 5 ilyen díjátadó. Mi a tapasztalat általában? Ki lehet ezt számítani, hogy kik indulnak azért nagyobb eséllyel? A 300 fős falvak, vagy esetleg a 300 ezer fős városok?
3: Hát azért a zsűriben elismert szakemberek vannak, úgyhogy mi azért tudjuk, hogy kik azok, akiknek olyan projektjei vannak, amik mondjuk esélyesebbek, mert mondjuk ismerjük a korábbi projektjeiket.
2: Például.
3: Vannak egyébként nagyon jó városok ilyen szempontból, vagy éppen falvak. Itt azért nagyon sok múlik egy ambíciózus városvezetésen, aki nyitott gondolkodású az új dolgokra. Most én szívesen kiemelek egy-kettőt, mert szerintem megérdemlik.
2: Ugyan.
3: Ilyen például Szombathely, aki az utóbbi időben, utóbbi években különösen nemzetközi projektek terén halmozott fel nagy tapasztalatot, de ide sorolom részben ugyanezen okból Szegedet is.
2: Hát igen.
3: Ők is nagyon ügyesek.
2: Azért mind a kettő közel van a határhoz, tegyük hozzá.
3: Így van, így van. Én fővárosban is egy-egy kerületben azért látok igen jó példákat, és az elmúlt évek tapasztalatai is ezt mutatják. Például van 13. kerület.
2: Igen, Angyalföld.
3: Akiknek van sok jó projektjük, de az 5. kerület is többször nyert az utóbbi időkben, és azért ne feledjük el mondjuk a 18. kerületet.
2: A kedvencedet,
3: sem.
2: Ugye?
3: Jó partner egyébként a 18. kerület, és jó,
2: emlegettük a
3: múlt részben is. Jó projektek vannak, de Cegléden kívül, ami szülővárosom, és itt lakom, nem jelölhettek ki semmilyen kedvenc várost, vagy éppen kerületet. Kiváló önkormányzatok működnek az országban, és azért ne feledkezzünk el a kisebb településekről is, bár még előtte hadd említsem meg Pécset, ami szintén
2: beszéltünk róla
3: jó
2: már,
3: dolgokat
2: igen.
3: csinál, úgyhogy le a kalappal, de vannak például az elmúlt évek tapasztalatai alapján időnként olyan kis települések, falvak is, amik pedig a maguk kategóriájában, ugye a méret kategóriájában szintén kiemelkedőt alkotnak, és megérdemlik, hogy megemlítsük őket. Elmúlt évből például, az elmúlt évi díjazottakból mondjuk Rigács vagy Dörgicse, nekik nagyon jó kis ilyen, hát közösségfejlesztés, szolgáltatás, fejlesztés határán mozgó projektjük volt, amit tudtunk díjazni, de a korábbi évekből mondjuk ilyen volt Szalatnak.
2: Már nem tudnám berajzolni a térképre.
3: Szintén emlékezetes volt annak idején. Nagyon sok múlik, ahogy mondtam, a polgármestereken. Aki még nem volt díjazott, de nem is pályázott még, Pokros teendőik miatt a környéken van, azért meg kell említenem Új Szilvást, ahol Petrányi Csaba barátom a elkötelezett polgármester, és hát azért tudjuk, hogy Új Szilváson igen sok mindent meg tudtak oldani, nagyon szép falu. De még ha a környékről kéne említenem, aki egyébként külön díjazott volt bizonyos projekt aspektusok miatt, például amikor olyan játszótérfejlesztés volt, ahol egy kicsit a spektrumon lévő autista gyermekek igényeit is figyelembe vették, vagy mondjuk egy ilyen kis vízmegtartás a homokhátságon, az egy másik projekt volt, ez nagykőrös.
2: Na például.
3: És azért ne feledjük el, hogy közösségfejlesztés kategóriában volt külön díjas, egyébként Cegléd is, ezzel a mozgásos, sportos komplex programmal, és ezzel a kis beváltható, gyűjthető pontrendszerrel, amit így a szolgáltatókkal közösen fejlesztettek, ugye a városi sportkoordinátor.
2: Igen, Kőházi Ádám.
3: Kőházi Ádám volt az, aki akkor a pályázatot összeállította, de én ugye természetszerűen abban nem vettem részt, abban a zsűrizésben. Ezt
2: persze,
3: a
2: igen.
3: Egyetemi kollégákra bíztuk Szegedről, illetve a budapesti mérnöki és városfejlesztő kollégákra.
2: Na hát, meddig lehet még jelentkezni egyébként?
3: Igen, mert nagyon sokat tudok beszélni, de fontos egy jelentkezési határidő, ez a szeptember 30.
2: Tehát hónap végéig még lehet.
3: Igen, szeptember vége. A kiírást megtalálhatják a Településfejlesztési Szövetség honlapján, megtalálhatják a Településfejlesztési Szövetség Facebook oldalán is, ott letölthető formában ott van a nevezési adatlap.
2: Egyszerű.
3: Is, és minden részletes információ benyújtandó dokumentumokról. Egyébként megjelenik majd az egyik fő ilyen pályázatgyűjtő oldalon is, illetve meg fogjuk kérni a minisztériumokat, a szaktárcákat, hogy segítsenek ők is terjeszteni az önkormányzatok körében.
2: Nem árt, igen.
3: De akikkel már volt valamilyen kapcsolatunk, azokat az önkormányzatokat direkt e-mailben is megkeressük. Ez már zajlik egyébként tegnap előtt óta. Hát ők meg is kapják direktben ezeket a felhívásokat. Meg hát persze a Településfejlesztési Szövetség tagjai és partnerei is megkapják automatikusan, sőt, ők már megkapták.
2: Nyilván,
3: az első között
2: nyilván,
3: ők
2: nyilván,
3: kapták
2: igen,
3: meg.
2: Igen.
3: Úgyhogy a településfejlesztés.eu honlapon megvannak ennek az ingyenes nevezésű díjnak a feltételei, és ahol be lehet ezt nyújtani, kérdéseket a díj@településfejlesztés.eu címen várunk. És hát azért ez igen nagy háttérmunka. Egyébként
2: nem,
3: egy országos díj megszervezése.
2: Az biztos.
3: Szerencsére vannak nagyon ügyes fiatal kollégák. Tudod, hogy én szeretek 20 éveseknek segíteni, akiknek adott esetben még nem volt állása korábban, de ügyesek, értelmesek. Nagyon fontos az első szakmai tapasztalatok megszerzése. Most például a rendezvényszervezésekben dolgozik egy 22 éves kollégám. És nagyon ügyes, ambíciózus. Én ugye nem azt nézem, hogy ki hány éves, hanem hogy mi tud, milyen a lendülete, milyen gondolatai vannak. De egyébként nálunk nagyjából az egész stáb fiatal, úgyhogy az átlag életkor, talán nem én vagyok most a korelnök, de az átlag életkor nagyjából úgy számolom, hogy a 30-as évek első felében jár most.
2: Az jó, ez egy fiatalos csapat, mégis gyakorlatilag az egész országra ráláttok.
3: Így
2: és
3: van.
2: Ez nagyon-nagyon fontos, és a későbbiek során akárhová is kerüljenek majd ezek a 20 éves fiatalok is, biztos, hogy az itt szerzett tapasztalatokat nagyon jól tudják majd kamatoztatni.
3: Igen, és bocsánat, hogy beleszólok, de ez nem azt jelenti, hogy mondjuk a zsűriben nem már tapasztalt szakemberek vannak.
2: Természetesen.
3: Tapasztaltak vannak akadémiai szférából, önkormányzati szférából, piaci szférából is a zsűri tagjai között.
2: Hasznos, igen.
3: És igen, van, aki már elmúlt 50, tehát megvan az a fajta élettapasztalata, ami már bölcsességgel is társul.
2: Igen. Na, meg bölcsen befejezzük most a adásunkat, mert egyik fért bele nagyjából a 143. részbe, itt a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunkban. A településfejlesztési díjra tehát még lehet jelentkezni a hónap végéig, szeptember 30-áig, és az átadó majd november vége felé lesz valamikor. A helyszín megvan már, még csak annyit?
3: A helyszín az folyamatban van, az új koncepciónk szerint valamilyen budapesti önkormányzat felajánlását szívesen vesszük, mint ahogy ez tavaly is történt. Ugyanis a Gödöllői Királyi Kastély után már nem nagyon volt hova mennünk a régi koncepcióval, ezért most az önkormányzati közösség erősítése céljából, már tavaly is úgy volt, hogy befogadta egy házigazda a rendezvényt,
2: nagyon
3: és
2: jó.
3: Ezzel a saját kerületére, a saját fejlesztéseire is ráirányíthatta a figyelmet.
2: Igen, igen. Na, ez is eldől majd, és természetesen majd a végeredményre is kíváncsiak leszünk a maga idejében, de addig még lesz egy-két részünk itt a sorozatban. Szebeni Dávid, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és akkor jó munkát, és lesz ugye tennivaló bőségesen. Sok erőt kívánok hozzá nektek.
3: Köszönjük szépen!
0: Cegléd Rádió FM 92.5. A beszélgetés után a mikrofonnál, kedves hallgatók, újra Süveges András, így lesz ez este 6-ig, remélem rám hallgatnak. Jó rádiózást kívánok! I'll

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 10

0: 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
1: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petra Transz munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
2: Reklámot hallottak.
3: Cegléd Rádió.
2: FM

0: Mi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész Kortárs Irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi Irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda, a program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán, 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána!
0: Cegléd Rádió!

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, mely slágerrel startol a következő felvonás. A hírek után azonnal játszom Kygo felvételét, a címe Save My Love. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyonértékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
8: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
11: Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek az államfő. Bordal fesztivált rendeznek Pécsett. Folytatódik a napos, de szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Kinevezéséről az országgyűlés dönt. Szatmári Zoltán jelenleg is a legfőbb ügyészségen, a büntetőbírósági ügyek főosztályán osztályvezető ügyészként dolgozik. Támogatta Poyák Gábor média tanácselnökké választását az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A döntés előtti meghallgatáson a médiajogász arról beszélt, hogy jövőképe a média béke. Szerinte az ország megérdemli, hogy a nyilvánosságban a különböző vélemények azonos eséllyel jelenjenek meg. A választópolgár pedig mérlegelhesse az elhangzottakat. A kormánypárti és ellenzéki frakciók által tagnak javasolt 6 szakember szintén megkapta a testület támogatását. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség az M6-os autópálya működtetésével kapcsolatban, erősítette meg a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid augusztusban tett feljelentést az ügyészségen az autópálya üzemeltetési joga kapcsán, amelyet a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek ítéltek oda. Súlyos vereséget szenvedett a Német Keresztény Demokrata Unió a tegnapi pomerániai és berlini tartományi választásokon. Északon Friedrich Merz kancellár pártja a CDU története leggyengébb szereplésével, a szavazatok mintegy 5%-ának megszerzésével kiesett a helyi parlamentből. A nem végleges adatok szerint az Egységes Oroszország párt fölényesen megnyerte a hétvégi oroszországi választást. A kormánypárt a szavazatok 95%-ának összeszámlálása alapján csaknem 58%-ot kapott, ezzel megőrizve alkotmányozó többségét. Rekordszámú 355 mandátumot szerezhet a 450 fős alsóházban. Elfogták az erzsébetvárosi gyilkosság feltételezett tetteseit. Mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki. Egyikük beismerte a bűncselekmény elkövetését, közölte a BRFK. Múlt péntek éjjel a 7. kerületi Akácfa utcában a támadók egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt. Hétvégén Európai Bordal Fesztivált rendeznek Pécsett. A jubileumi rendezvényen magyar, horvát és olasz ének együttesek lépnek fel. A programok között pincekoncertek, szabadtéri előadások, valamint a Pécsi Kodály Központ gála estje is szerepel. A fesztivállal párhuzamosan megtartják a villányi bormustrát is.
10: Az időjárásról.
11: Délután főként északon, északkeleten kell esőre, erős szélre számítani. Egy-egy zivatar is kialakulhat, ennek ellenére sok helyen süt a nap. Napközben 18-24 fok, késő este 10-16 fok lesz.
10: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltbarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, 40 km per órás sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamionstopp 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
10: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ha ló nincs, jó a drótszamár is! Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svábsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden kire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit szeretettel vár a Cegléd és térsége ipartestület egy dietetikai előadás sorozat első eseményén. Az első találkozás egy kötetlen ismerkedős alkalom lesz, ahol az alapoktól indulnak. Mi is valójában a cukorbetegség? Hogyan alakul ki? Mi történik ilyenkor a szervezetünkben? Milyen típusai vannak? Milyen szerepet játszik a táplálkozás? Az első alkalom azonban nem csak az előadásról szól. Közösen ötletelnek arról is a résztvevők, miről szóljanak a következő találkozások. Legyen szó a mindennapi étkezésről, bevásárlásról, vércukorértékekről, szénhidrátokról, divatdiétákról, receptekről, vagy éppen azokról a kérdésekről, melyekre eddig nem kaptak egyértelmű választ. Hozzák magukkal a kérdéseiket és témajavaslataikat. A cél, hogy egy olyan közösséget és előadássorozatot alakítsanak tovább, ahol közérthetően, gyakorlatiasan és hiteles szakmai információk alapján beszélhetnek a résztvevők a cukorbetegségről. A szakmai előadó Szalai Katica dietetikus, a helyszín a Cegléd és Ipartestület oktatóterme, a Bercsényi út 4-6 szám alatt, részvétel ingyenes, mindez szeptember 23-án lesz. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mind a szeptember 26-án lesz, 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi futókör. A futás mellett sem marad el a közösség élmény, tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sportegyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd fürdő futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz, szerdán 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban, Albert Hirsán, a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Az Arcész Kortárs Irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi Irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyné Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
3: What we're saying is not protesting.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk lapszemlével. Egészen pontosan a borsonline.hu felülettel foglalkozok, innen ajánlok olvasni valót. Szeptember 17-én 77 éves korában váratlanul elhunyt Deák Bill Gyula. Az Artisius díjas blues legenda egy sikeresnek mondott műtét után örökre lehunyta a szemét, de a környezete tudja, a torkában lévő megismételhetetlen őserő mögött valójában egy magányos, összetört szív dobogott, amely másfél éve képtelen volt feldolgozni a legszörnyűbb veszteséget. A rajongók és a pályatársak sokkos állapotban vannak, senki sem akarja elinni, hogy Bill kapitány, aki mankójára támaszkodva és igazi óriásként uralta a színpadot, nincs többé. A család közleménye szerint a tragédia váratlanul történt, ám hozzá közelállók pontosan látták, hogy az énekes élete utolsó időszakában már csak árnyéka volt önmagának. Nem a kora és nem is egy hirtelen betegség győzte le, a lelke adta fel a harcot. Deák Bill Gyula élete 2025 tavaszán tört ketté, amikor imádott felesége, Marika, 45 évnyi házasság után elhunyt. Marika nem csak a társa, hanem a mindene volt. Ő tartotta kézben a háztartást, ő készítette össze a fellépő ruháit, és ő várta otthon egy meleg öleléssel minden egyes koncert után, amikor a feleség elment, Bill világ egy csapásra összeomlott. Marika elment, akkor azt hittem mindennek vége, vallotta be korábban fájdalmas őszinteséggel az énekes. Bár a fia és a családja azonnal oda költöztek hozzá a csendes házba, hogy egyetlen percre se maradjon egyedül, a gyilkos hiányérzetet semmi sem tudta enyhíteni. A koncertek közötti üres csendes hetek váltak a legnehezebbé. Bill a tévé előtt ülve a klubvilágbajnokság meccseit vagy imádott csapata a Ferencváros mérkőzéseit nézve próbálta elütni a lassan hömpölygő időt, bár fegyelmezetten próbált erős maradni, a mondataiból áradt a végtelen szomorúság. Most nincs dolgom, nincs koncert, szinte megállt az élet, mondta akkor. A végsőkig a rajongók szeretete tartotta benne a lelket. Hatalmas erőkkel készült a nagy novemberi aréna koncertjére és az őszi turnéjára. Tudta, hogy a közönség várja őt, és nem akar csalódást okozni. Össze kell szednem magam még akkor is, ha ez egyelőre még nehezen megy, fogalmazott. De a színpad csillogása mögött már nem volt ott az a biztos hátország, az a féltő szeretet, ami 45 éven át életben tartotta. Bill kapitány most elment, átigazolt az égi Ferencvárosba, a pályatársak Nagy Ferótól Varga Miklósig pedig könnyek között búcsúznak tőle. De a gyász mögött ott van a megnyugvás is, a magyar blues király odaállt végre újra magához, ölelheti imádott Marikáját, és a két összetört szív újra együtt dobbanhat.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgató, már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu felülettel. DJ Bobo rácsodálkozott a magyar zenei élet egyik érdekes epizódjára. Nem értette, hogyan adhatott el DJ Oti 65 000 jegyet az augusztusi rendezvényére, és az sem volt világos számára, hogy sztárvendégként miért nem került fel a neve a plakátokra. A svájci világsztár budapesti koncertjének szervezője most lerántotta a lepet a történet végkifejletéről. Hatalmasat robbant a meglepetés a Sziget Fesztivál nagyszínpadán, amikor DJ Oti, azaz Sebestyén Balázs nagyszabású sójának egyik legnagyobb nemzetközi sztárvendégeként DJ Bobo lépett színpadra. A svájci Popikon 2026. augusztus 8-án mintegy 65 000 tomboló ember előtt hozta el a hamisíthatatlan retro életérzést, és olyan felejthetetlen örökzös slágerekkel borította lángba a nézőteret, mint a mítikus There is a Party. Mint a Blik megtudta, a világsztár nem nagyon tudta felfogni, hogy pontosan mi is ez a produkció, amivel DJ Oti ennyi embert vonz, és azt sem tudta hova tenni, hogy nem a nevével reklámozták a bulit. DJ Bobo tényleg nem igazán értette, hogy DJ Oti, aki se nem DJ, se nem előadó, hogyan tud eladni 65 000 jegyet Magyarországon, ráadásul olyan áron, mint amennyiért ő 14 000 jegyet ad el a budapesti koncertjére 30 év munkássága után, mondta a lapnak Kurucz Gergely, a nemzetközi hírű énekes producer felépését szervező Famous Invest ügyvezetője. Az sem volt világos számára, miért nem írják ki a nevét a plakátra. Mondtuk neki, hogy azért, mert már így is elfogyott az összes egy. Ezen nagyot nevettünk, ő pedig megegyezte, hogy de jó lenne, ha így menne minden a világon koncertfronton. A történet jól példázza azt is, még mindig mennyire erős a retróláz. A 80-as, 90-es évek és 2000-es évek zenéinek reneszánsza egyáltalán nem magyar sajátosság. DJ Bobo pedig különösen erős hazai rajongótáborral rendelkezik. A retro még mindig nagyon jól működik. Ez a nosztalgia most már teljesen benne van a köztudatban. Az emberek szeretnek jó zenére, jó buliban szórakozni, és ha van egy olyan esemény, amin ott kell lenni, akkor lelkesen el is jönnek. DJ Bobónak Németország után Magyarországon van a legtöbb követője és rajongója, és most nálunk is bemutatja a Great Adventure Tourné teljes műsorát. Érdekesség, hogy a koncert DJ Bobo kérésére ültetett lesz, de senki ne számítson visszafogott testére. DJ Bobo munkabírása még mindig kiemelkedő, maximalista, precíz, profi üzletember és előadó művész. Napi szinten figyeli az eseményeket, hogy minden tökéletes legyen, mesélte a szervező az október 3-ai MVM Dome koncert kapcsán. DJ Bobóval is foglalkozik, tehát a blik.hu felület.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két buszmegálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
6: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
7: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
6: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
8: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
9: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvíz üzemet.
10: Szóda, tisztított víz, Lukács szikvíz.
11: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
10: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
9: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
12: Tisztelt mozgásstúdió, drága B at Gym. Szombaton már a második gyertyát gyújtjuk a születésnapi tortádon. Köszönjük, hogy 15 féle mozgásformát adsz nekünk, hogy 5 kiváló edzőnk vigyáz ránk, hogy a hatékony sportolás biztonságos és élvezetes is legyen. Kívánjuk, hogy még nagyon sok közös, hasznos és vidám időt tölthessünk együtt a teremben edzéssel, de menjünk táborozni és kerékpározni is. A Be at Gym Family nagyon boldog második születésnapot kíván. Várjuk a találkozást szombaton az Ötvös tér 6-ban.
13: Szeptemberi születésnapi nyílt napok 3 szombaton a Be at Gym mozgás stúdióban. A részletekért keresd Facebook oldalunkat.
1: Reklámot hallottak.

0: mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a közös ismerősökkel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap kedden szeles marad az idő, élénk erős, helyenként viharos lesz az északi-északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható. Elszórtan futózáporok, néha zivatarok előfordulhatnak. Kora reggelre 4 és 12 fok közé hűl a levegő, délután pedig mindössze 16 és 22 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten északkeleten alakulhatnak ki kisebb záporok, élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél, a hideg őszi reggel után napközben 18-22 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan délután több felé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében főként nyugaton elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki, a délnyugatira forduló szél élénk helyenként erős lehet, hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, délután 18-24 fokig melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal játszom a Lokko Lokko című közös ismerőst. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kis Állat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászárócentrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Minden vitatott szerződés átvilágításáról beszélt a miniszterelnök. Napi rendelőt szólalt fel a parlamentben az államfő. Folytatódik a napos enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Legyen nemzeti minimum, hogy ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak, mondta Magyar Péter az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A miniszterelnök közölte, hogy minden vitatott szerződést át kell világítani, ahol pedig jogsértés történt, ott az államnak érvényesítenie kell a nemzet érdekét. Úgy fogalmazott, büszke arra, hogy minden egyes forintot, amit sikerült megmenteni a pazarló szerződésekből, azt a magyarokra és a magyar gazdaságra költik. A köztársasági elnöknek vannak észrevételei az alkotmánybírósági törvény már aláírt módosításával kapcsolatban, de nem kívánta késleltetni a törvény elfogadását. Baka András erről napi rendelőt beszélt az országgyűlésben. Az ellenzéki pártok nem voltak jelen a felszólaláskor. Az államfő bejelentette, hogy Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek. Emlékeztetett, hogy az új vezető feladata az lesz, hogy világos szakmai követelményeket állítson, és helyreállítsa a felelősség rendjét. támogatta Polyák Gábor média tanácselnök kiválasztását az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A döntés előtti meghallgatáson a médiajogász arról beszélt, jövőképe a média béke. Szerinte az ország megérdemli, hogy a nyilvánosságban a különböző vélemények azonos eséllyel jelenjenek meg, a választópolgár pedig mérlegelhesse az elhangzottakat. Nem segít a gazdákon a gázolaj támogatás, közölte a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. A MAGOSZ szerint a gazdáknak járó jövedékkiadó kedvezmény a kiemelkedően magas literenként 709 forintos átlagár mellett mindössze 14 forint, de ez sem jár például belterületi földterületek után és az állattartók telepi fogyasztására. A szervezet ezért újabb kormányzati intézkedéseket sürget. A német kormány október 1-től csökkenti az üzemanyagok adóját. Literenként 17 eurócentet, vagyis körülbelül 62 forintot engednek el a benzin és a gázolaj árából is. Az állam az így keletkező bevételkiesést az energiaszolgáltató vállalatok többletnyereségének megadóztatásával tervezi visszaszerezni. Légi csapásokat mértek az ukrán erők az orosz csapatok logisztikai infrastruktúrájára. A délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megyében lerombolták azokat a hidakat, amelyeket az oroszok személyzet haditechnika és lőszerszállításra használtak.
2: Az időjárásról.
8: Hideg front hozott lehűlést. Délután főként északon, északkeleten kell esőre, erős szélre számítani. Egy-egy zivatar is kialakulhat. Ennek ellenére sok helyen süt a nap. Napközben 18-24 fok, este 10-16 fok lesz.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltvarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalomirányításra kell számítani, 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában Süveges András. Hallgassanak rám, folytatjuk dalokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, hamarosan pedig a mai nappal foglalkozunk, azaz szeptember 21-ével, hétfővel. Maradjanak velünk tehát!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553. www.feringatlan.hu.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a ceglédi futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat. Is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd fürdő futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától az előadó dr. Juhász István. Közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@ceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Alberti Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő, kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán, 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban, Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet. A telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban.
1: FM 92.5.

0: Kedves hallgatók, szeptember 21-e van, mai napon a Máték ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Mirella és Mira nevű ismerőseiket is. A Máté bibliai név, a héber Matanya név rövidített Matai formájának a görög alagjából származik jelentése, Java ajándéka. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egy zene jön, aztán pedig folytatjuk születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, valamint zenészekhez kapcsolódó történésekkel, évfordulókkal. 1980-ban ezen a napon Bob Marley futás közben összeesett a Central Parkban. A vizsgálatok rákbetegséget diagnosztizáltak nála. 1991-ben a Status Quo zenekar 14 órán belül 4 brit arénában adott koncertet. Erre mondja Pesti, hogy na, az nem semmi. Ezen a napon született 1972-ben Liam Gallagher, az Oasis együttes énekese. A csapat 91-ben alakult Manchesterben, rockzenekarról beszélünk, csak mondom a nagyon fiataloknak a formációt. Liam Gallagher, Paul Arthurs, Paul McGeehan és Tony McCarroll alapították, akikhez hamarosan csatlakozott Liam bátyja, Noel Gallagher. Az Oasis máig több mint 70 millió albumot adott el világszerte, és 8 listavezető számuk volt Nagy-Britanniában. Noel Gallagher szerezte a zenekar számainak nagy részét, és csak ő meg öccse, Liam voltak az első feloszlásuk előtt folyamatosan tagjai. Bármint a zenekarnak, a formáció kezdetben manchesteri klubokba lépett fel és szerzett ismertséget. Leszerződtek egy független lemez kiadóhoz, ami 1994-ben megjelentette a Britpop mozgalmat vezető debütáló albumokat, a Definitely Maybe-t. 2009. augusztus 28-án Párizsban néhány perccel a Rock and Sam fesztiválbeli fellépésük előtt a két Gallagher testvér az öltözőben annyira összeveszett, hogy Noel azonnal lehagyta a zenekart. Két órával később Noel a hivatalos Oasis weboldalon a következőt publikálta. Némi szomorúsággal, de óriási megkönnyebbüléssel közlöm, hogy ma este elhagytam az Oasis-t. Az emberek majd azt írnak és mondanak, amit akarnak, de én egyszerűen egy napot sem tudok tovább együtt dolgozni Liammel. Egyébként ezek után az Oasis lemondta az európai koncertturné folytatását. Na de ennek itt nem volt vége, jött az örömhír, hát kicsit később, nem is kicsit, nagyon későn. 2024. augusztus 27-én az Oasis bejelentette, hogy újra alakul a formáció. Ez ugye meg is történt, azóta is együtt vannak és zenélnek. Hát mondjuk náluk kérdés, hogy meddig lesz ez így. Minden esetre ők jönnek itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók, még egy évfordulót meg kell említenem itt a Zenenoptár rovat végén. 1989-ben feloszlott a Bengals együttes. A formáció egy kizárólag lányokból álló amerikai pop-rock együttes volt, mondom a fiataloknak. Los Angelesben alakult 1981-ben, működésük első szakaszában, amely 1989-ig tartott, számos világslágerük született, mint például a Walk Like an Egyptian, a Manic Monday, a Hazy Shade of Winter és az Eternal Flame. Közel egy évtizednyi szünet után 1999-ben újra alakultak, azóta két albumot adtak ki, Susan House és két barátnője, Patterson nővérek Vicky és Debbie 1980 decemberében alakítottak meg egy lánybandát Los Angelesben, most visszatekintünk, The Banks néven, és 60-as évek rockzenéjének stílusában kezdtek zenélni. 81-ben a trió megjelentetett egy kislemezt, melyen a Getting Out of Hand és a Call on Me című számok szerepeltek. Következő lemezük, melyen már Annette Zilinskas is közreműködött basszusgitáron, a The Real World címet kapta, a nevüket egyúttal egy jogi vita miatt Bengalsre változtatták. Zilinskas rövidesen elhagyta az együttest, helyére a szintén csak lányokból álló The Runaways-ből érkezett Michael Steele lépett. Debütáló albumukat a Columbia kiadó adta ki All Over the Place címmel 84-ben egészen pontosan, amelynek leginkább közismerté vált számai a Hero Takes a Fall és a Going Down to Liverpool voltak. A lemez kedvező fogadtatásban részesült, melynek hatására az ismertségük és elismertségük is növekedett, így például közreműködhettek Cyndi Lauper egy turnéján is. Felfigyelt rájuk Prince is, aki átadta nekik Manic Monday című számát, melyet 1984-ben eredetileg saját zenekara számára írt. A Manic Monday meghozta az együttesnek a világhírt, hiszen számos lágerista élére jutott fel, nem csak Amerikában, de Európa több országában is. Meg is hallgatjuk, annak ellenére, hogy az évforduló szomorú, hiszen ezen a napon, ahogy említettem, 1989-ben feloszlott a Bengals együttes.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 9:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak.
5: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
6: Itt vagy my love, bár hosszú éve.

Folytatjuk, kedves hallgatók, a közös ismerősökkel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap kedden szeles marad az idő, élénk erős helyenként viharos lesz az északi északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan futózáporok, néhol zivatarok előfordulhatnak. Kora reggelre 4 és 12 fok közé hűl a levegő, délután pedig mindössze 16 és 22 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél. A hideg őszi reggel után napközben 18-22 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében főként nyugaton elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk helyenként erős lehet. Hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. Délután 18-24 fokig melegszik a levegő.

0: Kedves hallgatók, mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Lady Gaga énekel Ariana Grande-val közösen, majd a hírek után azonnal tőlük szól majd a Rain on Me. Maradjanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni. Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
5: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezése tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek az államfő. Bordalfesztivált rendeznek Pécsett. Folytatódik a napos, de szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Kinevezéséről az országgyűlés dönt. Szatmári Zoltán jelenleg is a legfőbb ügyészségen, a büntetőbírósági ügyek főosztályán osztályvezető ügyészként dolgozik. Támogatta Poyák Gábor média tanácselnökké választását az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A döntés előtti meghallgatáson a médiajogász arról beszélt, hogy jövőképe a média béke. Szerinte az ország megérdemli, hogy a nyilvánosságban a különböző vélemények azonos eséllyel jelenjenek meg. A választópolgár pedig mérlegelhesse az elhangzottakat. A kormánypárti és ellenzéki frakciók által tagnak javasolt 6 szakember szintén megkapta a testület támogatását. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség az M6-os autópálya működtetésével kapcsolatban, erősítette meg a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid augusztusban tett feljelentést az ügyészségen az autópálya üzemeltetési joga kapcsán, amelyet a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek ítéltek oda. Súlyos vereséget szenvedett a Német Keresztény Demokrata Unió a tegnapi erő pomerániai és berlini tartományi választásokon. Északon Friedrich Merz kancellár pártja a CDU története leggyengébb szereplésével, a szavazatok mintegy 5%-ának megszerzésével kiesett a helyi parlamentből. A nem végleges adatok szerint az Egységes Oroszország párt fölényesen megnyerte a hétvégi oroszországi választást. A kormánypárt a szavazatok 95%-ának összeszámlálása alapján csaknem 58%-ot kapott, ezzel megőrizve alkotmányozó többségét. Rekordszámú 355 mandátumot szerezhet a 450 fős alsóházban. Elfogták az Erzsébetvárosi gyilkosság feltételezett tetteseit. Mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki. Egyikük beismerte a bűncselekmény elkövetését, közölte a BRFK. Múlt péntek éjjel a 7. kerületi Akácfa utcában a támadók egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt. Hétvégén Európai Bordal Fesztivált rendeznek Pécsett. A jubileumi rendezvényen magyar, horvát és olasz ének együttesek lépnek fel. A programok között pincekoncertek, szabadtéri előadások, valamint a Pécsi Kodály Központ gálaestje is szerepel. A fesztivállal párhuzamosan megtartják a villányi bormustrát is.
2: Az időjárásról.
8: Délután főként északon, északkeleten kell esőre, erős szélre számítani. Egy-egy zivatar is kialakulhat. Ennek ellenére sok helyen süt a nap. Napközben 18-24 fok, késő este 10-16 fok lesz.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltvarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben. Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nándi, most meg a zenék, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével, melynek köszönhetően visszatekintünk az elmúlt hétre, megnézzük, mi történt celeb barátainkkal, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Német napok szeptemberben az Opel Gyulaiban. Kedvező ajánlatokkal várunk márka kereskedésünkben. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek már 5.990.000 forinttól, 8 év gyári garanciával, részletre akár fix 2,99% THM. Ne szalaszd el a lehetőséget! Opel Gyulai, Cegléd, külső Körösi út 4.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit szeretettel vár a Cegléd és térsége ipartestület egy dietetikai előadás sorozat első eseményén. Az első találkozás egy kötetlen ismerkedős alkalom lesz, ahol az alapoktól indulnak. Mi is valójában a cukorbetegség? Hogyan alakul ki? Mi történik ilyenkor a szervezetünkben? Milyen típusai vannak? Milyen szerepet játszik a táplálkozás? Az első alkalom azonban nem csak az előadásról szól. Közösen ötletelnek arról is a résztvevők, miről szóljanak a következő találkozások. Legyen szó a mindennapi étkezésről, vércukorértékekről, szénhidrátokról, divat diétákról, receptekről, vagy éppen azokról a kérdésekről, melyekre eddig nem kaptak egyértelmű választ. Hozzák magukkal a kérdéseiket és témajavaslataikat. A cél, hogy egy olyan közösséget és előadássorozatot alakítsanak tovább, ahol közérthetően, gyakorlatiasan és hiteles szakmai információk alapján beszélhetnek a résztvevők a cukorbetegségről. A szakmai előadó Szalai Katica dietetikus, a helyszín a Cegléd és Ipartestület oktatóterme a Bercsényi út 4-6 szám alatt, a részvétel ingyenes, mindez szeptember 23-án lesz. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mind a szeptember 26-án lesz, 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény, tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sportegyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd fürdő futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@ceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő, kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz, szerdán 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban, Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem hiszi, járjon utána. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik. A déli báb kávézó és street food

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a blik.hu oldallal, kedves hallgatók, a lapszemlét. Sadeinde Dorka 19 évesen kismamaként lépett az X-Faktor első évadának színpadára. Sikerült tovább jutni a Geszti Péter mentorátjaként, végül a 7. végzett a tehetségkutató műsorban. Dorkának azóta a lánya mellett még 2 fia született a nigériai származású férjétől. Ám Dorkának és a gyermekei apjának útjai később elváltak, most eljött az ideje, hogy az édesanyja végre ismét magára koncentráljon, és újabb esélyt adjon az énekesi karrierről szőtt álmainak. Dorka meg a száz színpadára Edinburgh-ból érkezik, ahol jelenleg futárként dolgozik. 35 éves édesanyja őszintén vallott arról, hogyan élte meg a szereplést az előző tehetségkutatóba. Várandósan érkeztem a műsorba, úgyhogy az nagyon megterhelő volt, nem is tudtam megtalálni az egyensúlyt a gyermeknevelés és a műsor között. A műsor nagyon sok időt és energiát elvett, és utána a lányommal szerettem volna tölteni azt az időszakot, úgyhogy az anyaságot helyeztem az első helyre, illetve a családot. Elmentünk az országból külföldre, és megszületett a 2 kisfiú is, velük foglalkoztam az elmúlt 10-15 évben, meséli Dorka, aki a válásáról is őszintén vallott. A gyerekek édesapjával már nem vagyunk együtt, ami megterhel engem és a gyerekeket is, de azt érzem, hogy bármi, ami történt, hozzájárult ahhoz, aki én vagyok. Mindig is ezt szerettem volna, úgyhogy magamhoz próbálok visszatalálni. Osztja meg az érzéseit a tehetséges énekesnő, aki ma is csodásan fest. Herceg Erika döbbenten jegyzi meg, amikor Dorka a színpadra lép, lenyűgöző, hogy 3 gyerek után így néz ki. Hogy Dorkának sikerül-e levenni a mestereket a lábukról, és tovább jutni a táborba, a Megasztár szombat esti adásából kiderül. És még mindig maradunk a Bliknél. Heves vihar csapott le a Celeb vagyok Mencskénen című műsor kolumbiai forgatási helyszínének környékére, amely jelentős károkat okozott a térségben. Puskás Dallos Peti másnap videófelvételeken mutatta meg a pusztítás nyomait. Kidőlt fákat, leszakadt vezetékeket és egy felborult kamiont is rögzített. A forgatás helyszínét sem hagyta érintetlenül a természeti csapás. A táborban ugyanis egy kígyó okozott riadalmat, amely az eső elől keresett menedéket egy fedett helyen. A vihar nem csak a természet erejére, hanem a helyi lakosok alkalmazkodó képességére is rávilágított. A stáb találkozott Rodrigóval is, aki több mint 20 éve él a dzsungelben, és saját kezűleg építette fel az otthonát a környéken található anyagokból. Az ő története jól példázza, hogyan lehet harmóniában élni a természettel, még ilyen szélsőséges körülmények között is. A csütörtöki adás bátorság próbáján Dulin Metta elsírta magát, mert a feladat során egy átlátszó vákumszerű zsákban álltak, melyből fokozatosan és folyamatosan szívták ki a levegőt, tesztelve kibírja a legjobban a bezártságot elegendő levegő mennyiség nélkül. 10 percig kellett kibírniuk bezárva, végül Valkusz Milának, GVM-nek, Dulin Mettának és Szalai Viviennek is sikerült a bátorságpróba, így az összes, azaz 18 csillagot a táborba vihették. A csütörtöki részben a nézők szavazhattak, hogy kit nem szeretnének tovább a műsorban látni. Istenes Bence és Puskás Pető bementek a táborba a többiekhez, hogy személyesen élőben közéjük, kiknek kell elhagynia mindössze pár nap után ezt a bizonyos dzsungelt. Ma este 2 embertől elbúcsúzunk, 2 ember elhagyja a tábort. A nézők már döntöttek, 2 nő hagyja el a tábort, a srácok biztonságban vannak, ezt a Bence. Ráadásul 2 olyan nő, aki fontos szerepet vállalt a tábor mindennapi életében, jegyezte meg Peti. Végül a műsorvezetők sorolni kezdték, kik azok, akiknek még nem kell csomagolniuk, a végén pedig elárulták, kiknek kell távozniuk. Dulin Metta és Geszrel Dorottya köszönt el a műsortól és a többiektől. Előbbi zokogba borult a társai nyakába, miután 1 percük volt elbúcsúzni a társaiktól. Minden nap foglalkozik természetesen a blik.hu felület ezzel a műsorral is.
0: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét, mégpedig a blik.hu oldallal. Nehéz időszakot követően végre igazán örömteli fejezet kezdődik Csórics Balázs életében. Az RTL Plus Premium felületén hamarosan debütáló Panelhősök című sorozat színésze, ugyanis 2 hónapon belül édesapa lesz. A színészre rá is fért már, hogy végre a jóból is kijusson neki, hiszen 1 évvel ezelőtt komoly műtéten esett át, egy állkapocs cisztát távolítottak el a szájából, a beavatkozás követő felépülés pedig hosszú hónapokat vett igénybe. Ez a probléma pont 1 évvel ezelőtt kezdődött, egy panoráma röntgen alkalmával derült ki, hogy van egy 3 centis ciszta a bölcsesség fogam alatt, végül műtéti úton távolították el, és hála Istennek viszonylag gyorsan zajlott a felépülés. Nagyon szépen becsontosodott a helye, de emlékszem, a műtét után azért ijesztő volt, mert egy több centis lyuk keletkezett az állkapcsomban. Emlékezett vissza a Panelhősök forgatásán Csórics Balázs, akinél akkor még az is felmerült, hogy a tavaly szeptemberre tervezett esküvőjét esetleg el kell majd halasztani. Szerencsére végül minden a tervek szerint alakult, és a nagy napot is sikerült megtartaniuk. Azóta pedig egy újabb örömteli fordulat következett az életükben. A színész 2 hónapon belül édesapa lesz. Hivatalosan november 10-ére vagyunk kiírva, akkor születik meg a kislányunk, már elkészült a gyerekszoba, és a bútorok nagy részét is összeraktuk. Olyan szempontból szerencsések vagyunk, hogy a feleségem szülész nőgyógyász, így azért jobban tisztában van azzal, pontosan mi vár rá, de azért mindig mondja, hogy fura a másik oldalon lenni. Hála Istennek nagyon jól viseli a várandóságot, és odafigyel magára, mesélte boldogan Csórics Balázs, aki körül ennek ellenére sem állt meg az élet, hiszen hamarosan képernyőre kerül a Panelhősök, melyben neki is fontos szerepe van. A karakterem egy rendőr, ami azért is érdekes, mert valahogy mindig ezek az egyenruhás szerepek találnak meg. Ez persze egyáltalán nem probléma, bármilyen furcsán is hangzik, én nagyon szeretem az egyenruhával járó felelősséget, és nagyon fontos is számomra, hogy az az egyenruha jó színben tűnjön fel, ezúttal is erre törekedtem, míg akkor is, ha Ádámnak elég kusza a magánélete, jelentette ki a színész, akinek a sorozatbeli karaktere izgalmas fordulatokat tartogat. Vele is foglalkozik tehát a blik.hu oldal.
0: Cegléd Rádió FM.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kapa eltűnt, gerebje eltört, fűnyíró elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj, a hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbiáruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
7: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
8: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
9: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.

0: Gyert, folytatjuk, kedves hallgatók, a közös ismerősökkel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap kedden szeles marad az idő, élénk erős, helyenként viharos lesz az északi északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható. Elszórtan futózáporok, néhol zivatarok előfordulhatnak. Kora reggelre 4 és 12 fok közé hűl a levegő, délután pedig mindössze 16 és 22 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél. A hideg őszi reggel után napközben 18-22 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében főként nyugaton elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet. Hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. Délután 18-24 fokig melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Most jön Szatmári Gábor, aztán Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem, akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel, Tali, visz, hall! Cegléd

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Nemet mondott a legfőbb ügyészjelöltre a miniszterelnök. További segítséget várnak a kormánytól a magyar gazdák. Egyre több felé lehet viharos szél esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Nem látjuk biztosítottnak a Tisza frakció részéről az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, közölte Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben tartott sajtótájékoztatóján. A kormányfő szerint a frakció még nem hozott végleges döntést. Magyar Péter kérdésekre nem válaszolt és nem árult el részleteket arról, mi a kifogásuk Szatmári Zoltánnal szemben. Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a felszámolás alatt álló egészségtudatossági és páciens tájékoztatási alapítvány, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, az alapítvány célja a betegtájékoztatás fejlesztése volt, amire csaknem 4,8 milliárd forint támogatást kapott, de a pénzek csak kisebb részét használták fel. A klímaváltozásra való felkészülésről szervezett konferenciát a főpolgármesteri hivatal. Az eseményen elhangzott, hogy a lakóépületek felmelegedését a többi közt árnyékolással, világos tetőkkel, éjszakai átszellőztetéssel lehet csökkenteni. Szakemberek szerint a jelenleginél nagyobb helyet kell hagyni a fák gyökerei és lombkoronája számára. Emellett a következő 10 évben a közterületi fák csaknem felét cserélni kell, és a klímának ellenálló park kell telepíteni. Az ivóvíz felhasználás csökkentésére a szürke víz használatát javasolták. Idén mintegy 2 milliárd forint bírságot szabott ki a gazdasági versenyhivatal. Az összeg már befolyt a központi költségvetésbe, közölte a hatóság. Emellett a Temu e-kereskedelmi platform legalább 882 millió forint, az About You online kereskedő pedig 500 millió forint közvetlen kompenzációt fizetett a magyar vásárlóknak. A szegedi Picasso kiállítás 20.000. Látogatóját köszöntötték a Móra Ferenc Múzeumban. A júniusban megnyílt Drága barátom Picasso című tárlat a világhírű művész életének több fontos elemét, valamint a magyar alkotókkal való kapcsolatát mutatják be. A kiállítás január elejéig látogatható. Tájfun közelít Japán csendes óceáni partvidékéhez. A hatóságok áradásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztették a lakosságot. Tokióban és a környező térségben több mint másfél millió embert kértek arra, hogy hagyja el az otthonát. Az evakuálás ugyanakkor nem kötelező. A tájfun miatt már több száz repülőjáratot töröltek.
1: Az időjárásról.
6: Hideg front hozott lehűlést. Estig főként északon, északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, de miatt ott riasztás van érvényben. A szél többfelé viharossá fokozódik. Napközben 18-24 fok, este 10-16 fok lesz.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió 92.5.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, igen, ez itt már a hétfő esti beszélgetős műsor, ismét eltelt egy hét, jön egy új hét, és a hétfő esti beszélgetős műsorban szokás szerint két beszélgetést hallhatnak majd. A múlt héten zajlott a Kossuth toborzó ünnepély sok-sok nagyszerű eseménnyel, közülük is azért mindenképpen kiemelkedik a pénteki ünnepi testületi ülés, ahol átadták a Ceglédváros díszpolgára címet. Most már ugye elárulhatjuk, hogy ki a díjazó. Nem más, mint Tűri László tanár úr, aki irodavezetőként is nagyon sokat fáradozott azon, hogy a város kulturális színvonala emelkedjen, és nagyon fontos szerepe volt abban, hogy bizony egyáltalán elindult a Kossuth toborzó ünnepély, mint olyan 30 évvel ezelőtt. No hát, vele fogunk majd beszélgetni, ígéretét bírjuk, hogy már is most hétfőn megérkezik hozzánk. Az első beszélgetés tehát vele készült, és ezt fogják hallani majd az első órában. A második órában jön Rend a lelke című rendőrségi magazinunk Bálint Bóta Júliával, majd főként a közelgő autómentes napról is beszélgetünk, de lehet, hogy más témák is előjönnek majd. Közben előtte utána szokás szerint jönnek majd a jó kis zenék. Ray Daltonnal kezdtünk, és az All We Got című 2024-es dallal. Most jöjjön a Kelemen Kabátban nevű formáció, Maradjatok gyerekek című 2014-es nagy slágere, és utána következik majd a mai első beszélgetésünk, amelynek hőse tehát nem más, mint Ceglédváros 2026-os díszpolgára Tűri László tanár úr lesz. Remélem, a következő két órát együtt töltjük itt a Cegléd Rádióban a 92.5-ön.

0: Balaton parton.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
2: A múlt héten zajlottak a Kossuth-toborzó ünnepély eseményei Cegléden, és ezek kiemelt eseménye mindenképpen az a pénteki rendkívüli testületi ülés, ahol már rendszerint átadják Cegléd város díszpolgára címet. Ebben az évben, 2026-ban ezt a címet Tűri László tanár úr kapta meg, hát sok-sok-sok érdeme alapján. Vele fogunk beszélgetni a következő percekben azokról az évtizedekről, amelyek végül is ezt a díjat eredményezték az ő életében. Hát kérem szépen, jöjjön most ez az interjú.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
2: Hát bizony-bizony, kedves hallgatóink, túl vagyunk egy nem akármilyen héten. Ezen a héten, a múlt héten pontosabban ünnepeltük Kossuth Lajos toborzó beszédének évfordulóját. A Kossuth toborzó ünnepély már évek óta egy meghatározó eseménye a városnak. Hát kérem szépen, ennek pedig az egyik legmeghatározóbb eseménye a sok esemény között egy dísztestületi ülés, és a dísztestületi ülésen szokták átadni a Ceglédváros díszpolgára címet, ennek is már több évtizedes hagyománya van. Ebben az évben bizonyára nagyon-nagyon sokan tudják már, Tűri László vehette át ezt a jeles elismerést, és hát nekem is egy jeles elismerés az, hogy most őt itt köszönthetem a stúdiónkban. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, és az első szó mindenképpen a gratulációé.
3: Köszönöm szépen, és én is köszöntelek téged is, meg a rádióhallgatókat is. Nem először ülünk itt egymással szembe.
2: Nem bizony, éppen arról beszélgettünk, amikor telefonon egyeztettünk, hogy mikor is találkoztunk mi először. Ugye a rádiónknak volt egy előkorszaka, amikor ideiglenes háromnapos kis adások mentek, még a sportcsarnok volt akkor a helyszínünk, a régi sportcsarnok, és mi már ott is találkoztunk. Az valószínűleg 1996-ban lehetett, ugye?
3: Igen, én akkor kerültem be 95-be a hivatalba, a gimnáziumba.
2: Igen. Hát ugye ez az egész pálya azért azzal indult, hogy te úgy gondoltad, hogy fizikatanár leszel, és az is lettél.
3: És az is maradtam.
2: És az is maradtál, azt hiszem ez már így marad örök életedre, de aztán egyszer csak kaptál egy hivatali megbízást. Ez volt akkor...
3: 95-ben.
2: 95-ben történt ez.
3: 95 őszétől.
2: Igen, és ekkor már megfogalmazódott benned az az ötlet, ami aztán tulajdonképpen elvezetett egészen ez a díszpolgári címhez is mondhatni, hiszen hát te és barátaid álmodtátok meg azt a rendezvénysorozatot, aminek már a 30. évfordulóját ünnepelhettük az idén, a Kossuth-toborzó ünnepének. Fú, hát mennyi mindenről tudunk itt beszélni, nagyon-nagyon sok mindenről, de kezdjük az elején azért mégis a fizikával, hogy...
3: Mégis a fizikával?
2: Kezdjük a fizikával, mert azért én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos volt. A tanári életed is nagyon sokat belejátszott abba, hogy egyáltalán gondoltak rád akkor, amikor az a bizonyos irodavezetői állás megtalált téged. Milyen iroda volt az pontosan már?
3: Még osztálynak nevezték, művelődési oktatási osztály.
2: Igen.
3: Tehát akkor közműveléssel, oktatással foglalkozó szakembert keresett az akkori képviselőtestület, polgármester, és igazgatóhelyettes voltam akkor a gimibe. Engem találtak meg, és azzal a feltétellel vállaltam el, hogy továbbra is taníthatom a fizikát a gimnáziumban, legalább egy osztályba. És ez 17 évig még bent voltam hivatalnok.
2: De jó.
3: 17 évig minden évben megtettem, így maradhattam fizikatanár.
2: Igen, ez egy szép gesztus is, mondhatjuk, de tulajdonképpen arról is szól, hogy nem akartál elszakadni azért,
3: pontosan,
2: ugye?
3: Pontosan.
2: Magától az oktatástól, mert kívülről könnyű aztán okosokat mondani.
3: Igen.
2: De aki benne van, az látja a belső dolgokat is.
3: A pályafutásomat meglehetősen rendhagyó úton kerültem a tudomány közelébe.
2: No.
3: Szakmunkás iskolába kezdtem, szakmunkás bizonyítványom van az általános iskola után, ezt kevesen tudják.
2: Igen.
3: Hát egyszerű falusi gyerek lévén nem nagyon volt olyan példakép vagy tájékozott ember a környezetemben, aki eligazított volna, meg nyilván én sem tudtam még akkor, igen, hogy mire vagyok képes.
2: Hova valósi vagy, ha elárulhatjuk?
3: Törteli.
2: Törteli
3: szomszéd
2: vagy.
3: Település. és elmentem a vegyipar fellegvárába, nagy divat volt akkor Kazincz-Varcika, a Borsodi vegyi kombinál, és hát ott lettem szakmunkás, vegyipari szakmunkás, és hát végére úgy kiderült, mire befejeztem az iskolát, hogy a tanulás viszonylag könnyen megy, hát akkor ne hagyjuk abba, elkezdtem dolgozni 3 műszakba a gyárba.
2: Az igen.
3: Egy vegyi gyárba, ami önmagában is veszélyes, és elkezdtem a középiskolát, sajnos abban az időben még előről kellett kezdenem a vegyipari technikumot.
2: Azta.
3: A 3 év az úgy, majdnem, hogy kidobtuk az ablakon.
2: Igen, jó, hát azért a tudás ott volt, amit akkor szereztél.
3: Nyilván nagyon sok gyakorlati tapasztalatot igen. jelentett, de előről kellett kezdenem a vegyipari technikumot, és annyit tudtam csak rövidíteni, hogy azért egy év alatt 2 évet sikerült elvégeznem levelező tagozaton.
2: Na, azért
3: és
2: szép.
3: Így 6 év után érettségiztem, akkor ezt technikus képesítővizsgának hívták,
2: igen.
3: mert a szakmai tárgyak voltak túlsúlyba.
2: Nyilván, igen.
3: És hát amit még el kell mondanom, hogy lettem fizika tanár, hogy az irány az egyértelműen a vegyészet volt, hogy én vegyészkarra jelentkeztem ilyen előzmények után, de a levelező tagozatom a fölkészülésem nem engedte meg, nem értem el akkor a pontszámot, de annyit igen, hogy felajánlották a kémia-fizika szakot, ugyanis matematikából, fizikából és kémiából kellett felvételi vizsgát tennem, és arra elegendő volt, hogy tanárszakra felvegyenek. És akkor gondoltam egy nagyot, levelező tagozat után egy életem, egy halálom, megpróbálom a nappali tagozaton a tanárszakot. Hát az ez igen. óriási
2: és ez lépés
3: volt. És kegyetlenül nehéz, mert ilyen előélettel rendkívül nagy handicappel indultam az egyetemen, és vértizzadva próbáltam pótolni a hiányosságokat. Annak idején én úgy készültem a fölvételire, matematikából, fizikából, kémiából, hogy kimentem a domboldalra, ott ugye a Barcikán ez könnyen ment, és vettem a példatárakat a kezembe, és oldottam meg a példákat egyedül.
2: Aha.
3: És hát ez, meg a 3 műszak, amivel teljesítenem kellett.
2: Azt is muszáj volt,
3: az
2: igen.
3: Az olyan erőt adott az egyetemen, hogy kegyetlen nehéz volt.
2: Ez melyik egyetem volt?
3: Tanárszakra fölvettek Szegedre 72-be, egy évet aztán katona voltam, 73-ba kezdtem
2: hát
3: el.
2: Muszáj volt,
3: akkor
2: igen.
3: Úgy szokott lenni, akkor úgy volt. És hát nagyon-nagyon keményen tanultam, hogy vissza ne kelljen mennem a 3 műszakba.
2: Hát igen.
3: Bizony. Ez egy óriási hajtóerő. Senkinek nem kívánom, hogy ilyen varga betűt írjon.
2: Hát egyfajta motiváció ez is.
3: De igen. Nagyon-nagyon erős motiváció volt.
2: Igen.
3: És az egyetemen az első fizika előadáson jöttem rá, bejött egy elegáns professzor, igazi professzoros előadást tartott, igazi kísérletekkel, igazi gyönyörű táblavázata. Eldőlt a sorsom, nem a kémiát szeretném, hanem a fizikát.
2: Igen, már akkor.
3: Azon az első előadáson.
2: Igen.
3: És onnantól kezdve én többet foglalkoztam a fizikával, mint a kémiával, és ha nem veszed szerénytelenségnek, akkor azt is elárulom, hogy jeles diplomát szereztem.
2: Abszolút nem szerénytelenség, nyilván, hogy megdolgoztál érte rendesen.
3: Igen. Volt olyan szerencsém, még annyit elmesélek, hogy első évben Szegeden 5-en laktunk egy szobába, kollégiumi szobába, ahova kerültem, 4 matematikussal laktam együtt.
2: Ajaj.
3: Na most nekem a matematikából nagyon nagy hiányosságaim voltak, a fizikából ugye kaptam az előadásokat, de matematikából nagyon sok segítségre volt szükségem, és voltam olyan szerencsés, hogy a 4 matematikus közül az egyik ma Széchenyi díjas akadémikus.
2: Hoppá!
3: Épp most találkoztam vele, Totik Vilmosnak hívják egyébként, elárulhatom a nevét is, nagyon-nagyon tisztelem, ugyanolyan egyszerű körülmények közül került ki, mint én, és ő Csuklóból segített nekem, már az első évben őt a dékán foglalkoztatta meg, hamarabb diplomát szerzett, mint matematikus, mint a többiek, és ma mondom akadémikus matematikus. Most találkoztam vele a tavasszal, fölemlegettük a régi szép időket, de úgy, mint ahogy veled beszélgetünk, olyan szívélyesen köszöntött, és
2: igen.
3: Mindig mondom neki, hogy Ilikém, én neked köszönhetem a diplomámat, mindig elhárítja, mondta, hogy magadnak köszönhet.
2: Igen. Jó, hát erről is tudnánk még biztos órákig beszélgetni, de ugorjunk gyorsan ide vissza Ceglédre, és itt, amikor ugye legelőször találkoztunk még a sportcsarnokban, Budapestiben, és akkor beszélgettünk ott a rádióban, akkor már emlegetted azt, hogy megszületett egy terv. Megszületett egy terv, méghozzá az, hogy tényleg Kossuth Lajos 1848-as beszédének évfordulóját azért rendesebben meg kéne ünnepelni.
3: Igen.
2: Ugye? Ez a te saját ötleted volt?
3: Nem vindikálnám magamnak, Isten ments. A Mille centenáriumra készültünk 96-ra.
2: Igen.
3: 96-ban volt a honfoglalás 1100
2: úgy bizony
3: éves évfordulója. És ahogy bekerültem, a Művelődési Bizottságban felvetődött ez a kérdés, hogy hogy lehetne Cegléden méltóképpen megünnepelni ezt a jeles évfordulót. És akkor kaptunk egy fölkérést, vagy fölkért a Művelődési Bizottság egy külön csoportot, hogy ezen gondolkozzunk el, és tegyünk javaslatot. Na most ebbe kerültem be én hivatalból, hogy fogjam össze, szervezzem, irányítsam. És Márkus János bácsi, Hajdú Bandi bácsi, Isvaldi Péter ügyvéd úr, Béres Károly, Soltészné,
2: jól ismert nevek, Judit Karnagy, bizony.
3: Volt a fölkért csoport, és természetesen nagyon hamar csatlakozott hozzájuk Kocsis Gyula, a múzeumigazgató, akkori múzeumigazgató, Reznák Erzsike, a katonaság részéről Somkutas alezredes, Bobori Károly, illetve hát később már előléptek nyilván, akkor alezredesek voltak, és Víg Ferenc, a kori bizottsági elnök, és jó magam, valamint egy kolléganőm katonáné a hivatalból, és így ültünk össze a előttem lévő dokumentum alapján 95. november 23-án.
2: Igen.
3: És ott rögtön megszületett az az ötlet, hogy Ceglédnek a legnagyobb ünnepe és a legnagyobb lehetőség az a Kossuth kultusz.
2: Igen.
3: És Kossuth-tal kapcsolatban kell javaslatot tennünk. És adódott a lehetőség, vagy a javaslat, hogy a szeptember 24-i beszédhez kötődően szervezzünk egy nagyobb lélegzetű, tehát a következő évre vonatkozott, mert ezt nem lehet.
2: Ez akkor még csak
3: akkor
2: arra.
3: Még csak ötletet kerestünk, és itt a neves szakemberek, Hajdú Bandi bácsi, bocsánat, még a Lőr István nevét említem, a
2: műfázigazgató, igen.
3: Nekik volt olyan tapasztalatuk ilyen nagy méretű, nagy lélegzetű rendezvény szervezésébe. Isten ments, hogy én ezt vindikálnám magamnak. Én egy egyszerű fizikatanár
2: nagyon benne voltál.
3: De a feladatot utána a testület rám bízta, a képviselőtestület, miután ez a javaslat asztalukra került, hogy fogjam össze, igen, és kezdjük el, és indítsuk el, és így lett 96-ba a Kossuth ünnepség. Akkor még úgy indult, hogy a Kossuth beszéd évfordulójára ünnepsége, nagyvárosi ünnep, és egyúttal a Mille centenárium előtt.
2: Igen, és akkor nem gondoltátok volna még, hogy ebből lesz hát 30 legalább.
3: Igen. De az első javaslatban már benne voltak azok az elemek, vagy nagy részt azok az elemek, tehát hogy minél több emberhez szóljon, minél szélesebb réteget szólítson, meg olyan programokat szervezzünk. Benne volt az, hogy dísztestületi ülést kell tartani, benne volt, hogy a testvérvárosokat meg kell hívni, a küldötteit meg kell hívni, benne volt a kitüntető címek átadása ilyenkor, benne volt a neves történésznek a meghívása, hogy tartson előadást erről a korról, és így tovább, és így tovább. Tehát nagy örömömre szolgál, hogy 30 év után visszaköszönnek ezek, és azt is nagyon díjazom, hogy sokat fejlődött, és az utánam következők is nagyon sok ötletet hozzátettek. Olyan színes fölvonulást, mint amit most láttunk.
2: Nagyon szép volt, láttam én is. Igen.
3: Világbajnok, azt mutogatni lehet országvilág előtt.
2: Igen.
3: Nagy-nagy örömmel vettem részt.
2: Nagyon-nagyon szalad a műsoridőnk, és annyi mindenről kéne még beszélni. Csak nagyon röviden, ugye a nevedhez kötődnek különféle látványos, tudományos műsorok is, akár a Foucault Inga kísérlet a Nagy templomban, vagy ugye bár a Kultúrházban megrendezett Tudományok éjszakája, a Today, amit mi elneveztünk.
3: Egymás között elneveztünk.
2: Igen, lesz Today, Yes Today. Igen.
3: Hát tulajdonképpen a díszpolgári cím méltatásakor elsősorban a Kossuth évforduló, tehát a Kossuth ünnepség, a toborzó, mert nagyon gyorsan rájöttünk, hogy toborzó cím lesz
2: a legjobb,
3: rövid és
2: erről is szólt akkoriban is.
3: Nagyon gyorsan ezt került a címlapra. Uh-huh. Ennek apropóján ítélte oda a képviselőtestület ezt a legrangosabb díjat Szegléden, a díszpolgári címet, de benne volt az én tudományos ismeretterjesztő munkám, és olyan népszerűsítő dolog, meg hát a fizika tanításnak az eredményei. 2007-ben indult a Fukuinga, ez a párizsi Pantheonba bemutatott, akkor Napóleon, harmadik Napóleon előtt mutatta be Foucault ezt a kis etet. Előtte ő pincébe kipróbált, aztán a Pantheonba 67 méteres ingaszállal, de az csak egy szűkebb közönség előtt, és akkor március 25-ére 1852-ben, és annak az évfordulójára készítettük el az első ingánkat, ami hát megmondom férfiasan, nem volt méltó ehhez a nagy kinézetre, de működött.
2: Működött, ez volt a lényeg.
3: És 5 évig tartott, míg olyanná fejlesztettük, hogy az tényleg most is ennek a kivitelezésnek megfelelően működik, de azóta is minden évben bemutatjuk, pontosabban most már én átadtam az utánam következőknek. Nagyon kedves tanítványom Kis Lajos vette át, és a Várkonyi iskolába Kozma Attila, ők ketten viszik tovább, de minden évben bemutatják, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy ez ha egyszer megépült, és ilyen jelentős tudománytörténeti érdekesség, akkor még most is lehet látni Szegléden.
2: És bizonyítja, hogy mégis forog a föld. Ugye? Igen, eppur si muove.
3: Nagyon szépen mondta Galilei.
2: Ugye. Igen. Hú, hát nem is tudom, a műsoridőnk tényleg a végéhez közeledik, és még nagyon sok mindenről tudnánk beszélgetni egészen biztos, meg fogunk is majd, amikor találkozunk, és szerintem nagyon sokan fognak veled még beszélgetni, és sokan fognak azért meggratulálni azért a nagyon szép eredményért, amire mi is büszkék vagyunk, mert igenis büszkék vagyunk arra, hogy ilyen emberek erősítik ezt a várost, és erősítették az elmúlt évtizedekben, és ilyen rendezvényekkel, és tényleg ilyen összefogással, aminek lett az eredménye aztán ez a gyönyörű elismerés. Jó érzés, azt hiszem, egy ilyen csapatba tartozni, hogyha így végignézek az elmúlt évek, évtizedek díszpolgárain, nem kell szégyenkezned egy pillanatig sem.
3: Köszönöm szépen, mondtam a díszpolgári cím átvételekor, hogy összeszámoltam, én vagyok a 75. díszpolgár, és 75. évemet töltöm.
2: Na hiszen, hát
3: életévemet.
2: Nincsenek véletlenek.
3: Úgy tűnik. Ez olyan szép kerek szám.
2: Hát mi is 75-ször gratulálunk természetesen, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és viselt büszkén ezt a kitüntetést, ezt a kitüntető címet, és hát nagyon reméljük, hogy ez a hagyomány, amit megalapítottál, megalapítottatok annak idején, ez még sok-sok évtizedig fogja Szeglét hírnevét szolgálni, és valahol a ti neveteket is.
3: Köszönöm szépen.
2: Viszi tovább. Nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatóink, Szeglédváros 2026-os díszpolgára Tűri László tanár úr volt a vendégem.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: A hétfő esti beszélgetős műsor első órája a végéhez közeledik, de még ide fér Nagy Bogi és Dash közös felvétele 2026-ból, tehát egy friss dalt fogunk hallani itt az óra végén. Jól leszek újra, remélem mindenki jól lesz a következő órában is, hogy meghallgathassa majd azt a beszélgetést, ami Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk aktuális része lesz majd Bálint Bóta Júliával. Na, hát kérem szépen, akkor jöjjön a zene, és forduljunk bele az új órába. Remélem a következő 60 percet is együtt töltjük majd.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüvegvásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: A Tisza frakció valószínűleg nem támogatja a legfőbb ügyész jelöltet. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. Többfelé viharossá fokozódik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Nem valószínű, hogy a Tisza frakció támogatja az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a jelölés a Tisza frakció ülésének kezdetekor érkezett. Azt csak előzetesen tudták megtárgyalni. Ugyanakkor tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre, közölte. A Tisza frakció nem zárta még le a kérdést. Magyar Péter azt ígérte, a végleges döntéssel a frakció ülés után, illetve a tovább információk megvizsgálását követően jelentkeznek. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke szerint a kormány kiüresítette a demokráciát, ugyanis egy olyan programot hajt végre, amelyet nem Magyarországon fogalmaztak meg. Emellett a kezdetektől elutasítja az ellenzék által delegált szakembereket. A KDNP és a Fidesz frakció vezetője amiatt bírálta a kormányt, hogy ukrán stratégiai kőolajtárolót telepítenek Magyarországra, ami ellentétes a magyar érdekekkel és nemzetbiztonsági kockázatot is jelent. A miniszterelnök viszont válaszban hangsúlyozta, a MOL az előző kormány idején kezdett tárgyalni az ukrán féllel. A tárolót azonban a hírekkel ellentétben nem építik meg, közölte Magyar Péter. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. Megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, amikbe bevonják a szakképzési és bölcsődei dolgozókat is. 12 milliárd forintos egyenlegjavító megtakarítást jelentett be a kormány. Visszavonják a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fővárosi Farkasvölgyi úti kollégiumának fejlesztéséről szóló kormányhatározatot. A beruházás nem indult el, kifizetés nem történt, de a kormányzati vállalás miatt ez az összeg teherként jelenik meg a költségvetésben. A kollégium bővítéséről és fejlesztéséről még a koronavírus járvány után 2021-ben ügyben döntött az akkori kormány. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra. Vasárnap éjfélig várják a nevezéseket az ország legnagyobb szemétszedési megmozdulására. A cél, hogy felhívják a figyelmet az illegális hulladéklerakás veszélyeire, valamint a környezet tudatosságra és az önkéntesség fontosságára.
1: Az időjárásról.
7: Az ország keleti részén kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, az északnyugati szél megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. Éjszaka 7-13 fok valószínű, napközben 16-21 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ő volt Bruno Mars az I Just Might című 2026-os egészen friss felvétellel. Most még következik a Follow the Flow, Maradok távol című 2018-as lágere, és utána jön a mai második beszélgetésünk, ami, mint említettem, nem más, mint Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk aktuális része, amelyben azért sok szó esik majd a közelgő szeptember 22-i autómentes napról is, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni.
2: Bám, amit féltettem, mint csillag az égen. De ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen. Majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort. Ha a múltat nem tudom jóvá tenni,

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Szeptember 22-én tehát autómentes nap lesz országszerte, így Cegléden is. Sok-sok remek program lesz majd, ezeket már pedzegettük az elmúlt héten is, Rend a Lelke című rendőrségi magazinunkban. Egy picit erről is szólunk, de esetleg más témák is előjöhetnek majd. Bálint Bóta Júliával beszélgetek a következő percekben, szokás szerint ebben a sorozatban.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, induljon tehát Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk aktuális része. Szokás szerint most is Bálint Bóta Júliával fogok beszélgetni, aki megérkezett ide stúdiónkba. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
2: Szervusz, és üdvözlöm a rádió hallgatóit.
1: Az elmúlt részben ugye az autómentes napról beszélgettünk, már ezt zengedeztük be, hát most már egyre közeledik, hiszen ugye ez szeptember 22-én.
2: Hát nagyon közeledik, mivel holnap lesz.
1: Igen, igen, hogyha innen nézzük, akkor holnap lesz, hétfőn vesszük föl ugye ezt a beszélgetést, úgyhogy hát bizony ez nagyon-nagyon aktuális. Hogy álltok az előkészületekkel?
2: Hát igazából mondhatom, hogy kész vagyunk az előkészületekkel, de minden akkor fog majd kiderülni, hogy mennyire vagyunk kész, amikor ott leszünk majd, ugye holnapi napon, ugye kedden majd.
1: Több helyszínen
2: igen,
1: is.
2: Két helyszínen lesz a kerékpároknak, ugye az iskolásoknak ugye a beregisztrációja, szóval nem a kerékpárok regisztrációja, hanem az, aki kerékpárral, vagy lábbalhajtós rollerrel, vagy esetleg gyalogosan megy az iskolába, ők két helyen tudnak ugye lejelentkezni, úgymond, ugye az iskolájukat megmondják, hogy melyik iskola. Az egyik helyszín az már reggel 5:30-tól lesz a sportcsarnoknál.
1: Igen.
2: A másik helyszín pedig ugyanott, ahol tavaly is volt, a Szabadság téren, ott 6 órától lehet jönni, és akkor mind a két helyen lesz egy kis ilyen ajándék, ugyanúgy egy szendvics, vagy egy, ha jól tudom, akkor talán kakaós csiga lesz még, ez a kettő közül lehet, vagy pedig egy almát, vagy pedig ásványvizet lehet majd, vagy üdítőt lehet választani.
1: Hát egy kis reggeli azért
2: egy
1: jár.
2: Igen. Úgyhogy nagyon-nagyon várjuk a jelentkezőket, úgymond, mert ugye itt ezért nagyon nagy a tét, mert a legtöbb iskolás, aki beregisztrál egy adott iskolától, ugye ők egy 100 000 forintos dekatlanos utalványt nyerhetnek.
1: Bizony. Tehát van tétje a dolognak.
2: Igen, és akkor ugyanígy ott lesz majd mindenkinek ugye kiosztva egy tombola, ugye egy sorsjegy úgymond, és a délutáni program keretében pedig majd kisorsolásra kerül 100 000 forint értékben egy kerékpár,
1: az
2: ugye
1: amit
2: a Győr kerékpár istáló
1: ajánlott föl.
2: Igen, és akkor egy 100 000 forintos kerékpár lesz igazából majd ott is egy ajándék. Én voltam pont pénteken intézni, és egy gyönyörű szép ilyen bordó színű, vagy ilyen csillogós, piros, majdnem bordó színű kerékpár. Nagyon-nagyon szép, ugye, amit kiválasztottam.
1: Amivel aztán lehet iskolába is járni.
2: Igen, lehet iskolába is járni, de ez igazából felnőtteknek is jó, szóval nem gyermekkerékpár, hanem lehet gyermeknek is, nagyobb gyermeknek használni, persze, vagy felnőttnek is. Ugye, hát én már nagyon izgulok, mert amúgy nagyon-nagyon jó lesz, mert most újfajta lesz amúgy, mert a Rákóczi út le lesz zárva az eleje. Úgyhogy most figyeljenek oda a közlekedők, mert a Rákóczi út elejét nem lehet majd úgy használni.
1: Hát a Szabadság tér felüli végét.
2: A Szabadság tér felől teljesen le lesz zárva majd 9 órától. A parkoló rész viszont éjszaka le lesz zárva, úgyhogy oda nem lehet majd a Népkörútig le lesz zárva, és ott a parkoló rész lesz először lezárva az éjszaka folyamán. Oda ne is parkoljanak az emberek.
1: Igen, ezt most ki kell hagyni nekik.
2: Igen, és utána pedig úgy lesz, hogy 9 órától az egész Rákóczi út a Népkörútig bezáró. Szóval az a rövidebb rész, az le lesz zárva teljesen. Ott nem lehet majd közlekedni, ugyanis ott lesz majd egész napra le lesz zárva. Ott lesz majd a színpad, ott lesznek árusok, lesznek, jönnek ugye a tűzoltók majd a füstsátorral, hát megint jönnek majd a mentősök is, ugye azt elmondtam múlt héten is, hogy ők hoznak majd babát elvileg, és akkor az újraélesztés lesz majd még stabil oldalfekvés ugye a gyerekeknek, hogy, hogyha tényleg látják például az iskolában valaki rosszul lesz, akkor ezt azért tudják, hogy mit kell csinálni. Ugye ilyen alapismeretek. Nagyon jó mentős kollégák lesznek kint, én most már ők akiket tudom, hogy kik, és nagyon profik, nagyon-nagyon-nagyon jók, úgyhogy innen is köszönöm nekik, hogy részt vesznek ebben, meg hát a szervezőnek is, a mentőszolgálattól, aki ezt így megszervezte, hogy ők jelen tudjanak lenni. Fontos, valamint bizony. Ugye igen. A katasztrófa védelem, vagyis hát a tűzoltóság is ugye, hogy jelen lesz a füstsátorral, ott is nagyon-nagyon köszönöm szépen itt a szervezést a helyinek, meg hogy ugye lesz majd az önkéntes tűzoltók is jönnek majd ki, a saját kis tűzoltó gépjárművükkel, meg lesznek ugye kirakodóárusok is, és
1: hát egyfajta fesztivál hangulat
2: igen,
1: lesz.
2: Igen, és akkor még ott vagyok, majd én is ott leszek a kollégáimmal. Ugye 10 órától 13 óráig lesz majd az első etap, úgymond, ahol majd lesz ugye kerékpárregisztráció, lesz majd ugye az ittas szemüveg, a kábítószeres szemüveg, kerékpáros akadálypálya lesz majd, akkor kvíz lesz majd, és akkor tényleg majd próbálunk mindenfélével kedveskedni.
1: Hát vetélkedők is, ugye?
2: Igen,
1: és ott is
2: kedveskedni
1: lehet nyerni.
2: Majd a, igen, a résztvevőknek, valamint ugye a tombolával nem csak a kerékpárt lehet megnyerni, hanem van pár darab, jó pár darab ajándékcsomag, amit lehet majd nyerni, ugye mind a rendőrségtől, mind úgymond a várostól, és majd ezeket is kisorsoljuk majd, de ezt már délután fogjuk a délutáni programon kisorsolni.
1: Meddig
2: ugye?
1: Tart ez körülbelül?
2: Fél hétig fog tartani ez az egész buli, úgymond, és lesz majd az Anna Zsófien, ők fognak ugye énekelni, ők egy előadást fognak tartani majd még itt a végénél, meg hát ugye akkor fogjuk kisorsolni majd a nyereménytárgyakat.
1: Igen. Fú,
2: és hát. Akkor is lesz majd ugye kerékpárregisztráció, úgyhogy aki délelőtt ugye, mert dolgoznak az emberek.
1: Hogyne.
2: Nem érnek rá. Akik délután szeretnék, én kint leszek a kollégáimmal, és akkor majd kerékpárt tudunk regisztrálni, ha szeretnék, akkor jöjjenek, várjuk őket szeretettel, bizonyám, és minél hasznosom, mert én azt látom, hogy sokkal kevesebb olyan kerékpárt tulajdonítanak el, amelyik be van regisztrálva.
1: Fontos, igen, látszik ennek a hatása mindenképpen, és nem véletlen az, hogy amikor ott nálatok a kapitányságon is zajlik ez, akkor azért elég sok embert
2: látni. Most nagyon-nagyon sokan voltak, de ugye valószínű ez azért volt, mert meg lett hirdetve az interneten. De jövő hónapban is van, minden egyes hónapban van kerékpárregisztráció.
1: Igen.
2: Ha valaki szeretné, mert például délelőtt nem ér rá, akkor ír egy e-mailt a Ceglédi rendőrkapitányságnak, és akkor megoldom úgy, hogy valamikor én délután legyek szolgálatba, és akkor délután beregisztrálom akkor a kerékpárokat.
1: Igen.
2: De ki fogom akkor megint írni az interneten, ugye a közösségi oldalra, hogy mikor lesz a következő kerékpárregisztráció, és ha valaki szeretné, akkor a délutáni órákban is meg tudjuk oldani azt, nagyon hogy kerékpárregisztráció legyen.
1: Hát egy izgalmas, és tényleg fesztiváli hangulatú nap lesz ez, mondhatni. Igen. Ugye, tehát ebből is lehet fesztivált csinálni. Ugye?
2: A legfontosabb aszfaltrajzverseny is lesz majd.
1: Na például.
2: Úgyhogy ott is lesz majd verseny, és abban is majd ugye a legjobb
1: lesznek
2: rajz.
1: Nyeremények is.
2: Így igaz, ez az egyik a gyerekeknek a legfontosabb. Úgyhogy...
1: Igen, de hát ezek nagyon jó pofák szoktak
2: lenni és reméljük, hogy minél többen ki fognak jönni, hogy délelőtre ugye az iskolákat várjuk nagyon nagy szeretettel, és az óvodákat is várjuk.
1: Akár.
2: Középiskola, általános iskola, óvodások, én tényleg hirdettem, ahol csak tudtam, hogy jöjjenek minél többen, ott leszünk, várjuk őket nagy szeretettel. És már csak egy nap.
1: Igen. Tehát érdemes egész nap kimenni.
2: Igen. Hát úgy van, hogy reggel 8-ig van a kerékpároknak úgymond iskolák regisztrációja, majd 10 órától lesz a következő program, ugye, ami kezdődik, 10-től 13-ig vannak ezek a, amit így elmondtam, ugye ez a kreszteszt, az ittas is kábító szereztem meg akkor a tűzoltók, a mentősök is, ugye, és annyi, hogy akkor délután ez ismételten lesz, majd nem akarok hazudni, azt hiszem 4 órától lesz majd a következő etap, úgymond, és ugyanezek lesznek nagyjából.
1: És akkor eltart ez is este,
2: igen, annyi, hogy még lesznek ugye kirakodó vásár is, úgymond lesz majd kézműves pékség is kint. Ó, nagyon sokféle lesz, nagyon várom.
1: Tehát el lehet tölteni, remekül
2: az idő.
1: Azért is mondom ezt, mert esetleg valaki a keddi délelőtti ismétlést hallgatja véletlenül, még ő sem késett le mindenről azért.
2: Igen, mert ugye, délután is ott leszünk, és várjuk nagyon nagy szeretettel ugye azokat, akik már ugye délután már nem dolgoznak, és akkor tudnak oda jönni a programra, és hát nagyon azért várjuk őket.
1: Hát ez a szeptember 22-e, ilyen szempontból akkor igencsak jeles nap lesz,
2: igen,
1: az autómentes nap, és hát reméljük, hogy ennek is lesz olyan hatása, hogyha nem is egész évre, de azért egy időszakra az emberek úgy rájönnek, hogy tényleg nem muszáj mindig autóba ülni, hogyha megyünk dolgozni, mert igen, lehet, hogy máshogy is meg lehet ezt oldani.
2: Persze. Igen, úgyhogy várjuk nagyon nagy szeretettel a kerékpárral, a gyalogosan vagy a lábbal hajtós rollerrel érkezőket, és ott leszünk. Igen. Mi ott leszünk, reméljük, hogy önök is ott lesznek majd.
1: Na, jövő héten pedig majd a tapasztalatokról is,
2: igen,
1: be tudsz már nekünk számolni.
2: Igen, igen, igen. Igen.
1: Jaj, hát izgi. Hát,
2: igen.
1: Igen. Szeptember 22-e, tehát autómentes nap, ne hagyják ki, akár délelőtt, akár csak délután, aki ki tud menni, menjen ki, akkor is megéri, érdemes lesz, és ott találkozunk Bálint Bóta Júliával, és ahogy én most itt hétfőn reggel találkoztam vele itt a rádió stúdióban, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
2: És, én is köszönöm
1: és
2: szépen.
1: És akkor sok erőt kívánunk nektek holnapra.
2: Jó lesz, ott lesznek a gyerekek, úgyhogy én már most így boldog vagyok, hogy ott találkozhatok velük.
1: Remek, ja, hajrá!
2: Köszönjük!

0: hosszúvas.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Itt az óra, és egyben a hétfő esti beszélgetős műsor végén pedig jöjjön az Airi Mafia Volt egy álmom című 2022-es felvétele. Én ezzel köszönöm meg mai figyelmüket, és számítok rá természetesen holnap is, ugyanebben az időben, este 6 és 8 óra között, akkor is jövök majd izgalmas beszélgetésekkel és sok jó muzsikával. Szatmári Gábor mára búcsúzik, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, tartsanak velünk itt a 92.5-ön, és találkozzunk holnap is. Minden jót, viszont hallásra!
3: Volt egy

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
4: Nem lát esélyt a legfőbb ügyészjelölt megválasztására a miniszterelnök. Kedden találkozhat az ukrán és az amerikai elnök, többfelé viharossá fokozódik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Nem látja biztosítottnak a Tisza frakció az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, a jelölés a Tisza frakció ülésének kezdetekor érkezett. Azt csak előzetesen tudták megtárgyalni. Ugyanakkor tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre. Közölte, hogy a Tisza frakció nem zárta még le a kérdést. Baka András köztársasági elnök bejelentette, hogy Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek. Az államfő napi rendelőt fel is szólalt az országgyűlésben. Beszédében a magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását. Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élők megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják. 2027-ben pedig komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben. Emellett megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése. A program 11 éves időtartamra határozza meg a fő irányokat, a cél pedig a befogadó társadalom kialakítása. New Yorkban találkozhat kedden az amerikai és az ukrán elnök. Ezt Volodymyr Zelenszkij közölte, miután telefonon beszélt Donald Trumppal. Az ukrán elnök jelentős előrelépést vár a 4,5 éve tartó orosz-ukrán háború lezárásának ügyében. Sajtóhírek szerint az ukrán-amerikai csúcs találkozó fő témája egy esetleges energetikai tűzszünet lesz Oroszország és Ukrajna között. Októbertől újra szabályozza az üzemanyagok árát a cseh kormány. A pénzügyminisztérium rendszeresen meghatározza majd a következő nap maximális árait. Egyúttal csökkentik a gázolaj forgalmi adóját. A cseh kabinet rendkívüli adót vett ki az olajfinomítókra. Németországban évvégéig 17 eurócenttel, vagyis körülbelül 62 forinttal csökkentik az üzemanyagok adótartamát. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra. Vasárnap éjfélig várják a nevezéseket az ország legnagyobb szemétszedési megmozdulására. Az eseményt idén október 12-e és 18-a között rendezik meg.
1: Az időjárásról.
4: Napos idő várható felhő átvonulásokkal. Az ország keleti részén kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Az éjszakai 7-13 fok után napközben 16-21 fok lesz.
1: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak méghozzá 0630 592-t 92-5-ös SMS számon, könnyű megjegyezni, hiszen pont mint a frekvenciánk, ez is 92.5-ös. Aztán van egy e-mail címünk, ez a kívánság@cegledradio.hu, ide is várjuk a válaszokat, és a Facebookon is, facebook.com/cegledradio, írhatnak nekünk, hogyha gondolják, bár leginkább azért az SMS és az e-mail szokott a népszerűbb lenni, az e-mailt akkor, hogyha kicsit hosszabban fogalmazzák meg a választ, de hogyha röviden, akkor az SMS talán ez a legnépszerűbb. Mivel ismerős kérdéssel megyünk tovább, vagy hát újra elővesszük, ezért bent maradt válaszokkal haladunk a műsor elején, a kérdés pedig nem más, mint hogy volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot vagy filmet miatta? Egy alkalommal már foglalkoztunk a témával, de rengeteg választ kaptunk szerencsére, úgyhogy a bent maradt válaszokkal kezdünk tehát. Papa azt írja nekünk, ez van az üzenet végén, általában minden sorozatot megnézek egy kivételével, amit Tony Shalhoub által alakított karakter miatt ki nem állhatok, és ez nem más, mint a Monk. Ugyebár, most csak előveszem az emlékeimből, Monk a flúgos nyomozó, azt hiszem, hogy ez volt a címe. Igen, de hát szerintem egyébként pont azt, hogy ilyen fura benne a főszereplő, azt ő jól hozza, csak ez a karakter, ez sok mindenkit, hát úgy, hogy mondjam, idegesít, vagy izzadni kezd tőle, vagy hát ilyen fura, szorongó érzést kelt az emberben, de pont ez a szerepe, úgyhogy végül szerintem jól játsza, de lehet, hogy valakinek ez a karakter teljesen unszimpatikus. Azt írja nekünk Mónika, hogy Stól bármiben, talán Stól Andrást igen, az előző adásban is megneveztük. Laura pedig azt írja, hogy Breaking Bad, azaz a totál szívás, kb. 3 epizódig bírtam. Hát arról már volt szó szintén az előző adásban, hogy a Breaking Bad-et nagyon sokan szeretik, nagyon sokan pedig nagyon nem szeretik. Itt van Gyurika üzenete, aki azt írja, hogy Temu Messiást meglátom vagy meghallom. Hát, most itt kérnék egy kis segítséget, hogy ki a Temu Messiás, mert nem fogok tudni rájönni, de talán mindegy is. Azt írja nekünk Eszter, hogy Simlis és a Szende. Bruce Willis volt benne, szőkenő, aki a társa volt, a szinkronja borzalmas volt, szüleim nézték, nem volt rész, amit bírtam volna 5 percnél tovább. Eszembe kéne, hogy jusson a színésznő neve is, de sajnos nem fog. Még gyerekkoromból én is emlékszek erre a sorozatra. Nekem a címe volt inkább idegesítő, hogy a Simlis és a Szende, ez nekem olyan furán hangzott. Mind a két szó már annyira idejét múltnak tűnt akkor is, ma meg végképp, úgyhogy így nem tudom, nekem emiatt nem volt szimpatikus a sorozat, hogy ki hogy játszott és ki hogy szinkronizált, arra már végképp nem emlékszem, de tény, ezt az előző adás alatt megemlítettük, hogy a szinkron is olyan tud lenni, ami miatt megutálunk egy-egy szerepet, vagy színészt, vagy karaktert. Még nézzük János üzeneteit, Mr. Bean, égnek áll tőle a hajam, annyira erőltetett nekem, hogy az agyvérzés kerülget, ha meglátom. Hát igen, itt is kétféle iskola van, valaki nagyon szereti Rowan Atkinson munkásságát, valaki meg nagyon nem. Egyébként más karaktereket is előadott ő már a történelem során, már mint hogy voltak sorozatai is, amiben mást játszott, és filmekben is feltűnt, nem mindig csak Mr. Bean-ként működött, valószínűleg téged csak ez az egy karakter idegesít. Kedves hallgatók, a kérdésünk tehát a mai napon másodszorra már, hogy volt-e olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Ha igen, küldj el nekünk 0630 592-t 92-5-ös. Cegléd Rádió FM 92.5.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Vihar a szárnya.
1: Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Ez a mai kérdés a Ceglét hangjában, nem első alkalommal, másodjára vesszük elő ezt a kérdést, ezért a bent maradt válaszokkal kezdünk, de hogyha önnek van új válasza, vagy eszébe jutott még valaki, elküldheti nekünk a 0635-925-925-re SMS-ben, vagy e-mailben a kívánság@ceglitradio.hu-ra, és már megyünk is tovább. Szőke László azt írja, hogy a szomszédok teljes, kivéve Janka néni és Taki bácsi. Tehát akkor László az van, hogy mégiscsak néztette a szomszédokat, mert két karaktert meg tudták kedvelni, tehát, de mondjuk akkoriban nem is volt nagyon lehetőség más nézni, ez is igaz, de nézte az ember, és akkor is, hogyha idegeskedett rajta, legalább volt miről beszélgetni másnap a munkahelyen. Ha nem tudom már milyen napon volt a szomszédok, talán csütörtökön, de ebben nem vagyok biztos, nem is fontos, a lényeg az, hogy köszönjük a választ. Gábor azt írja, hogy inkább olyan színészek vannak, akik miatt le se ülök megnézni. Na de hát pont arra lennénk kíváncsiak, kedves Gábor, hogy kik ezek a színészek, mert hogy erről szól a mai adás, viszont példát nem írtál, de azért köszönjük a te üzenetedet is. Beáta írja, hogy Ray Donovan felesége annyira idegesített, hogy egy teljes évadot kihagytam, aztán meghalt a nő, onnan néztem újra, de azokat a részeket átpörgettem, ahol visszatérő karakterként jelen volt, idegesítő volt a szinkron hangja is, meg az egész karakter. De akkor nem lesz az, hogy mikor átlépsz részeket, esetleg kimarad olyan információ, ami a teljes megértés szempontjából fontos. Mármint, hogy az ilyen sorozatokban azért legtöbbször vannak részenként is események, meg van egy teljes történet, ami végig öleli az összes évadot, és így ebből ki lehet maradni. Na mindegy. Kata azt írja nekünk, hogy az olajügynökben Billy Bob volt felesége. Na még egy feleség. Minden esetre ez nekem nincs meg, de köszönjük a választ. Niki azt írja, hogy Batmanben, amikor Robert Pattinson játszotta, én Robert Pattinsont egyébként bírtam Batmanként, sőt, az Alkonyat óta tulajdonképpen nekem egyre több filmben mutatja meg, hogy ő igenis tud játszani. Ott van a Vizet az elefántnak, vagy a Világító torony, vagy vannak olyan drámái, amiben azért meg kell villantani a tehetségét, és szerintem Batmanként se volt rossz. Az tény, hogy nem, ha ránézek, nem Batman jut eszembe, tehát nem egy olyan karakter, mint amikor mondjuk a Christopher Nolan féle filmben Christian Bale játszotta. Ő azért Batmanebb, nekem minden esetre szerintem nem volt rossz. Igen, Dr. Murphy és Monk, ezt K. Tiborné írja nekünk. Dr. Murphy, néztem egy darabig, de most hirtelen nem jut eszembe, hogy az milyen sorozat, valami nyomozós, arra emlékszem, és a Monk az előbb már előkerült, úgyhogy köszönjük szépen. Attila a következő, Jim Parsons az Agymenőkből, illetve a sorozat minden szereplője, kritikán aluli sorozatnak tartom, ripacskodó színészekkel és épp észrel fel nem tudom fogni, hogy mit esznek rajta az emberek. Hát pont egy olyan műsorvezetőnek küldted el, aki imádja az Agymenőket. Nekem először tényleg ilyen volt, amit te írsz le, hogy tulajdonképpen idegesítő karakterek, túl vagy játszva, de hát ahogy már beszéltük más adásokban is, hogyha nem lennének érdekesek a karakterek, akkor nem készülne sorozat róluk. Nyilván nem valódi karakterek ők, de hát úgy kell megírni, hogy minden kicsit el legyen túlozva. Minden esetre szerintem adni kell egy pár rész esélyt az elejétől kezdve a sorozatnak, és akkor az ember rá tud kattanni, bár az igaz, hogy én az ilyen szituációs komédiákat, a szitkomokat amúgy is nagyon szeretem. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatóink, mert hogy van még két blokk ebben az órában és a teljes következő órában is azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy volt-e olyan szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézett tovább egy filmet vagy sorozatot miatta.
2: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Nosfor A2 a csaj. Ezt írja nekünk Richard, a kérdésünk pedig az, hogy volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta? Nos, ez a Ceglét hangja című műsor, ahol erre a kérdésre várom ma a válaszokat a 0635-925-925-ös SMS számon vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-n, és ez a sorozat nem más, Nosfor A2, ez egy rendszám, hogyha magyarul akárnám olvasni, akkor nos, 4A2. És hogyha az ember ezt összeolvassa, akkor az jön ki, hogy Nosferatu, tehát valami olyas, mint a Nosferatu. Ez, ha jól tudom, Stephen King és a fiának a közös írománya, és abból készült egy sorozat. Úgyhogy ilyen kicsit horror, kicsit thriller dolog. Sajnos nem láttam, úgyhogy nem tudom azt sem, hogy ki a csaj belőle. De minden esetre arra emlékszem, hogy talán 2 évad is kijött belőle, és akkor sokan emlegették, hogy ez egy érdekes sorozat. De sajnos nem tudok többet hozzászólni, pár hallgatót talán képbe tudtam helyezni, hogy mi is ez. Éva azt írja, bármilyen film, ahol a főhősnő nem csukja be a száját, résnyire nyitva van, mindig. Egyébként igen, a filmes klisék műsorba is beleillett volna ez, ugye nem sokkal ezelőtt olyan filmes kliséket is kerestünk a kedves Cegléd Rádió hallgatókkal, amik nagyon idegesítőek és örökre visszatérnek minden filmben, hát a nyitott száj is ilyesmi, úgyhogy Éva ezeket a filmeket nem is szereti, és ezeket a főhősnőket, pedig van benne valami szexi, gondolom ezért csinálják. Azt írja nekünk András, hogy rossz a jó barátokból. Még szerencs, hogy nem jó a rossz barátokból. Na, ez most mindegy, rossz vicc volt. Rossz vicc volt, ha értik. A lényeg az, hogy hát igen, fura karakter, ez tény, de ezt kell csinálnia, úgyhogy szerintem ő jól hozza David Schwimmer ezt a, vagy Schwimmer, nem tudom, hogy kell ejteni helyesen, de jól hozza rossz karakterét, tehát nem rosszul. Na, hagyjuk. Menjünk tovább. Az a lényeg, hogy itt van nekünk Robert üzenete, sok a kedvence Denzel Washington, olyan szinten irritál, hogy egyetlen filmjét sem láttam. Egyébként igen, sokan szeretik, én nem vagyok úgy különösebben oda érte, de nem is mondanám, hogy irritál, viszont teljesen elfogadom azt, hogy valakinek nem szimpatikus. Attila azt írja nekünk, hogy Sam Worthington bármiben, de a Terminátor megváltást különösen elrontotta ő. Igen, hát a Terminátor sorozatban mindig próbáltak nagy visszatéréseket, meg ilyesmit. Szerintem pont a Megváltás az egyik legjobb Terminátor folytatás volt az alap és a Terminátor 2 után. Minden esetre tényleg nem, ha belegondolok, tényleg nem egy túl jó színész, tehát aki annyira karakteres és annyira le tud hozni bármit, viszont azért a rosszak közé se sorolnám. Köszönjük az üzenetet. Jácint azt írja, a 40 éves szűz 3/4-ig végig szenvedtem, utána kikapcsoltam, de igazából bármi, amiben Steve Carell szerepel, szerintem nem humoros, de Will Ferrell is borzasztóan gyenge színész. Egyébként ez nagyon érdekes, mert ők azt hiszem, hogy barátok is, Steve Carell és Will Ferrell, még a nevük is hasonlít és jóban is vannak. Én Steve Carellnek, hogyha mondhatok valamit, akkor az írásait viszont nagyon szeretem, mert ő mondjuk ilyen abszurd sorozatot, vagy ilyen, hát mondhatni az is, hogy sitcomot, de inkább komédiát is rendez és ír, és abban viszont nagyon erős. Szerintem sem annyira jó színészek, egyikük sem, de hát ez emberek véleménye, és valaki meg máshogy gondolja. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Ha igen, akkor néhány zene után is tartson velünk, mert meghalljuk, hogy a ceglédieket még kiidegesíti.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

Ceglét hangjában foglalkoztunk már kedvenc filmekkel, kedvenc színészekkel, idegesítő filmes klisékkel, de olyan is volt, hogy megkérdeztük, hogy van-e olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta. Ma is ezt a kérdést tesszük elő, ugyanis rengeteg bennmaradt üzenetünk volt az első adás alkalmával, és még talán kettő van előttem, ami régi üzenet, utána pedig jönnek a ma érkezett üzenetek, mert szerencsére ma is küldenek nekünk a kedves hallgatók válaszokat méghozzá 0635 925 925-re leginkább. Azt írja nekünk Attila, hogy Star Trek Discovery, a kapitányt játszó Soneca Martin Green folyamatosan ráncolja a homlokát és mindenen meghatódik, borzalmasan idegesítő, egysíkú, logikátlan a karakterén nézve, iszonyat gyenge a színésznő. Hát sajnos a Star Trek világában én nem vagyok otthon, én mindig Star Wars-os voltam, az egyik nem zárja ki a másikat, én azt tudom, de valamiért sosem vonzott, már szerintem a magyar elnevezése, hogy űrszekerek, nekem már ez is kicsit hogy mondjam, bénácska volt, és ezért már gyerekkoromban sem igazán figyeltem rá oda. Nagyon sokan szeretik, de nem tudom ki ez a hölgy, úgyhogy aki tudja, az biztos bólogat, vagy nagyon tiltakozik most a rádió készülő.

0: előtt. Tóth Imre csak annyit írt nekünk, hogy bombák földje, Harangozó István pedig csak annyit írt nekünk, hogy gyalogkakuk. Én nem tudom, hogy abból film is vagy sorozat is készült, mármint hogy nyilván egy rajzfilm sorozat, de azért egy rajzfilm karakter az furcsán idegesítő, hát neki pont az a dolga, hogy olyan legyen, amilyen, úgyhogy azt nem lehet rosszul vagy jól csinálni szerintem, de gyerekkoromban én sem voltam oda érte, inkább mást néztem, hogyha volt lehetőség. Azt írja nekünk Eliott, hogy Aranyélet, Döbrösi Laura, azaz Mira. Végignéztem persze, de az ő jeleneteinél vártam, hogy mikor ugrunk végre tovább. Én is nehezen indultam a Laurával, de aztán szerintem megkedveltem szépen lassan, és a mai napig kedvelem a színésznőt. Úgyhogy kicsit értem, mire gondolsz, de szerintem ő belejött a második, harmadik évadra. Hajnal Kasztír, hogy Kiút összes szereplője szinte idegesítő. Hát akkor miért nézel egy ilyen sorozatot? Merül fel a kérdés, de hogyha jó a sztori, akkor persze az ember megnézi. Nem versz át, idézőjelben van ez téve, Judit küldte, a főszereplő színésznő játéka nem volt meggyőző számomra, és most finoman fogalmaztam. Hát igen, ez megesik. Nem ismerem a Nem versz át című filmet és vagy sorozatot, bármi is legyen az, de köszönjük a választ. Jennifer Lawrence-t nem szeretem, ezt pedig Éva küldte el nekünk, ehhez mindenkinek megvan a joga. Én egyébként kedvelem, nem mindig voltak erős alakításai, de volt olyan is szerintem. És van egy filmje, a Vörös Veréb, ami az én nevemre hasonlít, úgyhogy már csak ezért is kötelező kedvelnem. Nem igaz. A benned lakozó fenevad, Claire Danes írja nekünk Andrea, és nem ismerem sajnos ezt az alkotást se, de azért is jó az a műsor, mert így hamarosan rá is fogok keresni erre is, meg a Nem versz átra is, hogy mik ezek, hát majd megtetszik valamelyik. Úgyhogy most egyelőre megyünk zenélni, kedves hallgatók, de hamarosan a következő órában is ugyanez lesz a kérdésünk, a főszereplők, akik idegesítették és emiatt nem nézték tovább a sorozatot vagy filmet, de hogyha mellékszereplőt írnak nekünk, az is egészen nyugodtan jöhet, 0635 92 92.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási rendje, Bordal Fesztivált rendeznek Pécsett. Többfelé viharossá fokozódik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Heteken belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025. áprilisa óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter dilettánsnak nevezte a szakmai kollégium megkerülésével született gyakorlatot. Azt szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést. Nem valószínű, hogy a Tisza frakció támogatja az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, a jelölés a Tisza frakció ülésének kezdetekor érkezett, azt csak előzetesen tudták megtárgyalni, ugyanakkor tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre. Közölte, hogy a Tisza frakció nem zárta még le a kérdést. Baka András köztársasági elnök korábban bejelentette, Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek. Az amerikai elnök úgy véli, hogy az Ukrajnában 4,5 éve zajló értelmetlen háborút le kell zárni. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, Oroszország elvesztette az ellenőrzést olajfinomítóipara felett. Az ukrán elnökkel a hétvégén megállapodtak abban, hogy New Yorkban személyesen egyeztetnek. Sajtóhírek szerint az ukrán-amerikai csúcs találkozó fő témája egy esetleges energetikai tűzszünet lesz Oroszország és Ukrajna között. Elfogták az erzsébetvárosi gyilkosság feltételezett tetteseit. Mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki, egyikük beismerte a bűncselekmény elkövetését, közölte a BRFK. Múlt péntek éjjel a 7. kerületi Akácfa utcában a támadók egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt. Hétvégén Európai Bordal Fesztivált rendeznek Pécsett. A jubileumi rendezvényen magyar, horvát és olasz énekegyüttesek lépnek fel. A programok között pincekoncertek, szabadtéri előadások, valamint a Pécsi Kodály Központ gála estje is szerepel. A fesztivállal párhuzamosan megtartják a villányi bormustrát is. A szegedi Picasso kiállítás 20.000. Látogatóját köszöntötték a Móra Ferenc Múzeumban. A júniusban megnyílt Drága barátom Picasso című tárlat a világhírű művész életének több fontos elemét, valamint a magyar alkotókkal való kapcsolatát mutatja be. A kiállítást január elejéig lehet látogatni.
1: Az időjárásról.
5: Napos idő lesz felhő átvonulásokkal. Az ország keleti részein kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. Az éjszakai 7-13 fok után napközben 16-21 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: know that you need me. Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, egy olyan kérdéssel, amit második alkalommal veszünk elő. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesített, hogy nem nézte tovább a sorozatot vagy filmet miatta? És úgy látszik, hogy volt, mert rengeteg válaszunk érkezik, most már az újakkal megyünk tovább, ugye a műsor első felében a bent maradt üzenetekkel folytattuk, és most pedig jönnek az új üzenetek, meg hogyha annyi lesz, hogy esetleg már nem tudjuk kitölteni vele a műsort, illetve azt is jól tudják, hogyha nagyon sok válasz érkezik, akkor még egy harmadik adás is születhet ebből, mert úgy néz ki, hogy szerencsére elég népszerű a téma. Bármelyik magyar sorozat, bármelyik szereplője érje nekünk, Laca. Olyan, mintha nyelvművelési és irodalmi estet tartanának. Hát ki a lópikula beszél így, mint ezek a színészek bármiben? Egyébként teljesen igaz, és ezt már többször felhoztam, hogy például a magázódás. Maga ne mondja meg nekem. Még hogyha magázódunk is, akkor inkább sokkal inkább használjuk az ön szót, mint a magát, mert a magácska az olyan, nem tudom, valahogy nem jön át nekem. De rengeteg ilyen van, amikor, hogy benne vagyunk a pácban, társaságot kapunk, soha nem használunk ilyeneket a való életben, vagyis én még nem hallottam máshonnan, csak tévéből, filmekből, sorozatokból, és valamiért valaki, aki fordít, ezt mindenképpen szereti használni, pedig annyira életszerűtlen. Azt írja nekünk Krisztina, hogy mostanában a mi kis falunkban Nelly és Zsolt karaktere nagyon idegesít. Hát igen, azért nagy változásokon ment át a mi kis falunk. Új szereplők jöttek, van, aki elment, van, aki benne maradt, de megváltozott kicsit. És hát igen, ez azzal jár, hogy nem mindig kedvelünk meg minden új szereplőt, benne van a pakliban. Ferenc azt írta, hogy Kylo Ren és Ben Solo. Hogyha valakinek nem lenne meg, ez viszont tényleg Star Wars, nem pedig Star Trek. És Kylo Ren, hát tulajdonképpen a Han Solo-nak a fia, de na most nem akarok túl sok mindent elmondani, persze, minden esetre ő is Jedi lesz, és a rossz oldalra áll, a sötét oldalra, és tényleg fura egy kicsit. Én a színész, aki játssza Kylo Ren-t, akkor láttam először filmben, Adam Driver, azt hiszem a neve, és hát nekem tényleg nagyon fura volt, nem, valahogy nem őt képzeltem volna oda, de Adam Driver egy feldolgozásban például Piton professzort nagyon jól hozná le, hogyha még pár évet várunk vele, szerintem ő tökéletes választás lenne rá. Kylo Renre tényleg nem volt az igazi, de hát mindegy, ez már így alakult. Megyünk tovább, itt van Mészáros István üzenete, Kassa Tibi bármiben is szerepel. Hát igen, megértem, hogy miért idegesítő a karaktere egy kicsit, meg amikor parodizálják, legtöbben a szájmozgását és a hangját szokták parodizálni, ami kicsit érdekes, de egyébként én már láttam elhelyezkedni jól egy szerepben, mármint ilyen műsorvezetői szerepben, de tényleg, hogy az benne van a karakterében, hogy tud idegesíteni embereket, még hogyha sorozatban nem is szerepel, vagy én még nem láttam legalábbis. David Harbour, ezt egyébként pont David, egy Dávid nevű kedves hallgató írja nekünk, Stranger Things, bár maga a film is egy nagy rakás, úgy, ahogy van. Szerintem, nem tudom, mert én még nem néztem végig, de 3 évadot már leküzdöttem. Nem volt nagy küzdelem, mert engem érdekelt, de hogy mi lesz a vége, azt nem tudom, és azt se tudom, hogy ki David Harbour így hirtelen a sorozatból, de tudom, szerintem ő a sheriff. És igen, ő is megosztó karakter eléggé. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesített, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? De voltám, írja nekünk Mária, de hogy mit írt még, az néhány zene múlva derül ki.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, folytatjuk a Ceglét hangját. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot vagy filmet miatta? De voltám, írja nekünk Mária, nem írom meg a színésznő nevét, de egy filmjét sem nézem meg, pedig jó színésznő, de halottról vagy jót, vagy semmit. Ez is igaz, bár nem tudtunk meg túl sokat az üzenetből, viszont van ilyen színésznő, ezek szerint, aki amúgy még a te állításod szerint is jó, és mégsem nézed meg a filmjeit. Vannak ellentmondások az üzenetben, de azért nagyon köszönjük, hogyha ön is küldene egy üzenetet, akkor a 0635925925-ös SMS számra megteheti, vagy e-mail leszed a kívánság@ceglidradio.hu-ra, tehát akkor újra egyben, szépen, kívánság@ceglidradio.hu. Dorottya azt írja nekünk, hogy The Big Bang Theory annyira, hogy el sem kezdtem, ez megint az agymenő, kedves hallgatók, és valakinek tényleg ennyire idegesítő, már többen is jelezték, én akkor is szeretem, ez van. Fear of the Walking Dead. Ugye ezt Andreától kaptuk, és a Walking Dead című sorozat, amikor ilyen zombi apokalipszisra ébred a főhősünk, és ellepték a zombik a földet, ez egy híres és egyébként népszerű sorozat volt, és lett egy testvér sorozata, a Fear of the Walking Dead, de hát tény, hogy az nem annyira sikerült, és szerintem ez a zombi láz, ez amúgy is elkezdett csökkenni, mire ez a spin-off kijött, és így már nem tudott nagyot menni, azt nem is, hát, és nem is volt olyan jó, úgyhogy igen. Emese azt írja, hogy Vin Diesel, nem tudom az okát, de hány ingert kapok tőle. Hát ezt is meg tudom érteni. Ritkán hallunk mondjuk Vin Diesel-el kapcsolatban ilyet, de valakit ezek szerint zavar. Dallas, az a szőke csaj, írja nekünk Tibor. Azt hiszem a Bobby és Jockey húga, nem jut eszembe a neve. Szerintem, hogyha Cindy volt talán, nem biztos, de mintha ez rémlene, nagyon régen volt, és apukám törpekengurúnak hívta. Nem tudom, hogy miért, ez megmaradt gyerekkoromból, de a neve az már nem. Ágnes pedig azt írja, hogy Hermione-t és Harry Pottert alakító színészek, hát ugye Emma Watson, Hermione és Daniel Radcliffe, Harry Potter. Szerintem, mióta a Harry Potter sorozat véget ért, bár abban se voltak rosszak, de azért a külön kis filmes világuk, vagy sorozatbeli világuk mind a kettőnek elkezdett így kialakulni, és én nem tartom őket rossznak. Daniel Radcliffe kifejezetten elmondta, hogy ki akar lépni a Harry Potter karakterből, ezért elég sokfajta szerepet elvállalt, és egyébként meg is tudta csillogtatni azt, hogy tényleg vannak színészi képességei. Úgyhogy én megkedveltem őket, meg már előtte is mondjuk a Harry Pottert is bírtam, olvasni is, meg annak idején a filmeket is. Most majd kíváncsi leszek a sorozatra, ami hamarosan érkezik. Stand-up comedy minden egyes szereplője, ez Sándor írja nekünk, de csak azért, mert más embereken köszörülik a nyelvüket. Hát meg kell, hogy védjem a stand-uposokat, mármint, hogy persze van ilyen rész is, amikor beszólogatnak és kinevetnek valakit, az általában szerintem megadja az okát ennek, de nagyon sokszor például Kovács András Péternél vagy Ráskó Eszternél, rengeteg stand-uposnál a saját életük abból merítenek, és a saját eseteiket mesélik el, és ráadásul valamilyen üzenettel, vagy némi gondolatébresztő tartalommal jön el az ember, hogyha ezekre odafigyel. Úgyhogy én szeretem a stand-up comedy-t, nem mindenkit, de vannak nagyon jók szerintem, és nem feltétlenül arról szól, hogy másokat csúfoljanak ki, hogy ilyen egyszerűen mondjam. Joffrey herceg a trónok harcában, de hál' Istennek kifolyt a szeméből a vér, de a színészt imádom, jó színész, mivel meg tudta utáltatni a karakterét az emberiséggel, és az szerintem nehezebb, mint megszerettetni. Na érdekes, mert ugye az a kérdésünk, hogy volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta. És ezek szerint a Joffreyt játszó színész, egyébként én is pont így vagyok vele, ahogy a névtelen üzenet küldőnk írja, hogy rázott tőle a hideg, annyira gonosz karakter volt, de nem hagytam volna abban a sorozatot miatta, mert pont ezért érdekelt még jobban, hogy úristen, egyrészt, hogy de jó játsza, mennyire idegesítő karakter, és látni akartam, ahogy végül majd legyőzik valamilyen módon, úgyhogy én teljesen megértem ezt, viszont szerencsére ezek szerint te sem, és én sem hagytuk abba ezt a sorozatot miatta. Kedves hallgatók, még mindig van üzenetünk, és még mindig van két blokkunk, úgyhogy tartsanak velünk, hamarosan kiderül, hogy a ceglédieknek kik voltak azok a főszereplők, akik annyira idegesítőek voltak, hogy nem néztek tovább filmet vagy sorozatot miatt.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta, ez a második adásunk ebben a témában, de már új válaszok jönnek, sok bent maradt üzenetünk volt a műsor elején, most már pedig ott tartunk, hogy az új üzeneteket olvassuk be, amiből elég sok jön, úgyhogy remélhetőleg be tudjuk fejezni, de hogyha nem, akkor lesz még egy adás ebből, vagy pedig egy ilyen különleges vegyesvágott adásban majd sorra kerül mindenki, hamarosan lesz egy ilyenünk, mert már kétszer is volt, hogy a megmaradt kérdés darabokból összejött annyi válasz, hogy mondjuk 3-4 kérdésből csináltam egy adást, de erre majd visszatérünk akkor. Viszont, hogyha főszereplővel kapcsolatban írna nekünk, akkor 0635 925 925, két szót írt nekünk Péter, ifjú Sheldon. Ugye az agymenőkről már sokat beszéltünk az első adásban is, meg ebben is, de az ifjú Sheldon még nem hozta föl senki, ugyebár a Sheldon karakterének a gyerekkoráról szól ez a sorozat, úgyhogy aki az agymenőket nem szerette, valószínűleg ez se fogja, a készítők nyilván ugyanazok, de szerintem ez se volt rossz sorozat, kicsit megismerjük, hogy egy Jennynek milyen a gyerekkora. Én bírtam. Gergely azt írja, hogy Shia LaBeouf a Transformersben miatta azóta sem próbálkoztam újra ezekkel a filmekkel. Hát ugye a Transformers amúgy is szerintem egy ilyen Michael Bay-féle robotok és robbanások és harc pörgős film, de Shia szerintem nem volt különösen jó vagy rossz benne, de megértem, hogyha valakinek nem tetszett. Balázs azt írja, hogy mindenki, aki váltotta Michelle Wilde-ot, hát erről most nem is nyitnék nagyobb vitát, ugye, aki tudja, hogy miről van szó, az tudja, aki meg nem, az majd megtudja valamikor. Barátok közt ezt Zoltán írta, egyszerűen nem értő, hogy miért, mert egy ilyen olaszos kézjelet is ott hagyott nekem, hogy magyarázza meg valaki, hogy mégis miért jó a Barátok közt, de mégis rengetegen nézték, és nagyon sikeres sorozat volt, vagy 15-20 éven keresztül, úgyhogy, de tökre értem, hogyha valakinek ez nem tetszett. Pál azt írja, hogy Steven Seagal ripacskodásaival engem ki lehetne kergetni a világból. Ugye nem tudom, hogy Chuck Norris esetében ugye az volt, hogy harcművész volt, nem pedig színész. Steven Seagalnál nem tudom, hogy ez így volt-e, minden esetre tényleg nem sokat alakított, így az arcával legalábbis nem színészkedett, de valaki mégis nagyon szerette a filmjeit. A Renitens, az identitás zavaros tehetségtelen Borbé Alexandrával. Ugye itt váltás történt, eredetileg nem ő játszotta a Renitensnek a főszerepét, aztán valamiért leserélték a főszereplőt, de a sorozatot folytatni akarták. Én akkor sem néztem, amíg nem ő volt, meg azután sem néztem, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni. Egyébként Borbé Alexandrát nem tartom rossz színésznek, de azt nem tudom, hogy ebben mit alakított. Sándor azt írja, az Akkultus, nagy megkönnyebbülés volt hallani, hogy meghalt a Squid Game Jedi. Hát erről nem tudok nyilatkozni, nem néztem az Akkultust sem, a Squid Game-et néztem ugyan, de hogy most kiről van szó pontosan, hát ezt én nem tudom, és most így hirtelen utána se tudok nézni, úgyhogy megyünk tovább. Alexandra írja, hogy Rayhan a Melissa a Zöld Völgy lányából. Ezt sem ismerem, ezt a sorozatot, néha sajnos ilyen is van, amikor a műsorvezető elakad, úgyhogy menjünk tovább olyannal, amit már tudok. The Walking Dead Negan, ezt Anita írja nekünk, nem a színészt, a karaktert nem bírtam elviselni, hát neki az volt a szerepe, hogy egy ilyen idegesítő, gonosz karakter legyen. A színészt én nagyon szeretem, nem fog eszembe jutni a neve, de nagyon sok filmben feltűnik, vagy pontosabban filmekben és sorozatokban is. Aztán bármi, amiben Henry Cavill szerepel, akkor te lehet, hogy örültél, mikor a vajákban leváltották őt. Szerintem Supermannek ő nagyon jó volt, nem vagyok egy nagy DC fan, de minden esetre szerintem a Superman karakter illet hozzá, megvan az a fizimiskája is, megvan az izomzata is, és ott egy kicsit ilyen furcsának is kellett lenni, hiszen Superman nem a földről származik, ezért azt jól hozta szerintem. Győzik-e show bármely szereplője, írja nekünk Tibor, és hát ilyet is lehet nekünk írni, még hogyha nem is valódi sorozat, hanem ilyen kamu reality, de azért köszönjük, és kedves hallgatók, ez az a pont, amikor el kell mondjam, hogy még egy blokkra visszajövünk, de az már az utolsó lesz, úgyhogy szerintem már üzenetet nem érdemes küldeni, ha mégis, akkor 0635 925 925.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Az utolsó blokkjára tér vissza ma a Ceglét hangja, kedves hallgatók, de senki ne aggódjon, mert hogy nem ér véget a műsor, csak a mai napra, holnap egy új témával jövünk, és akkor is kérdezem majd önöket, és holnap is válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy a kívánság@cegledradio.hu-n, ez már önökön múlik, és ez a téma is, amit ma elővettünk újra, visszatér majd. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Hogyha volt ilyen, vagy elküldték nekünk, vagy elfogják, mert hogy mondom, lesz egy harmadik adás is ebből, sajnos nem értünk a végére, de ez tulajdonképpen jó hír is, mert ezek szerint népszerű a téma. Azt írja nekünk András, hogy CSI Miami helyszínelők, Kelly, bűnrossz volt a színésznő, mondjuk illett hozzá a rossz szinkron is. Igen, hát amikor még a legelső adásban vettük elő, hogy mik is azok a feltételek, amitől meg tudunk utálni valakit vagy valamit, akár sorozatot, akár színészt, akár szinkronhangot, közte volt igen a szinkron is, a rossz játék, vagy hogyha a karakter maga olyan, ami számunkra, hát hogy mondjam, kellemetlen. És ezek miatt megutálunk színészeket is, vagy akár sorozatokat, vagy filmet. Szinkron miatt is írja nekünk Éva, és hát nem tudom, hogy mi szinkron miatt is, minden esetre én felolvastam a kedves hallgató válaszát, köszönjük szépen! Rob Schneider bármiben, ezt pedig Ildikótól kaptuk, hát igen, Rob Schneider azért nagyon nehéz a kérdés, mert én mindig keverem Ron Schneidert és Rob Schneidert, de a Rob Schneider azt hiszem a fiatalabbik, aki a tök alsóban és a tök állatban meg ezekben játszott. Hát tényleg idegesítő egy karakter, de pontosan ez a szerepe, úgyhogy vagy lehet ezért nagyon szeretni, vagy lehet pont emiatt nagyon utálni. Minden esetre ezekben a filmekben legtöbbször ilyen cameo szerepe van, mondjuk Adam Sandlerrel szokott sokszor megjelenni, és akkor van egy mellékszereplő, akit ő alakít, és akkor annak kéne örülnünk, hát én sem örülök neki, sokszor megmondom őszintén. És akkor nézzünk egy utolsót mára, Borbély Alexandra miatt nem nézem tovább a Renitens című sorit, Gáspár Kata után, hát szerintem borzalom, harmadszorra beszélgettünk erről a szerepről, és igen, ez nagyon érdekes, hogy mennyire megosztó tud lenni, minden esetre nagyon köszönjük ezt a választ is, most már tényleg kíváncsi leszek erre a sorozatra, lehet, hogy megnézem a Gáspár Katás verziót és a Borbély Alexandrást is, mert hogy most már, ha ennyire sokan írnak róla, és én még nem ismerem, akkor kellemetlenül érzem magam. Biztos lesz a következő adásban is olyan, mikor ezt a témát újra elővesztük, hogy nem fogom tudni, hogy kiről van szó, de hát ennek megvan a varázsa, és az ember utána nézhet, vagy felhívhatja valaki más figyelmét arra, hogy mire figyeljen, vagy ne figyeljen. Minden esetre köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap egy új témával jön a Ceglét hangja, és remélem, hogy akkor is velünk tartanak. Mindenkinek további jó rádiózást, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási rendje, megdőlt a fővárosi szélrekord. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Heteken belül megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025. április óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést, és ha van olyan hely vidéken, ahol nem merik felvállalni a magas testtömegindexű beteg műtétjét, akkor a beteget el kell küldeni egy centrum kórházba. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. Megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, amibe bevonják a szakképzési és bölcsödei dolgozókat is. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élő emberek megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják. 2027-ben pedig komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben. Emellett megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése. A program 11 éves időtartamra határozza meg a fő irányokat, a cél pedig a befogadó társadalom kialakítása. A túljelentkezés miatt már le is zárult a vízhálózatok megújítására kiírt pályázat. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, évi 100-100 milliárd forintra lenne szükség a víz, illetve a szennyvízhálózatok fejlesztésére. A magyarországi vízvezetékek átlag életkora csak nem 52 év, még mindig rengeteg helyen találni régi vas és azbeszt csöves vezetékeket. Az előregedett hálózatok minden nap értékes ivóvizet emésztenek fel. Megdőlt a fővárosi szélrekord. Hétfőn kora hajnalban a Jánoshegyen óránkénti 92,9 km-es széllökést regisztráltak. A korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon 90 km/h volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek még 2017-ben.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő lesz felhő átvonulásokkal. Az ország keleti részén kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. Az éjszakai 7-13 fok után napközben 16-21 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

tovább félned, már senki sem bán. Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási rendje. Bordal fesztivált rendeznek Pécsett. Többfelé viharossá fokozódik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Heteken belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025. áprilisa óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter dilettánsnak nevezte a szakmai kollégium megkerülésével született gyakorlatot. Azt szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést. Nem valószínű, hogy a Tisza frakció támogatja az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, a jelölés a Tisza frakció ülésének kezdetekor érkezett, azt csak előzetesen tudták megtárgyalni, ugyanakkor tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre. Közölte, hogy a Tisza frakció nem zárta még le a kérdést. Baka András köztársasági elnök korábban bejelentette, Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek. Az amerikai elnök úgy véli, hogy az Ukrajnában 4,5 éve zajló értelmetlen háborút le kell zárni. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, Oroszország elvesztette az ellenőrzést olajfinomítóipara felett. Az ukrán elnökkel a hétvégén megállapodtak abban, hogy New Yorkban személyesen egyeztetnek. Sajtóhírek szerint az ukrán-amerikai csúcs találkozó fő témája egy esetleges energetikai tűzszünet lesz Oroszország és Ukrajna között. Elfogták az erzsébetvárosi gyilkosság feltételezett tetteseit. Mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki, egyikük beismerte a bűncselekmény elkövetését, közölte a BRFK. Múlt péntek éjjel a 7. kerületi Akácfa utcában a támadók egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt. Hétvégén Európai Bordal Fesztivált rendeznek Pécsett. A jubileumi rendezvényen magyar, horvát és olasz énekegyüttesek lépnek fel. A programok között pincekoncertek, szabadtéri előadások, valamint a Pécsi Kodály Központ gála estje is szerepel. A fesztivállal párhuzamosan megtartják a villányi bormustrát is. A szegedi Picasso kiállítás 20 000. Látogatóját köszöntötték a Móra Ferenc Múzeumban. A júniusban megnyílt Drága barátom Picasso című tárlat a világhírű művész életének több fontos elemét, valamint a magyar alkotókkal való kapcsolatát mutatja be. A kiállítást január elejéig lehet látogatni.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő lesz felhő átvonulásokkal. Az ország keleti részein kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. Az éjszakai 7-13 fok után napközben 16-21 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási rendje, megdőlt a fővárosi szélrekord. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Heteken belül megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025. áprilisa óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést, és ha van olyan hely vidéken, ahol nem merik felvállalni a magas testtömegindexű beteg műtétjét, akkor a beteget el kell küldeni egy centrum kórházba. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. Megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, amibe bevonják a szakképzési és bölcsödei dolgozókat is. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élő emberek megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják. 2027-ben pedig komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben. Emellett megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése. A program 11 éves időtartamra határozza meg a fő irányokat, a cél pedig a befogadó társadalom kialakítása. A túljelentkezés miatt már le is zárult a vízhálózatok megújítására kiírt pályázat. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, évi 100-100 milliárd forintra lenne szükség a víz, illetve a szennyvízhálózatok fejlesztésére. A magyarországi vízvezetékek átlag életkora csak nem 52 év, még mindig rengeteg helyen találni régi vas és azbeszt csöves vezetékeket. Az előregedett hálózatok minden nap értékes ivóvizet emésztenek fel. Megdőlt a fővárosi szélrekord. Hétfőn kora hajnalban a Jánoshegyen óránkénti 92,9 km-es széllökést regisztráltak. A korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon 90 km/h volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek még 2017-ben.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő lesz felhő átvonulásokkal. Az ország keleti részén kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. Az éjszakai 7-13 fok után napközben 16-21 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Csóig.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási rendje, Bordal Fesztivált rendeznek Pécsett. Többfelé viharossá fokozódik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Heteken belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025 áprilisa óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter dilettánsnak nevezte a szakmai kollégium megkerülésével született gyakorlatot. Azt szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést. Nem valószínű, hogy a Tisza frakció támogatja az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, a jelölés a Tisza frakció ülésének kezdetekor érkezett, azt csak előzetesen tudták megtárgyalni, ugyanakkor tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre. Közölte, hogy a Tisza frakció nem zárta még le a kérdést. Baka András köztársasági elnök korábban bejelentette, Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek. Az amerikai elnök úgy véli, hogy az Ukrajnában 4,5 éve zajló értelmetlen háborút le kell zárni. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, Oroszország elvesztette az ellenőrzést olajfinomítóipara felett. Az ukrán elnökkel a hétvégén megállapodtak abban, hogy New Yorkban személyesen egyeztetnek. Sajtóhírek szerint az ukrán-amerikai csúcs találkozó fő témája egy esetleges energetikai tűzszünet lesz Oroszország és Ukrajna között. Elfogták az erzsébetvárosi gyilkosság feltételezett tetteseit. Mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki, egyikük beismerte a bűncselekmény elkövetését, közölte a BRFK. Múlt péntek éjjel a 7. kerületi Akácfa utcában a támadók egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt. Hétvégén Európai Bordal Fesztivált rendeznek Pécsett. A jubileumi rendezvényen magyar, horvát és olasz énekegyüttesek lépnek fel. A programok között pincekoncertek, szabadtéri előadások, valamint a Pécsi Kodály Központ gála estje is szerepel. A fesztivállal párhuzamosan megtartják a villányi bormustrát is. A szegedi Picasso kiállítás 20 000. Látogatóját köszöntötték a Móra Ferenc Múzeumban. A júniusban megnyílt Drága barátom Picasso című tárlat a világhírű művész életének több fontos elemét, valamint a magyar alkotókkal való kapcsolatát mutatja be. A kiállítást január elejéig lehet látogatni.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő lesz felhő átvonulásokkal. Az ország keleti részein kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. Az éjszakai 7-13 fok után napközben 16-21 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási rendje, megdőlt a fővárosi szélrekord. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Heteken belül megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025. április óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést, és ha van olyan hely vidéken, ahol nem merik felvállalni a magas testtömegindexű beteg műtétjét, akkor a beteget el kell küldeni egy centrum kórházba. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. Megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, amibe bevonják a szakképzési és bölcsödei dolgozókat is. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élő emberek megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják. 2027-ben pedig komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben. Emellett megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése. A program 11 éves időtartamra határozza meg a fő irányokat, a cél pedig a befogadó társadalom kialakítása. A túljelentkezés miatt már le is zárult a vízhálózatok megújítására kiírt pályázat. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, évi 100-100 milliárd forintra lenne szükség a víz, illetve a szennyvízhálózatok fejlesztésére. A magyarországi vízvezetékek átlag életkora csaknem 52 év. Még mindig rengeteg helyen találni régi vas és azbeszt csöves vezetékeket. Az előregedett hálózatok minden nap értékes ivóvizet emésztenek.